0: segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az e-SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cég. A vasútársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő forgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegyplusmáv.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre, írja a közlemény. A MÁV azt írja, az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten-keleten záporzivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Rangos nemzetközi szakmai találkozónak ad helyet Miskolc a héten a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark és a Geopark Magyar Nemzeti Bizottság közreműködésével. A visegrádi országok Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia geoparkjainak képviselői látogattak a térségbe, hogy tapasztalatot cseréljenek és tovább erősítsék együttműködésüket. Közös cél a földtudományi örökség megőrzése és az arra alapuló fenntartható térségfejlesztés. A régió geoparkjai eltérő adottságaik ellenére hasonló kihívásokkal szembesülnek, különösen a közösségépítés, az edukáció és a turizmus területén. Elsőként Balczó Bertalant, természetvédelemért felelős helyettes államtitkárt kérdeztük. Magyarországnak 3 geoparkja van, de talán földtanilag a legérdekesebb ez a Bükki.
2: Igen, valóban 3 geopark, UNESCO globális geoparkkal is büszkélkedhet hazánk, és azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga rendkívülisége, éppen ezért tudták elnyerni ezt a nagyon rangos, elismerő címet, amit az UNESCO képvisel, és valóban itt a legfiatalabb, a Bükkvidék Geopark egy nagyon érdekes színfoltot helyezett föl a geoturizmusnak a térképére.
1: Most itt a V4-ek találkozóján milyen témák kerülnek terítékre? Gondolom, hogy vannak egészen különböző problémák és azonos kérdések.
2: 3 évvel ezelőtt kezdtünk bele egy komolyabb együttműködésbe a V4 országok geopark hálózatainak a koordinátoraival, és a V4 elnökségünknek köszönhetően idén mi adhatunk otthont egy ilyen szakmai konferenciának, és azt veszük észre, hogy rendkívül hasonlóak azok a kérdések, kihívások, amikkel a geoparkok szembesülnek, működtetés, a helyi szereplők bevonásának lehetőségei, finanszírozás, a turizmus trendjeinek a változása kapcsán, és ezért mindenképp érdemes támaszkodni a más helyszíneken szerzett tapasztalatokra, és egy közös tudást építeni, és a legjobb gyakorlatokat pedig át is ültetni, adaptálni lehetőség szerint.
1: Nagyjából elmondta, hogy mi a geoparkoknak a feladata, a földtani védelem, az edukáció, turizmus, közösségépítés, hogyan tudunk ennek megfelelni?
2: Ez egy szerteágazó feladat, amiben azt gondolom a kulcs az, hogy a geoparkok munkaszervezetei, amelyek hazánkban két esetben egyébként nemzeti park igazgatóságuk által ellátott feladatkörök, hogy a munkaszervezetek minél szélesebb kapcsolati hálót építsenek a geoparkok köré, hogyha vannak önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, akiket meg tudunk szólítani, érdekelté tudunk tenni, elhivatottá tudunk tenni a földtani természetvédelmi értékek megőrzése és a szelíd turizmus fejlesztése ügyében, akkor leszünk sikeresek.
1: A többi geopark, a V4-ek geoparkjai úgy vélem, hogy már idősebbek, mint mi vagyunk ebben a nemzetközi versenyben, mert hát azért valahol ez egy verseny, még ha összefogás is, hol tartunk mi magyarok?
2: Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk és kihúzhatjuk magunkat. A világon elsőként hozott létre Magyarország határon átnyúló geoparkot, ugye a Novográd-Nógrád geoparkról beszélhetünk, úgyhogy nemzetközi kitekintésben sem mondhatjuk, hogy ne lennénk úttörőek, ráadásul bizonyos szempontból, úgyhogy kevésbé fognám fel versenyként ezt, inkább egy olyan elitkörnek vagyunk a tagjai, akik amellett, hogy licitálnak arra, hogy ki milyen értékeket tud felmutatni, vagy van egy jó értelembe vett versengés, itt egy közös cél van igazából, hogy a természeti és földtani örökségünket meg tudjuk óvni, és ennek érdekében a lehető legnagyobb együttműködési készség és támogatás nyilatkozik meg minden geopark részéről a másik irányába. Ennek vannak kétoldalú kapcsolatokban és együttműködésekben is megnyilatkozásai, és vannak ilyen összefogó koordinációs fórumok is, amik ugyanezt a célt szolgálják. Igazából lehet, hogy különböző nyelveket beszélünk, de ugyanazt a közös hangot akarjuk megtalálni az értékvédelem céljával.
1: A visegrádi országok geoparkjainak idei találkozója kiváló lehetőség arra, hogy a résztvevők megosszák egymással bevált gyakorlataikat. Az együttműködés célja, hogy a régió geoparkjai közösen erősítsék nemzetközi láthatóságukat, és még hatékonyabban tudják képviselni az UNESCO értékeit is. György Balázs az egyetlen határon átnyúló Novohrad-Nógrád geopark szakmenedzsere. Ez az egyetlen olyan geopark, a Novohrad-Nógrád geopark, amely határon átnyúló, tehát gyakorlatilag magyar és szlovák része is van. Mit jelent ez a határ az önök életében? Gondolom, hogy a hegyen nincs kitűzve a határkő, tehát nagyon szoros lehet a kapcsolat.
3: Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles,

0: ért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani.
1: Korábban keletkezett ez a geopark, mint a Bükki. Mik az eltelt évek tapasztalatai, mik a feladatok?
0: A mi geoparkunk 2008 óta van. 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert. Kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudjak olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett maga annak a térségnek a geopark.
1: Mik az önök előtt álló feladatok? Hogy fog kinézni a nyár például?
0: Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre. Úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét.
1: Igen, mert hát a geopark cím az nem egy örök cím.
0: Igen. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz.
1: Ez a V4-es találkozó mit jelent önöknek?
0: A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet. Ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósítandó, vagy megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi 4-eknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
1: A geoparkok valódi ereje az együttműködésben rejlik, nem csak nemzetközi szinten, hanem helyben is. A Bükkvidéken azt tapasztaljuk, hogy a közösségek bevonása nélkül nincs fenntartható fejlődés. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy egymástól tanulva még erősebb hálózatot építsünk a V4-es országok között. Hangsúlyozta Rónai Kálmánné, a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark munkaszervezeti feladatait is ellátó Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
2: Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos.
1: Milyen a kapcsolat a V4-ek geoparkjaival, hiszen most egy ilyen 4 napos rendezvényen vagyunk?
2: Igen, nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-esk országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is, ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező 3 országgal, már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt.

0: több elemet tartalmaz ez a program. Ma egy konferencia előtt vagyunk, de hát itt tulajdonképpen bemutatják a térséget is. Mi a visszajelzés eddig?
1: A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt egy évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túravezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk.
0: Mi a tapasztalat? Nagyon különbözőek, vagy egyeznek a problémák, a felmerülő kérdések?
1: Is. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó.
0: Végül hadd kérdezzem meg, hogy mennyire jelent terhet, illetve milyen feladatokat ró mondjuk a Nemzeti Parkra is az, hogy a geopark a kitételeknek megfelelően működjön. Hiszen most nekem az jutott eszembe, hogy egy világörökségi helyszín nem biztos, hogy kap anyagi támogatást. Ez a geoparkoknál hogyan működik?
1: Igen, valóban a világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is, a Nemzeti Park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.
0: A péntekig tartó program egyik kiemelt eleme volt a szerdai szakmai nap, ahol a résztvevők előadások és workshopok keretében dolgoztak fel olyan témákat, mint a geoparkok szerepe a vidéki térségek gazdasági fejlődésében és a helyi közösségek aktív bevonásában. A szakmai egyeztetések mellett terepi programok is segítik a tapasztalatcserét, bemutatva a Bükkvidék jó gyakorlatait. A találkozónak a Miskolci Szeleta Park látogatóközpont adott otthont. Továbbá a nemzetközi szakmai csoport megismerkedik a geopark több értékével is, így a Lilafüredi Anna és Szent István barlanggal, a Függőkerttel, a Szikla Urbex túrával, a Fazolakóhóval, és ellátogatnak Bükkszentkeresztre, a Hórvölgyön keresztül Cserépfalura, Szomolyára és Noszvajra is. A tanulmányi úton megismerkedhetnek a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésével, az aranyérmes ehető erdő Erdei Gastro Express programmal is, illetve védjegyes termékeket kóstolnak és készíthetnek is. Kedves hallgatóink, a Visegrádi Országok Geoparkjainak nemzetközi találkozójáról hallották összefoglalónkat.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Számos medveészlelés történt az elmúlt két hétben Borsodvár megyében. A medve nem játék, a medvét kerülni kell, olvasható a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján. Azt kérik, hogy ilyen esetben mi hamarabb értesítsék őket ügyeleti telefonszámukon a 30 861 3808-as számon. Fontos, hogy minden alkalommal kövessük azokat a Nemzeti Park által összeállított viselkedési szabályokat, melyeket a honlapjukon feltüntettek. A részletekről Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakreferense számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Üdvözlöm a telefonvonalban Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság zoológiai szakreferensét. Köszönöm, hogy elfogadtad a megkeresésünket. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. És hát általánosan mi, amikor interjúzunk, akkor vagy farkasészlelés, vagy medveészlelés történik itt Miskolc és tágabb környezetébe, a Bükköt mondhatjuk így tágabb környezetünknek. Most milyen észlelések, vagy vélelmezett észlelések voltak itt a napokban, a sajtóban nagyon sok hír röppent föl.
4: Üdvözöllek, illetve üdvözlöm a hallgatókat is. Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a Szon médiába, és hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak, bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni, nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve a képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt bő három hétben, egy hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt, minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés, észlelés a közösségi médiába, utána felkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordult már, hogy borznyomot vélelmeznek, medvenyomnak. Nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik megfigyelő farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt, ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány papír mozgott, medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba.
3: És ha esetleg ilyen észlelés van, vagy vélelmezzük, hogy mondjuk medvét látunk, azért gyaníthatóan elég messze kell lennünk, bízunk benne, hogy a medve nem jön annyira a társaságunkba, erről majd még fogunk beszélni, akkor esetleg itt beszéltük, hogy ne feltétlen gondolom elsőként a sajtót értesítsük, akkor kit és hogyan érdemes értesíteni, ha ténylegesen úgy vélelmezzük, hogy a saját szemünkkel látunk egy medvét.
4: Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egyrészt tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega felveszi a telefont, és akkor éppen beosztott vagy területi felelős az ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
3: Mi a tapasztalat, hogyan látjátok, mekkora a területe egy medvének, illetve mekkora távolságokat tudnak megtenni?
4: Hát igazából a nagyragadozók ugye viszonylag nagy területeket tartanak. Mondjuk a medvénél talán az a szigorú territoriális viselkedés, ami például a kutyaféléknél, vagy a farkasnál például megfigyelhető, talán ennyire élesen nem jellemző, viszont azt tudjuk, ugye volt bő évtizede már ennek, volt kimondottan nyakörvvel jelölt medve, amit a szlovákiai, lengyelországi határ környékén jelöltek. Ez az állat gyakorlatilag 2 hét alatt elérte magyarországi tartózkodási helyét, itt tartózkodott néhány napig, hanem 1-2 hétig, és akkor utána szintén 1-2 hét múlva már gyakorlatilag a lengyel-ukrán határ fele kerekre vette az irányt, tehát óriási távolságokat tudnak lejárni ezek az állatok, és ugye ezt, amikor valaki mondjuk úgy, hogy bármiféle óvintézkedés, bármiféle mondjuk úgy, hogy intézkedést akar tenni, akkor ezt bele lehet kalkulálni nyugodtan a dolgukba, hogy oké, ez a medve itt volt, de lehet, hogy 3 nap múlva itt már több tucat kilométerre odébb van. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez minden esetben így történik, de az alapvetés az, hogy nagyon ritkán van az, hogy ott maradnak az állatok az adott helyhez. Általában, amikor ott maradnak, annak olyan oka van, hogy folyamatosan élelmet találnak. Ez lehet nyilván egy vadászati létesítmény, ahol kihordják az állatoknak is, tehát a medvéknek is táplálékforrásul szolgáló növényi táplálékot. Egyébként ez is jellemző, ezt nagyon-nagyon végig felhívjuk már a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban, amikor ugye hodászati lédesítmények környékén etetnek, akkor gyakorlatilag magunkhoz csalogatjuk a medvét, és folyamatos jelenlétét, megtelepedését segítjük elő. Hát ez jobb lenne egy kicsit tudatosabban kezelni, és akkor nem kell meglepődni azon, hogy tényleg, hogyha netán ugye korábban a jelölt állatnál is előfordult, hogy addig ott tartózkodott a medve, a Jósfaszajok telek környékén, ha jól emlékszem, amíg a szóróra hordták ki az etetőanyagot.
3: Mi a tapasztalat, akár messzebbre is visszatekintve, vagy a közelmúltra, hogy van-e állandó populáció, mi a tapasztalat a medvék, úgymond Magyarországot, vagy itt a mi kis térségünket, mennyire kedvelik, vagy effektíve csak átutazóba járnak erre?
4: Hát volt olyan egyed, amit úgy gondoltuk, illetve úgy tapasztaltuk, hogy több mint 2 évet tartózott a Bükk környékén, aztán nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg az egyedek egy része az folyamatosan kerélődik eleve, viszont ugye most a jelenlegi változások, ami ugye Szlovákiába próbálják a medveállomát okosztani, ennek valószínűleg hatása lesz a hazai vége is.
3: Ez indíthat-e valamilyen mozgást, vándorlást a medvéknél, esetleg tavasszal úgymond mi okozza a vándorlást, a mozgást, nem tudom, hogy ilyenkor mennyivel aktívabbak, vagy akkor ezek szerint egy szomszédos ország döntése alapján akkor úgy szintén elindulhatnak, ha jól gondolom.
4: Hát igazából ez egy többrétű kérdés, az biztos, hogy ugye a medvék, hogyha a klíma is adott és megfelelő időjárás adott, ugye akkor elvileg téli álmat alszanak, abban az esetben, hogyha ez a téli álom valami miatt megszakad, vagy esetleg korábban ér véget, akkor és megfelelő mennyiségű, minőségű táplálék van, akkor ugye ők mondjuk, hogy ezt próbálják elérni, amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor ugye kutatni fogják, illetve hát felkeresik ezeket a számukra opcionális, mondjuk, hogy táplálékforrást nyújtó helyeket. Hát így kerülnek képbe, akár ugye Magyarországon ezek a vadászati létesítmények, milyen környéken rendszeresen, illetve mondhatom azt, hogy legtöbbször figyelhetjük meg ezeket az állatokat. Van olyan megfigyelés is, amikor több vadászati létesítményt egymás után felkeresve, tehát egy éjszaka alatt 6-7 ilyen vadászati létesítményt folyamatosan véglátogat a medve, és gyakorlatilag felfűzi egy ilyen napi túrába és napi rutinként keresi ezeket a helyeket, nyilván megtapasztalja azt, hogy mikor, melyiken, milyen időszakban érhető el a táplálékforrás, és akkor ezeket rutinosan, ügyesen, gyakorlatilag egymásra fűzve felkeresi. Tehát ilyen van. És akkor ugye a medvék aktivitásának egyrészt oka az, hogy ugye felébrednek ebből a téli álomból, ami ugye nem valódi téli álom, és ugye táplálékot keresnek, illetve hát nyilván az ivarzás is egy kellő motiváció ahhoz, hogy a medvék elinduljanak. Ugye korábban már volt olyan eset, hogy ugye alapvetően a hímegyedeket feltételezzük, amikor ezek a tavaszi mozgások vannak, ugye azt feltételeztük korábban, illetve ennek van is alapja, ugye, hogy az idősebb, erősebb példányok kiszorítják a fiatal hímeket ugye az élőhelyük környékéről, tehát ez volt ugye korábban is, meg ugye jelenleg is egyfajta elfogadott álláspont, de volt már ugye ennek ellentmondó jelenség is, ami alapvetően megcáfolta ezt, és pont egy idős nőstény volt, ami nyakába vette a lábát, és az egész országot bejárta.
3: És ha turistaként ugye itt a jó idő, sokan járunk ki most már a természetben, főleg így májusban, turistaként összetalálkozunk akár messziről is egy medvével, vagy úgy gondoljuk, hogy medve, vagy véletlenül kicsit közelebbről, akkor milyen viselkedési szabályoknak tegyünk eleget? Mit tudtok tanácsolni, hogyan viselkedjünk egy medve közelébe?
4: Hát igazából általános és mindig örökérvényű tanácsot nem tudok adni. Rengeteg olyan információ van a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság honlapján, és itt annak kezdő lapján, ami ebben talán segít eligazodni. A legfontosabb talán az, hogy amíg nincs konfliktus, amíg gyakorlatilag nincs olyan direkt veszély, akkor és mi vesszük előbb észre a medvét, akkor legjobb kihátrálni szép lassan, ugyanazon az útvonalon, amerről jöttünk, folyamatosan szemmel tartva az állatot, szépen visszahúzódni, rengeteg ilyen oktató film található már a közösségi médiában, különböző csatornákon, érdemes ezeket megnézni, hogyan csinálják. Aki esetleg félősebb vagy nagyobb, mondjuk, hogy ellenérzései vannak témával kapcsolatban, az medvet sprét szerez be, tehát rengeteg olyan új intézkedés lehet tenni, ami a közvetlen veszélyérzetünket legalábbis csökkenti. Igazából azt el kell mondani, hogy a hazai területeken megjelent medvékkel ilyen jellegű ember-medve konfliktusra nem került sor, és nem is várom, hogy ilyen jellegű jelenség legyen a jövőben. Nyilván ez kellő odafigyeléssel, illetve hát azoknak a alapvető viselkedési szabályoknak a betartásával, amit a honlapunk is találhatóak, remélhetőleg ezek a problémák megelőzhető.
2: Számos medveészlelés történt az elmúlt 2 hétben Borsod vármegyében. Erről kérdezte Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakreferensét, Sütő Dávid Pelé.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Going to be difficult.
2: Really?
1: Going to be...

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, az oldalon megjelenő QR kód beolvasásával. Ezt követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani a felhasználó, mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A Digitális Magyarország ügynökség közölte azt is, a jövedelem igazolás az állampolgár adott adóira vonatkozó bevételeit és adatait is tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu/ügyintézés/jövedelemigazolás oldalon lehet elindítani. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben csökkent az új lakások száma 9,8%-kal. Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben Észak-Alföldön 69%-kal és Dél-Alföldön 64%-kal. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt. A megyei jogú városokban 92, a többi városban 80, a községekben pedig 99%-kal nőtt az engedélyezett lakásépítések száma. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét 538 és Nyíregyháza 363 engedélyezett lakással. Győrben, Debrecenben és Miskolcon 100-200 közötti számban adtak ki lakásépítési engedélyeket az első negyedévben, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Dancs Mihályt választották a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata új elnökének, közölte a szervezet a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának 47 tagú közgyűlése szerdai rendkívüli ülésén 32 igennel, 9 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett választotta a szervezet elnökévé Dancs Mihály képviselőt. Az eddigi elnök, Abba Horváth István április 30-án mondott le tisztségéről, tekintettel arra, hogy az országgyűlés roma nemzetiségi szószólójává választották az április 12-i országgyűlési választáson. Abba Horváth István a közgyűlésen a nemzetiségi képviselői mandátumról is lemondott, mert szószólói megbízásával összeférhetetlen, olvasható a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Mándi Kitti, a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség közelmúltban megválasztott lelkipásztora lesz.
2: Az is felmerült, hogy idővel a gyülekezet beolvad egy másik hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hiszen Hódmezővásárhelyen több gyülekezet is van. Viszont a presbitérium kérte, hogy próbáljuk meg egy új emberrel. Próbáljuk meg, hát, ha a személyi változás hoz valamiféle változást.
1: Beszélgetünk vele arról, hogy milyen nehézségekkel nézett szembe munkája során.
2: Szeptemberben indítottam, október közepéig minden áldott pénteken egyedül ültem a templomban. Várva arra, hogy egyszer valaki eljöjjön.
1: És arról is, hogy mikor érezte úgy, hogy sikerül egyben tartania, sőt gyarapítani a rábízottakat.
2: A gyerekek a következő hitantábor utáni héten ott bicikliztek el a templom előtt, mentek a következő táborba, és mondták, hogy inkább ide akarunk jönni még egy hétre táborozni, nem pedig oda, hova megyünk.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Mándi Kitti, Hódmezővásárhelyi református lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már a gyülekezet önállóságának megszűnése is felmerült, végül egy új lelkészben bízva még egy esélyt adott a közösség megerősödésére a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség presbitériuma. A közösségbe 3 éve érkezett meg Mándi Kitti, akit a közelmúltban lelkészévé választott az egyházközség. Nem titkolja, voltak nehéz pillanatok, például amikor egy hétközi alkalmat akart bevezetni a közösségben, és hetekig egyedül ült péntek délutánonként a templomban, de megélt pozitív példákat is, amikor az egész közösség összefogott például azért, hogy hittantábort rendezhessenek. Utóbbiból érezte azt, hogy van értelme a munkájának. A következő percekben Mándi Kittivel, a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk.
3: De mielőtt arról beszélnénk, hogy megválasztott a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Egyházközség lelkipásztorává, én szeretnélek egy kicsit időben visszább vinni. Miért akartál református lelkész lenni? És ezt jó lenne majd összevetni azzal, hogy ez megvalósul-e a hétköznapjaidban, ami indított, ami a célod volt. Miért akartál lelkész lenni?
2: Nagyapám volt református, ő Hódmezővásárhelyen az ótemplomi gyülekezetnek volt gondnoka, de ennél szorosabb kötődésem nem volt a református egyházhoz, egészen addig, amíg el nem kezdtem gimnáziumba járni, egy katolikus gimnáziumba, ahol ráébredtem, milyen jó dolog az, hogyha valakinek van református identitása, és voltunk az osztályban 2. Ez megadta az alapot, viszont akkor még alapvetően nem tudtam, hogy mit jelent a református identitás. Egy nagyon szívemhez közel álló lelkész nő kezdett el minket tanítani a hittanórán, egyházi iskolában hetente 2, és egyre jobban érdekelt a dolog, de voltak bennem nagy kérdések, ugyanis az életemben azért nagyon sokszor felbukkantak megpróbáló időszakok, olyan események, ami miatt nehéz volt azt elhinni, hogy tényleg van egy Isten, aki örködik felett. Aztán...
3: Bocsánat, félbeszakítalak, mondasz egy ilyen megpróbáló eseményt, ami megosztható egy rádióműsorban?
2: Persze. Tehát én 1,5 éves voltam, amikor elveszítettem az édesanyámat, és ez a félárva helyzet, ez mindig is végig kísérte az identitásomat. Tehát a kérdés az, hogy ha tényleg szeret az Isten, miért vette el az anyukámat? Ez egy olyan meghatározó dolog volt mindig az életemben, amire sokáig kerestem a választ. Többek között ez volt az egyik nagy hittanórai kérdésem, amikor így 8. osztályban fel lehetett tenni a hittantanárnak, hogy hát oké, hogy Isten szeret, de akkor miért csinál ilyeneket az emberekkel?
3: És mit válaszolt a hittantanárod?
2: Azt mondta, hogy higgyem el, hogy még kell egy pár év, és majd meg fogom látni, hogy ezzel is célja volt. Most már így, hogy már most túl vagyok a 34. születésnapomon is, már tudom, hogy ha az édesanyám nem hal meg, akkor most biztos nem beszélgetünk arról, hogy miért lettem lelkész. az, hogy én ezt a hivatást elfogadtam az Úristentől, az többek között köszönhető annak is, hogy megértettem, hogy lehet az életemben teher és nehézség, de az Isten kezében mindig biztonságban vagyok. És ő a terheket is úgy fogja formálni, hogy az az én javamra váljon, és azzal, amit megéltem, talán pont én leszek az, aki másoknak segíteni tudok. És ez egy nagyon fontos elindítója volt egyébként a hivatás választásomnak. Nyilván ehhez hosszú út vezetett, mert először kellett a hitre jutás, ami valamikor a konfirmáció felkészítés végén ért el hozzám, és megértettem azt, hogy hoppá, az Istennek tényleg van szerepe az életemben. De még akkor sem volt teljesen egyértelmű. Én úgy indultam neki a 9. osztály évvégének, hogy én belőlem földrajztanár lesz, mert hogy akkor az volt épp a mindenem. Aztán kialakult egy nagyon jó kis ifjúsági közösség az iskolában. Voltak benne katolikusok nyilván, voltak benne baptisták, és akkor voltunk benne mi reformátusok, volt egy nagyon drága barátnőm, vagy van egy nagyon drága barátnőm, aki az egésznek a kulcsfigurája volt, és annyira jókat imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk egymásnak, hogy az számomra egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt. És ott éreztem meg azt, hogy lehet, hogy nekem a hit az sokkal fontosabb az életemben, mint bármi más. Fontosabb az életemben, mint a földrajz például, és utána már majdhogy nem érettség és iskola választás közelében jártunk, amikor eljutottam oda, hogy elmehettünk egy ifjúsági hétvégére. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy oda hogy jutottam el, mert hogy engem általában erősen fogtak otthonról, nem lehetett mászkálni, még csak iskola után sem, nem hogy hétvégén, pláne nem Romániába. Viszont imádkoztak értem a barátaim abban a körben, ahol együtt éltük meg a hitünket, és minden további nélkül elengedtek. És a barátnőim összegyűjtötték a regisztrációs díjat, és kifizették helyettem, hogy én ott tölthessem azt a 3 napot tenkén, nem is olyan messze egyébként Gyulától, ahol én felnőttem, és ott hallgattam meg egy bizonyságtételt, ami emlékeztetett rá, hogy Isten mindannyiunkról készített már egy tervet, amit ő szeretne megvalósítani bennünk és általunk, és meg kell keressük, hogy Isten velünk mit tervezett, és én nekem akkor azon a hétvégén vonalazódott ki, hogy Isten velem azt tervezte, hogy másoknak tegyek bizonyságot arról a szeretetről, amit megtapasztaltam arról, hogy Isten szeret, és úgy szeret, ahogy vagyunk, és lehet, hogy a világon senki nem szeret bennünket, de akkor sem vagyunk egyedül, mert Isten ott van mellettünk. És ez lett végül is az az alap, amin elindultam, és felvettek Debrecenbe a teológiára, és onnantól pedig már egyenes út vezetett majd, hogy nem Szegedig.
3: Mit adott Szeged, és milyen út vezetett Hódmezővásárhelyre, hogy találtad meg ezt a Csúcsi és Erzsébeti gyülekezetet?
2: A szegedi 8 évem alatt sokszor eszembe jutott a nagyapám, akiről már említést tettem, aki amikor megtudta, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, akkor végtelenül boldog volt, és már azt mondogatta nekem akkor, hogy hát, mert vannak itt Hódmezővásárhelyen is lelkésznők. Ő szokott az egyik lelkésznővel többször is közösen dolgozni, amikor mennek egy ellenőrzésekre, és hogy hát igen, tehát, hogy a Csúcsi lelkésznő is egyébként lelkésznő, és akkor lehetnék én is Hódmezővásárhelyi lelkésznő, de én azon mindig jót mosolyogtam. Én azt sem értettem, hogy az Úristen miért Szegedre vezetett, hát persze majd Hódmezővásárhelyre, tehát sosem volt bennem az a vágy, hogy majd én kézbe veszem az irányítást, és én kikövetelem magamnak az utat. Azt sem én kerestem, hogy Csongrád megyébe kerüljek, és így aztán az is egy ilyen isteni vezetés volt, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy önállósodhassak, és az önállósodásom végül is Hódmezővásárhelyre vezetett. Hiszen Szegeden 8 évig voltam beosztott lelkész, ahol megtanultam, én úgy érzem, hogy majdnem mindent, amire egy fiatal pályakezdő lelkipásztornak szüksége lehet, hiszen beleláthattam a kisgyerekek közötti szolgálattól, a nyugdíjas otthonokban lévő szolgálatig, a kereszteléstől a temetésig, mindenbe, amibe csak lehetett. Beleláttam az én saját gyengeségembe is, az adminisztrációba is, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani, ami nagyon sokszor nagyon jöjjön a mai napig is, és egy nagyon jó csapatnak lehettem a része. Viszont eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy jó, ideje lesz kirepülni, ideje lenne megpróbálni azt a hivatást, amire én elhívást kaptam, azt úgy is kipróbálni,

Az nem derült ki soha. Tény csak annyi, hogy a bankett után azonnal elhagyta Eperjest, és soha többet nem kereste föl. Azonban annál többet beszéltek róla a környékbeli urak. Egyrészük az égbe kiáltó tapintatlanság fölött való szent felháborodással, másrészük kaján elégtétellel. Minden esetre ennek a beszédnek a nimbusza élete végéig elkísérte eskő urát. És az igazság kedvéért azt sem szabad elhallgatni, hogy semmiféle hivatalos hátrányuk nem lett a merész szavaknak, még gazdasági vonatkozásban sem. Az eskői uradalmat hamarosan mint a gazdasággá nyilvánították. Ez azonban már nem az öreg Drágfi herceg érdeme volt, hanem a fiáé, aki külföldön végezte a gazdasági tanulmányait, és az egész országban elsőrendű szakembernek ismerték el. Drágfi Lajos új rendszerű tehenészetet, sertéshizlaldát és egyéb korszerű újításokat honosított meg. Tenyész állatai az 1900-as évek elején egyre másra nyerték a díjakat. Szesz gyárat építtetett, és a mezőgazdaság iparosítását hirdette több helyen tartott szakelőadásaiban. Külföldről állandóan hozott az újabbnál újabb gépeket, és nem csak saját üzemét szerelte föl velük, de rendre a környékbeli kisgazdákat is rászoktatta a nagyobb teljesítőképességű mezőgazdasági gépek használatára. Mikor Drágfi Lajos herceg 1914-ben az oroszokkal vívott első ütközetben elesett, önként jelentkezett harctéri szolgálatra, mint tartalékos huszárfőhadnagy, bár módjában lett volna fölmentetnie magát, az eskői uradalom gazda nélkül maradt. Gergely 14 éves volt akkor. Anyja, egy ideges törékeny asszony, akinek a háztartás irányításán kívül egyéb tapasztalata az eskői dolgokkal kapcsolatban nem volt, első perctől kezdve képtelennek mutatkozott arra, hogy a gazdaság vezetését a kezébe vegye. Mindent egy intéző csinált. Aminek eredménye az lett, hogy 5 év múlva, mikor a vesztett háború következményeként Felső Magyarország, s vele együtt eskő is Csemek szállás alá került, a birtok pénzügyi helyzete éppen olyan zilált volt, mint maga az egész ország. Így történhetett, hogy amikor 2 évre rá a csehszlovák kormány politikai megtorlásként végrehajtotta a magyar urak javai fölött az új földbirtokreformot, az így módon megnyírbált eskői uradalom máról holnapra összeomlott. Az intéző átköltözött saját birtokára, amit az utolsó évek gazdátlanságában ügyesen összetakarékoskodott magának, és a hercegné egyedül maradt. Drágfi Gergely ekkor lett 21 éves. A mezőgazdasági akadémiát már elvégezte, és 1 évet hallgatott a közgazdasági egyetemen is, ahol a doktorátust akarta letenni. Arra a hírre, hogy az anyja egyedül maradt a birtok romjaival, abba hagyta tanulmányait, és hazament. Magas barna fiatalember volt Drágfi Gergely, komoly és zárkózott. Gyorsan áttekintette a helyzetet, és józanul, tárgyilagosan ítélt. Szegények lettünk, mondta az anyjának hazatérését követő napon, aszerint kell éljünk tehát. Az ember addig nyújtózzék, ameddig a takarója ér. A hercegnő sóhajtott, és mindent ráhagyott a fiára. A vár nagyobbik szárnyát lezárták, és a kisebbikbe húzódtak vissza. A fölösleges cselédséget elbocsátották, csak egy szakácsnét, egy szobalányt és egy kocsist tartottak meg a belső személyzetből. Csöndes, visszavonult esztendők következtek. A hercegnét egész napot lehetett látni a veteményes kert ágyásai között, törékenyen, de szívós akaraterővel gyomlált, kapált, ültetett és öntözött reggeltől estig. Drágfi Gergely maga ült a traktoron, és szántotta a megmaradt földet, reggel 4-kor kelt, és késő este került csak ágyba. De az 500 holdra zsugorodott birtok néhány év alatt kivirult a keze alatt. Az elhanyagolt épületek visszanyerték régi alakjukat, az istállók megteltek gondosan ápolt tenyészállatokkal. Azonban a lassanként visszatérő jómód semmit sem változtatott az elkezdett életmódon. Gergely továbbra is reggeltől estig a gazdaságot bújta, a hercegné pedig a kerti ágyásai között matatott, hiába volt újra kertésze. Talán a megszokást tette, de lehet, hogy volt ebben a munkába menekülésben valami egyéb is. Az önvédelem magába zárkózása egy környező idegen világgal szemben. Lent az országúton

0: Cseh urak autóin nyargaltak, idegen emberek ültek a hivatalokban, és gyűlölettel néztek föl a várra, mely az ő propaganda szólamaik ellenére is konokul hirdette tovább is az ezer éves magyar múltat. Egy fiatal cseh állatorvos, akit a tenyészállatok felülvizsgálatára küldtek ki Prágából, s aki körútja folyamán Eskőt is fölkereste, este a kandalló mellett megkérdezte Drágfi Gergelyt. Mondja, kérem, mi szüksége van magának arra, hogy beleölje magát a munkába? Van pénze, jól menő gazdasága. Miért nem tart egy gazdatisztet? És miért nem él úgy, mint nálunk Prágában az ilyen vagyonos fiatal emberek? Drágfi Gergely ránézett, és keskeny ajkain alig észlelhető mosoly játszott. Mert magyar vagyok, állatorvos úr. A cseh fiatalember rágyújtott egy cigarettára, és hosszasan nézte a kandalló tüzét, aztán bólintott. Értem. Az ilyenek, mint maga, veszedelmesebbek, mint azok a tüzesfejű összeesküvők, akiket időnként a rendőreink lefognak. Maguk az igazi összeesküvők, és veszedelmesek. Mert dolgoznak, mert hallgatnak, mert rokonszembesek. Ez a cseh állatorvos később is gyakran megfordult az eskői várban. Az ő utána járására nyilvánította a prágai minisztérium a Drágfi birtokot mintagazdasággá, ami különböző előnyökkel járt. Egy alkalommal, ez már 1928-ban volt, miután végigjárták az istállókat, az állatorvos hirtelen Drágfi Gergelyhez fordult. Most jut eszembe, mondta, találkoztam valakivel Prágában, aki ismeri magát. Egy kis boltos, véletlenül kerültem össze vele. Vranának hívják. Ugyanabban az utcában van a boltja, ahol a szüleim laknak. Vrana? Csodálkozott Drágfi. Nem emlékszem a névre. Azt mondja, hogy valami iskolai kirándulás alkalmával együtt voltak egy csónakban, amelyikkel valami baleset történt. Majdnem bekerültek egy vízesésbe. Hogyne? Örvendezett meg Drágfi a megtalált emlékezésnek. Persze, a csónak. Hogy mondta a nevét? Vrana? Vrana. Azt hiszem, emlékszem is rá. Egy kis sápadt fiú volt. Érdekes, hogy milyen kicsi a világ. Állatorvos bólintott. Nagyon rendes, szorgalmas ember ez a Vrana. Ha minden ember olyan lenne, mint maguk ketten, Drágfi nevetett. Miből élnének akkor a politikusok? Akkor nem lennének politikusok, felelte egyszerűen az állatorvos, és a világ sokkal békésebb lenne. Mondja meg Vranának, hogy üdvözlöm. Váltott egyet a beszéden, Drágfi, és nagyon örvendenék, ha egyszer fölkeresne. Megmondom neki. Erről a beszélgetésről később megfeledkezett egészen. Vrana nem jelentkezett soha, és egy év múlva az állatorvost is elhelyezték máshova, többet nem találkoztak össze. Drágfi Gergely akkor házasodott meg. Az első kezdeményező lépés ezen az úton a hercegné részéről történt, aki egy téli estén egészen váratlanul azt mondta a fiának. Fölmehetnél igazában egy kicsit farsangolni Pestre. Először is rád férne egy kis kikapcsolódás, másrészt nem ártana, ha megmutogatnád magadat a társaságban, s végül házasság szempontjából is ideje volna már körülnézned. A régi vadásztrófeákkal telezsúfolt kis pipázóban ültek a kandalló előtt. Drágfi Gergely megütközve nézett az anyjára. Egy ideig gondolkozott, aztán józan tárgyilagos hangon mondta. Amit a házasságról mond mama, abban lehet, hogy igaza van. Talán tényleg ideje lesz körülnézni. Az ezévi tenyész állatvásárra feltétlenül leutazom, amúgy is kanokat akarok cserélni. A hercegné ideges sovány arca rángatozni kezdett az elképedéstől. Mit beszélsz itt tenyész állatvásárról? Én farsangot mondtam. Gergely elnevette magát, és megcsókolta a kékeres szikár kezet. Ne haragudjon, mama, az olyasmi engem nem érdekel, s időm sincs rá. Feleséget pedig megfelelőbbet találok magamnak a mezőgazdasági kiállításokon, mint a báltermekben. Júniusban Drágfi Gergely valóban leutazott Budapestre a mezőgazdasági kiállításra és tenyész állatvásárra. 8 év óta először lépte át a határt, melyet a történelem szeszélye Eskő és Budapest közé meghúzott. A régi ismerősök és rokonok kíváncsi idegenkedéssel fogadták. Különcnek nevezett életmódjáról sok kószahír járta a léha budapesti társaság köreiben, s ezek az elkényeztetett szalonlovagok úgy néztek a váratlanul felbukkant vademberre, mint ahogy egy őrültre szokás nézni, akiről nem lehet még tudni, hogy veszedelmese vagy nem. Azonban hamarosan rájöttek, hogy a fiatal drágfin nem veszedelmes, csak őrült. Teákra, estélyekre nem jött el, hiába hívták meg. A pezsgőt nem szerette, borból is keveset ivott, mulatóhelyekre nem lehetett elcsalni, a kaszinót messzire elkerülte, és kártyázni sem akart. Egész nap a kiállítást bújta, és étkezni nem a Hungáriába járt, vagy a vadászkürtbe, hanem beült a kiállítás valamelyik sátrába, és idős, komoly gazdaemberek társaságában megvett egy paprikás tokányt. Viszont Drágfi Gergely sokkal jobban érezte magát itt, mint a Hungáriában. Régi gazdászbarátaival találkozott össze, meg apja hajdani barátaival, komoly gazdákkal, akik üzemeiket korszerűen vezették, s akik azonnal megérezték benne is, mint annak idején apjában a szakmabeli társat, és örömmel ültek vele összebeszélgetni. A kiállítás 6. napján a 2 éves csikók bemutatója alatt ismerkedett meg Máldegem Júliával. A Máldegem bárók az 1800-as évek elején származtak be Magyarországra valahonnan Belgiumból. Császári hivatalnokok voltak, akik hasznosan helyezkedtek el, és jól házasodtak, s így minden különösebb fáradtság nélkül összegyűjtöttek egy jó 20 000 holdat kitevő uradalmat. Erős, csontos szőke leány volt Máldegem Júlia, valószínűtlenül kék szemekkel. Nem kimondottan szép, de valami egészséges, vidám varázs árad belőle, valami okos és józan derű, ami alkalmas volt arra, hogy fölkeltse a férfiak figyelmét. A megismerkedés egészen hétköznapi módon jött létre. A 2 éves csikókat vezették föl a tribünök elé, és Drágfi Gergely, akit a lótanyésztés nem érdekelt, hamarosan hátra vonult a falatozóba. Az asztaloknál vászonruhás vidéki urak söröztek, s ahogy áthaladt közöttük, valaki vidáman ráköszönt. Szervusz, Gergely! Hát téged is lehet látni? Egy hajdani évfolyam társa volt a Magyaróvári Akadémiáról. Csontos szikár öreg úr társaságában ült. Drágfi odament és bemutatkozott. Máldegem, morogta az öreg úr. Drágfi Lajos fia vagy? Igen. Ösmertem apádat. Aztán egy pohár sör és sült kolbász mellett felevelenítették a hajdani cimborával a régi vidám gazdászidőket, és a sátor sarkában a cigány feléig fordulva elkezdte húzni, hogy óvár, óvár, magyar óvár, te vagy az oka mindennek. Az öreg úr szótlanul ült mellettük, és itta a sörét, egyszer csak valaki megállt az asztal mellett. A leányom, mondta az öreg Máldegem, és egy bizonytalan kézmozdulatot tett a levegőben. Drágfi felállt, meghajtotta magát, és elmorogta a nevét. A lánynak nagy, nyugodt, hűvös keze volt. – Na, kész a vásár? – kérdezte, és leült az apja mellé. Az öreg fölmordult. – Józsi beleszeretett a bikájába, azért a pénzért főispánt veszek, nem bikát. – Főispánt lehet? – válaszolta a másik. – De annak a bornyai nem lesznek rekord tejelők. 1800-at megér, többet nem. 2000. Egyre jobban nekitüzesedtek az alkunak, a leány Drágfihoz fordult. Nem volt a 2 éveseknél? Néhány gyönyörű példányt vezettek el. Nem érdekelnek a lovak. Csodálkozva nézett rá. Hogy lehet az? Nem lovagol? De azt igen, ha szükségem van jó hátaslóra, veszek magamnak. Azonban a lótenyésztés ma már inkább költséges szórakozás, mint rentábilis üzem, különösen nálunk felvidéken, ahol a legelőket kisajátították. Lehet, hogy igaza van, azonban szép szórakozás. Egy mezőgazdasági vállalkozásnak nem az a célja, hogy szórakoztasson, hanem hogy termeljen. A lány figyelmesen megnézte Drágfit, aztán mosolyogva bólintott. Igaza van. Mi sem tartunk ménest, de sokan vannak még mindig, akiknek ez a szenvedélyük, s mert minden fölnevelt csikót külön megszeretnek, alig lehet tőlük lovat venni. Lóállományukkal párhuzamban nőnek az adósságaik is, szokta mondani apám. De mi a véleménye az angóra nyulakról? Én most kezdtem el 100 példánnyal, de föl szeretnék menni 600-ig. Gondos ápolást igényelnek ugyan, de az angóra szőr külföldön nagy divat és jól fizetik. Ha sűrűn cseréli az ember a kanokat, betegséggel szemben is elég ellenállók. Most Drágfi nézte meg figyelmesen a lányt. Este együtt vacsoráztak, és másnap azt mondta az öreg máldegem, lejöhetnél pár napra Gecsére, ha már itt vagy, megnézhetnéd legalább a kansüldőket, talán csinálhatnánk egy cserét. 3 hétig maradt oda Drágfi Gergely a tenyész állatvásárral kapcsolatban. A gazdaság dolgait ez alatt Jurkó vezette eskőn, a kis Jurkó a régi parádés kocsisnak, az öreg Jurkónak volt a fia, és ugyanúgy, mint az apja, ő is lovász gyerekként kezdte az életét az eskői uradalom istállójában. A lovász gyerekből kisinas lett, majd a birtok összeomlása után olyan mindenes szerepet töltött be a hercegné mellett. Később Drágfi Gergely elküldte Kassára egy gazdasági tanfolyamra a körülbelül vele egyidős kis Jurkót, és annak elvégzése után olyan ispánfélét csinált belőle maga mellett. A Jurkók nemzedékek óta ott szolgáltak az eskői uradalomban, hűségesek voltak és becsületesek, és már az öreg Jurkó is olyan családtag félének számított. Kis Jurkó is vitte tovább ezt a hűséget és becsületességet, és rendre annyira beletanult Drágfi Gergely mellett a gazdálkodásba, hogy bátran magára lehetett hagyni néhány hétre. Öreg Jurkó, aki már nyugalomba vonulva élt a régi kocsis házban, hosszú erkölcsi oktatásokban részesítette a fiát, valahányszor rábízták néhány napra a gabonás kulcsait. De ezek az erkölcsi intések egészen feleslegesek voltak. Kis Jurkó körül nem történhetett baj, ő már a családhoz tartozott egészen. Minden este bekopogtatott illedelmesen a szalomba, ahol a hercegné ilyenkor egymagában vacsorázgatott, és tisztességtudóan áldogálva előtte elmondott mindent, ami aznap a gazdaságban történt. Mikor Drágfi Gergely 3 hét múlva hazatért a tenyészállatvásárról, kis Jurkó már az eperjesi állomáson várta a kocsival, és egyenesen a major udvarra hajtott a gazdájával. Gergely fél óra alatt végignézett mindent. Jól van, Jurkó, mondta, ügyesen csináltad. Kiválasztasz magadnak egyet az üszőborjak közül. Jurkónak a dicséret többet ért, mint minden üszőborjú, csak úgy ragyogott az arca tőle. De még elmentek azon nyomban a borjak rekeszéhez is, és ki kellett válassza magának az ajándékot. Mikor mindezzel megvolt, csak akkor jutott ideje Drágfi Gergelynek, hogy fölmenjen a várba és leverje magáról az útporát. Átöltözött, és megkereste az anyját a veteményes kertben. Eljegyeztem Máldegem Júliát, mama, mondta egyszerűen, minden bevezetés nélkül, miután kezet csókolt neki. Remélem, nincs kifogása ellene. A hercegné éppen a hagyma ágyás földjét lazította egy könnyű kis kapával, széles karimájú szalmak alapja alól csodálkozva nézett a fiára, de ez a csodálkozás nagyobbára tettetés volt, mert a figyelmes budapesti rokonok már beszámoltak neki levélben a Gergely-Gecsei útjáról. Máldegem Tivadar leányát? Kérdezte, mintha akkor hallana először a dologról. Igen, 3000 hold van a nevére írva Tülkösön. Megnéztem, jó földek, rendben tartott üzem. 500 000 pengőt áthozunk ide. 4 új silót építünk, kibővítjük a hizlaldát, és gondoltam arra, hogy talán egy olajprést is beállítunk. Itt laknánk eskőn, ha mama megengedi. A hercegné elgondolkodva ingatta keskeny fejét a nagy szalmak alap alatt, mint aki csodálkozik valamin. A Máldege meg takarékos emberek, mondta aztán, beleilleszkedve a fia tárgyilagos üzleti hangjába, gyűjtöttek is szépen, ha nem mindig úgy, ahogy az nekünk drágfiaknak ízlésünk szerint való, de hát a múltat el kell egyszer már feledni. Sóhajtott, majd, mint aki ráébredt, hogy valamiről megfeledkezett, átölelte a fiát és megcsókolta. Adja az Isten, hogy boldogok legyen. Az esküvő Gecsén volt, utána Svájcba utaztak. Júlia egy híres angóra nyúl tenyészetet akart fölkeresni Bázelben, onnan átmentek Németországba az új mintájú olajprések munkáját megtekinteni, és 3 hét múlva már eskőn voltak, mert a hizlarda építkezéseit még a fagy beállta előtt be akarták fejezni. Mikor a Máltegemi Júlia nagy szürke túrakocsija megállt a várkapu előtt, öreg Jurkó fatálcán sót és kenyeret nyújtott át a fiatal hercegi párnak, amíg levett kalappal a párszavas üdvözlő beszédet mondta, hosszú, ezüstös haján megcsillant a kora őszi nap. Mögötte ott állt az egész cselédség, kis Jurkóval az élen, és lelkes éjjenzéssel tette rá a pontot a köszöntő végére. Utána csapra vertek az udvaron egy hordó bort, az új asszony bevonult a várba. Egy évre rá megszületett az első fiú, akit Lajosnak kereszteltek. 1932-ben jött egy leány, és két évre rá újra egy leány, ezt végül 1936-ban egy fiú követte megint. Ebben az évben halt meg az öreg hercegné. A temetésre rengetegen jöttek el, és a kripta körüli dombot megszállva tartották a falu szegényei, akik őszinte és igaz könnyeket sírtak azon a napon. Áldozatos lelkéről fél óránál többet beszélt a meghatódott öreg esküvői pap, aztán a kriptát befalaszták, és az élet haladt tovább. Az esküvői gazdaság ekkor már újra elérte hajdani színvonalát. A csehszlovák állam nem fösvénykedett a több termelési jutalmakkal. Évente 5-6 szakiskolák által hivatalosan kiküldött gyakornok kapott Drágfi aláírásával a munkabizonyítványt a birtokon végzett tanulmányáról és szorgalmáról. Az esküvői gazdakör mintájára, melyet Drágfi Gergely alapított már évekkel ezelőtt és látott el mezőgazdasági felszereléssel, egyre másra alakultak meg újabb és újabb gazdakörök a felvidék magyar falvaiban. Valamennyi gazdakör Drágfi herceg irányítása alatt állott, ami magában véve is temérdek munkát jelentett. De Máldegem Júliában remek fegyvertársat kapott. Nem csak, hogy a gazdaság vezetéséből kivette a maga részét, a tyúkászat, az angúra nyúltelep és a tejgazdaság teljesen a hercegné hatáskörébe tartozott, de ugyanakkor ott szerepelt az új lendülettel meginduló nőegylet élén is. Háziipari, szövő és varró tanfolyamokat szervezett, kiállításokat rendezett, és elindított egy csecsemővédelmi mozgalmat. Az esküvői vár élete egyetlen nagy szervezési központtá alakult át, rendre megint, mint annyiszor már a századok folyamán, mindössze, hogy a fölkelés, mely onnan elindult, nem fegyveres harc volt, hanem a munka összefogása, egy tervszerű, békés szabadságharc. Egy elnyomott gazdanép okos önvédelme a fegyveres erőszakkal szemben. Abban az évben, amikor a hercegné meghalt, lépett be Juhos Klára Drágfi Gergely életébe. Ez a Juhos Klára egy nagy nyomorúságban élő református Lilitának volt a leánya, aki 8 gyermekével egy eldugott kis hegyi faluban élt. Klára elvégezte a tanítóképzőt, de magyar származása miatt nem kapván állást a csehszlovák állami iskolákban, kénytelen volt nevelőnőnek menni. Így került esküre. 22 éves volt, nyulánk, barna és izgatóan érdekes. Drágfi Gergely 36 éves volt akkor, 4 gyermek apja, de még nem tudta, hogy mi a szerelem. Egyszerűen nem ért rá eddig ezzel a kérdéssel foglalkozni. Feleségül vett egy asszonyt, mert az életüzem termelési sorrendje megkívánta, de házassága és együttélése ezzel az asszonnyal semmivel sem volt más, mint egy sikeres gazdasági vállalkozás, mely alapos megfontolással, a partner szakszerű kiválasztásával és kellő szervezési képességgel jött létre, de melynek ahhoz a valamihez, amit általában szívnek neveznek, bajmi kevés köze volt. Erre egy nyári éjszakán jött rá, amikor az irodából jövet, ahol éjfélig dolgozott az üzemi számadásokon, a hűvös és homályos folyosón, egy könnyű, karcsú leányalakot látott egy félig nyitott ajtóban állani. Egy pillanaton múlt az egész. Csak megtorpant a szótlanul várakozó leányalak előtt, és hosszasan a szemébe nézett. Azon az éjszakán tudta meg Drágfi Gergely, hogy mi a szerelem. Ettől a naptól kezdve ifjúságának munkába eltékozott évei egy iszonyú csókszomjúságba csúcsosodtak össze, s mert származásánál és nevelésénél fogva úr volt, rendhez szokott és rendet tisztelő, úgy fogadta ezt a rászakadó szerelmet, mint egy elemi csapást, ami elől kitérni nem lehet, amit azért igyekezni kell méltósággal elviselni.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni, a terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cég. A vasútársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő forgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegyplusmáv.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre, írja a közlemény. A MÁV azt írja, az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért kell harmonizálni az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes felújulása érdekében? Miért nem lehet a vadkizáró kerítés ennek a szent grálja? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetek majd vendégemmel, Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársával.
2: Hát talán az egyik legfontosabb a különböző ágazatok közötti kommunikáció és közös stratégiák kidolgozása, ami érinti az erdőgazdaságot, illetve az adott üzemtervi területen működő vadgazdálkodási szerveket. Szerintem ez egy sarkalatos pont, és természetesen ebben akár még további szereplők, mint a természetvédelem is becsatornázható, bár szerintem az érdekek azok nagyjából esetükben megegyeznek az erdőgazdálkodói érdekekkel. A másik, talán ilyen sarkalatos pont, amit javasolni tudunk, az a cserjeszint kímélete, illetve a választék, tehát a vad számára elérhető fajoknak a minél nagyobb számban rendelkezésre állása. Ez amúgy is szerintem a klímaváltozás árnyékában egy sarkalatos pont, hogy minél nagyobb fajgazdagságú újulat legyen jelen egy-egy erdő állományban, hiszen abból tudnak kiszelektálódni azok a fajok, amik mondjuk egy-egy változást le tudnak reagálni, vagy mondjuk egy-egy bolygatást, vagy egyéb ilyen kalamitást túl tudnak élni. Ebben a formában úgy gondoljuk, legalábbis itt a PIRIS üzemmód kísérlet esetében, hogy most ezt a kutatást lezártuk, de számos ötletünk van, ami akár egy kicsit térbeli reprezentativitást növelné, tehát hogy nem csak egy ilyen kísérletes rendszerben egyetlen egy helyszínen vizsgálnánk a vadhatást. Ez egy fontos továbblépési terv, hogy ha nem is országos lefedésbe, de valami jobb térbeli reprezentáltságot adjunk az ilyen típusú vizsgálatoknak. Tehát leginkább az, hogy különböző erdős tájakban vizsgáljuk a vadhatást.
1: Remélem, tetszett az előzetesünk, sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nemrég jelent meg egy friss tanulmány, amelyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá a szerzők, hogy közepes vadsűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulat növekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vadkizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújulását a kerítéseken belül a gyorsabban növő árnyéktűrőbe vetélytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny mérsékelt vadnyomás mellett kisebb mértékű lehet. A 7 éves vizsgálat legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. A további részletekről Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Igazából két lépéssel távolabbról indítanék. Ez a tanulmány része egy 2014-ben indított viszonylag összetett erdőökológiai kísérletnek, amit a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen alakított ki a parkerdő területén a Pilis Szent Kereszt és a Pilis Szentok közötti hosszú hegyen. És ez egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy igazából az erdészek számára is releváns kérdéseket tudtunk elkezdeni kutatni, és ez a vizsgálat alapvetően két különböző erdőgazdálkodási mód vagy keretrendszer, a hagyományos vágásos gazdálkodás bizonyos elemeit és az úgynevezett török erdőgazdálkodás elemeit hasonlítja össze, illetve azt, hogyha különböző féleképpen nyúlunk hozzá az erdőhöz, akkor az hogyan változtatja meg a termőhelyi viszonyokat, itt a az avar-talaj viszonyokat, illetve a mikroklímát értem, és ez hogyan hat a különböző élőlénycsoportoknak a diverzitására, hogyan regenerálódnak egy-egy ilyen beavatkozás után, valamint kitüntetett figyelmet fordítottunk a természetes felújulásra, és kísérletről volt szó, dolgoztunk beültetett természeti csemetékkel, és annak néztük a növekedési viszonyait 5 különböző fafajnak, amit a vattól elzártam, vizsgáltunk. És emellett viszont ténylegesen kíváncsiak voltunk a vad hatására is a felújulási folyamatokban, viszont ezt nem beültetett csemetéken vizsgáltuk, hanem eleve a területen lévő fásszárú egyedeken, tehát ezek természetes újulati egyedek voltak, amit 2014-ben még mielőtt elkezdtünk volna bármiféle ilyen beavatkozást kialakítani, akkor kiválasztottunk egyet egy elkerültett 6x6 méteres ilyen térészen belül, és ahhoz a lehető legközelebb, és ilyen csemetepárokkal dolgoztunk. És a kiválasztásnak a szempontja az igazából az volt, hogy természetesen azonos fafajú legyen, nagyjából azonos méretű, 3 méret kategóriában dolgoztunk, 0-20, 20-50, 50-130 centi közötti újulati egyedek lettek ekkor kiválasztva, és arra is figyeltünk, hogy a becsülhető rágottsági előtörténetük is ezeknek az egyedeknek hasonló vagy ugyanaz legyen, tehát hogy az alakjuk, hogyha szemmel láthatóan mondjuk az adott tárgyévben szenvedett rágottságot, akkor lehetőleg mind a kettő ugye úgy legyen kialakítva. És ebbe a vizsgálatba igazából egy akkor érkezett és nagyon-nagyon lelkes biológia-kémia szakos hallgatóval, Tóth Bencével kezdtünk bele, és akkor a következő évben kerültek kialakításra maguk a kezelések, amik a kísérletnek a gerincét képezték, és folyt tovább tulajdonképpen ugyanazzal a módszertannal a vizsgálat.
1: Fontos volt, hogy milyen fával ellátott területen vizsgálódnak? Tehát, hogy ott milyen fák vannak?
2: Igen, ez abszolút fontos volt. Tehát mi egy Gyertya János Kocsentán tölgyes állományban egyébként előtte viszonylag hosszú időn keresztül a hagyományos vágásos üzemmódnak megfelelően kialakuló gazdasági erdőt választottunk az erdészettel közösen. Ez egy összefüggő 3 erdőrészletet érintő terület, kevesebb mint 40 hektár, mondjuk ilyen 37 hektár, és igazából a kiválasztásnak a szempontja az az volt, hogy az örök erdőgazdálkodást azt alapvetően inkább az árnyéktűrőbb fafajú erdőkre idézőjelben dolgozták ki. Ott már egy nagyobb tudásanyag és több tapasztalat állt az erdészek, az erdészet tudomány rendelkezésére. Tehát ugye ezt már tudták, hogy Bükkösben ez a módszer ez jól működik, és a CFA-faj jól megújítható. Ez Gyertya János tölgyesben egy fokkal kérdésesebb volt, mert a tölgy ez egy fényigényesebb fafaj, különösen mondjuk a megtelepedés csírázás követően még bírja az árnyalást egy ilyen 3-5 évig, de utána már szüksége van egy nagyobb mennyiségű beérkező fényre ahhoz, hogy a hosszirányú növekedése is el tudjon indulni. És ez egy kérdés volt, hogy vajon az örök erdőgazdálkodás keretein belül, amit itt a közép-európai régióban főként lékekkel, ilyen kisebb facsoportok eltávolításával szoktak végrehajtani, vagy hát legalábbis ez a leggyakoribb fahasználat. Változó, hogy milyen méretű ilyen lékeket alakítanak ki. Mi ebben a vizsgálatban az egy fahosznyi átmérőt alkalmaztuk, ez azt jelenti, hogy egy akkora kör alakú ilyen záródás hiányos foltot hoztunk létre, tehát onnan az összes felnőtt faegyed és a második lombkorona szintben, ott ugye tipikusan ebben az állományban gyertyánok fordulnak elő, tehát hogy a második lombkorona szintben lévő egyedeket is eltávolítottuk, minden olyan fát, aminek az átmérője meghaladta az 5 cm-t, és ez ebben az állományban egy 20 méter átmérőt jelentett.
1: Egy picit segítsünk a laikusoknak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy hagyományos vágásos üzemmód és folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő üzemmód.
2: A hagyományos vágásos gazdálkodási módok egy jelentős részét tulajdonképpen a mezőgazdaság körforgásosságára lehet mondjuk ráhúzni. Ebben az esetben általában az adott erdőrészletet, vagy mondjuk egy nagyobb egységet egyszerre egy időben termelnek le, amikor eléri az optimálisnak tekintett úgynevezett vágásérettségi kort, tehát amikor már a kitermelendő fa értéke legnagyobb, és ekkor mondjuk ilyen átlagosan, legalábbis Magyarországon ilyen 3-5 hektáros úgynevezett véghasználati területek keletkeznek. Azért nem azt mondom, hogy tarvágások, mert az egy ilyen speciális változata ennek a gazdálkodásnak, ugyanis tipikusan nem egy lépésben kerül letermelésre, hogy ez a 3-5 hektár, hanem ezt megelőzi több olyan kisebb intenzitású beavatkozás, ami elkezdi a felső színben lévő fáknak az áródását egy kicsit megbontani. Ezáltal amik maradnak, azok még évekig több fényt kapnak, nagyobb lesz a koronának is az úgynevezett növőtere, tehát ott egy kicsit fokozottabb erőforrásokhoz fognak jutni. És akkor ez általában 2-3 ilyen előkészítő lépés után kell.

Kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térd hajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk, vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadásra nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál, mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől? És ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra.
Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne

0: Átkot mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást, hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátságkőolajvezeték leállása miatti pánikvásárlása magyarázott. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában az üzemanyag pánikvásárlások hatását emelte ki a kiskereskedelmi forgalom kiugró márciusi növekedésében, amely a kimagasló éves ütem több mint 40%-át jelentette. A kiskereskedelmi forgalom 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, írja az elemzés. Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáin középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázót tett vizsgát, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos, középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az olvasott szöveg értésére 60, a nyelvhelyességre 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra. Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc volt, a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepeltek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam nem ugyanaz, írja az Oktatási Hivatal hozzátéve, az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Az érettségi vizsgák sora pénteken 9 órától a német nyelvi írásbelivel folytatódik. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a gazdasági versenyhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, újvilági karmos majmokon végzett kutatást bánkata a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. A különböző nemű, fajú és életkorú egyedek esetében eltérő viselkedést és teljesítményt tapasztaltak, mely elsősorban a majmok eltérő biológia a jellegzetességeiből és egyedi szociális berendezkedésükből adódhat. Bánkata elmondása szerint a kutatás rávilágít a viselkedés, az egyedi jellemzők és a kognitív képességek közötti összetett kölcsönhatásokra, valamint az ezeket alakító evolúciós csereviszonyok és szelekciós nyomások szerepére is. A riporter Balázs Alexandra.
2: Igazság szerint nekem az alanyok azok hamarabb megvoltak, mint a téma ötlete. A mesterképzés teljesítéséhez egy kutatásra alapuló diplomamunkát kellett készíteni, és mire én elértem ahhoz a ponthoz, hogy ezt a kutatási témát ezt megválasztam, én akkor már egy jó ideje önkéntesként dolgoztam a Szegedi Vadasparkban, és leginkább azon a részlegen, ahova a karmosmajmok is tartoznak. És engem egyébként is mindig inkább az állatok, illetve a viselkedés érdekelt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan vizsgálatot kialakítani, ami a majmokra illik, és ugye mivel már sok ideje dolgoztam velük, nagyon jól ismertem őket faji szinten is, illetve magukat az egyedeket is. Úgyhogy nekem először az alanyok voltak meg, és ehhez alakítottam ki magát a témát. Bizonyos szabályokhoz tartani kellett magunkat, ugye a tartás technológia miatt. Úgyhogy bizonyos kompromisszumok meghozása után végül éppen egy számolási képességes vizsgálatra esett a választásunk, mert ez volt úgymond a legegyszerűbb kivitelezni.
3: De egyébként újvilági főemlősökkel, majmokkal voltak már vizsgálatok korábban is?
2: Igen, vizsgálták őket. Egészen pontosan ezzel a kérdéssel, amivel mi foglalkoztunk ezzel éppen egyébként foglalkoztak már, de nem ezekkel a fajokkal. Szóval ezeken a fajokon ez egy teljesen új kérdés volt.
3: Mi volt a vizsgálat fókuszában, tehát miből indultak ki?
2: Nekünk a fő kérdésünk az egyfajta számolási képességre irányult. Egészen pontosan az volt a kérdésünk, hogy ezek a majmok hogyan képesek különbséget tenni eltérő mennyiségek között, illetve hogy ezt a képességet esetleg befolyásolhatja, hogy éppen milyen nemű, életkorú vagy akár fajú egyedről beszélünk.
3: De miért pont matematika?
2: Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy az emberek azok szeretik magukat összehasonlítani más állatfajokkal, de itt maga a számolás, illetve a matematika az egy ember által kreált jelenség. Tehát maga a számolásnak is egyébként van 5 kritériuma, amit az emberek képesek teljesíteni, viszont még maguk, akár a csimpánzok vagy bonobók, legközelebbi rokonaink sem tudnak. Szóval itt különbséget kell tenni kicsit az ember által létrehozott matematika, illetve a természetben előforduló numerikus képességek között. És igen, leginkább a főemlősöket vizsgálják mindenféle kognitív szempontból, hogy ők a legközelebbi rokonaink. Vannak az evolúció során kialakultak, veleszületett képességek, amik mennyiségi alapon működnek, és egyébként erre az irodalomban leginkább 2 fő rendszert tartanak számon. Az egyik az egy arányfüggő rendszer, aminek igazából az a lényege, hogy nem feltétlen a 2 mennyiség közötti abszolút különbség alapján működik, hanem a 2 mennyiség egymáshoz viszonyított arányán. Illetve van egy másik rendszer, lényege az tulajdonképpen inkább arra irányul, hogy mennyire pontosan tudják meghatározni a mennyiségeket, viszont ez egy nagyon kis nagyságrendben működik, általában ez 1-4-ig tart. Csecsemőkkel például nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, illetve más fajokkal is. Ez 3 vagy 4 fölé egyébként sosem megy, tehát ettől feljebb pontos mennyiségi meghatározásra eddig nincsen bizonyíték. És az, hogy egy fajnak vagy egy csoportnak hogyan alakulnak a numerikus képességei, az nagyon függ például a környezetüktől, illetve hogy milyen környezeti nyomás ért őket az evolúció során. Hiszen a főemlősökön végzett vizsgálatok például nagyon sokszor tartalmaznak valamilyen tréninget vagy tanulási periódust, ahol megtanítják nekik, hogy milyen szabályok szerint működik az adott feladat, és később ez alapján oldják meg. Ezt például úgy tudnám egy hétköznapi példával elmagyarázni, hogy ez olyan, mint például a matek érettségi. Ott is vannak típus feladatok, amikre a diákok felkészülnek, nagyon sok ilyet oldanak meg az éles érettségi előtt, de természetesen az, hogy az éles vizsgán pontosan mi lesz a feladat, és hogy milyen számokat fog tartalmazni, azt ők sem tudják.
3: És hogyha az ingereknek a numerikus tulajdonságait nézzük, akkor itt elsősorban azt nézték, hogy mondjuk a majmok, tehát az újvilági karmos majmok, azok képesek-e érzékelni és ábrázolni ezeknek az ingereknek a numerikus tulajdonságait ugyanúgy, ahogy például más jellemzőket, alakot, textúrát, tehát valaminek az anyagát, a színét vagy a méretét?
2: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Vannak bizonyos jellemzők, amik óhatatlanul összefüggnek a mennyiségi jellemzőkkel. Ezekre a már említett például tréninges vizsgálatokban lehet egyébként kontrollálni, vagy akár az általunk végzett vizsgálatban is vannak olyan formák, ahol kontrollálnak rá. De ugye nekünk az egyik fő vonalunk az volt, hogy természetes viselkedést próbáljunk vizsgálni, és ha belegondolunk, akkor a természetben is az állatok azok ilyen formában fognak találkozni az ingerekkel. A természetben semmi nem fog kontrollálni ezekre a jellemzőkre, amik kapcsolatban állnak a mennyiségekkel.
3: Az fontos volt, hogy társas majmokkal végezték, és nem pedig olyanokkal, amelyek egyedül élnek, tehát magányosak? Mert hogy alakíthatja? Tehát egy társas fajnál ott maga a csoport az alakíthatja egymásnak a gondolkozását, az ízlését.
2: Így van, igen. Ez is volt a vizsgálatunk egyik fő eredménye. A karmos majmok egyik nagyon érdekes jellemzője a csoportfelépítés. Ez náluk is többféle lehet, de általánosságban elmondható, hogy családokban élnek, ahol van egy domináns pár, ők szaporodnak, és a csoport többi tagját az ő utódaik adják. És ez a szociális környezet, amiben ők élnek, ezek nagyon sok tulajdonságukat hosszú idő alatt befolyásolta, és ez egyébként kihat arra, hogy hogyan viselkednek. És mi is ezt tapasztaltuk egyrészt a saját vizsgálatunkban. Magában egyébként a különbségtétel sikerességében ilyen jellemzők alapján mi nem találtunk különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen, még több vizsgálattal egyébként lehet, hogy találnánk. De mi a vizsgálatban nem csak a döntési sikerességet mértük fel, hanem egy olyan változót is, ami a döntés időtartama volt. Tehát, hogy mi a reakcióidejük. És ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy például a hímek azok sokkal gyorsabb reakciót mutattak, mint a nőstények. És ugye említettem az egyedi berendezkedésüket ezeknek a majmoknak. Náluk bizonyos szaporodási jellemzők miatt az alakult ki, hogy az újszülött utódokat egyébként az apák fogják nagy részt hordozni saját magukon, amíg önállóak nem lesznek, és az anyához csak a táplálkozás idejére kerülnek többnyire vissza. És emiatt, hogy az apák ilyen nagy szerepet vállalnak az utódgondozásban, nekik például sokkal figyelmesebbnek kell lenniük, hogyha egy esetleges veszély adódik, például jön egy ragadozó, akkor ők arra nagyon gyorsan, hatékonyan tudjanak reagálni, és át tudjanak menekülni, hiszen nem csak saját maguk miatt kell ezt megtenni ők, hanem az utódaik miatt is. És emiatt, hogy a hímekre ilyen nagy felelősség hárul, úgymond, náluk ez a gyors reakcióidő emiatt alakulhatott ki, nem csak feltétlen ebben a feladatban, hanem ez egyébként a viselkedésük nagyon sok ágára kihat, hogy ők ilyen gyors reakciót mutatnak.
3: Tehát akkor a hímek gyorsabbak voltak, mint a nőstények?
2: Így van, igen.
3: Milyen módszert alkalmaztak egyébként a vizsgálat során?
2: Az ilyen számolási vagy mennyiségbecslési képességeket általában kétféle módszerrel vizsgálják. Én már említettem a tréningezés, illetve tanulási periódussal kapcsolatos vizsgálatokat, ez volt az egyik módja. Amit mi alkalmaztunk, az egy spontán választáson alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy mindenféle előzetes információ vagy tanítási folyamat nélkül szembesítjük az alanyokat egy döntési helyzettel, amire ők azonnal reagálnak.
3: Ugye azt mondta, hogy szőlőszemeket használtak. Hogyan kell nekünk elképzelni a kísérletet, tehát ezt az egész vizsgálatot, hogyan történt?
2: Maga egy teszt az úgy történt, hogy készítettünk egy polcot, amit rögzíteni tudtunk a majmok kerítésére, és ennek a polcnak mindkét oldalára elhelyeztem adott mennyiségű szőrdarabot, például az egyik oldalra egyet, a másikra pedig négyet. Ezután ezeket letakartam. Ez volt az előkészítő lépés, ez úgy történt, hogy a majmok ezt nem látták. Ezután én megvártam, amíg odajött hozzám egy majom. Egyébként az egész vizsgálat önkéntes alapon működött, egyik majmot sem kényszerítettük sosem, hogy részt vegyen benne, de egyébként a szőlő elég nagy motiváció volt számukra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy mindig nagyon aktívan részt vettek a vizsgálatban. Szóval amikor odajött hozzám egy majom, akkor én megvártam, hogy a figyelme az rám irányuljon, és ezután én felfedtem ezt a két mennyiséget azonos időben, ő pedig ebből választott egyet. Ezt úgy tették meg, hogy a mancsukkal egyébként átnyúltak a kerítésen, jelezve, hogy melyik mennyiséget választják. Az alapfeltevés egyébként az, hogy egy ilyen döntési helyzetben az állatok azok a nagyobb mennyiségű élelmet fogják választani, hiszen ugyanannyi energia befektetéssel így több élelemhez tudnak jutni.
3: És mi van akkor, ha például zavarás van, mert féltermészetes körülmények között vizsgálták őket? De ha mondjuk kim vannak a szabadban, akkor is biztos, hogy a nagyobb mennyiséget választották volna? Mert ugye ott zavarás van, ragadozók vannak, egy csomóféle zaj, minden.
2: Igen, ezt vizsgálni kellene. Nagyon jó lenne, hogyha a természetben is hasonló vizsgálatokat, vagy esetleg megfigyeléseket lehetne tenni. Ez alapvetően nem mindig egyszerű, hiszen viszonylag rejtőzködő fajokról van szó, nem csak náluk, nagyon sok fajnál nehéz természetben vizsgálni őket. Ezért is fontos például az állatkertek szerepe, mert lehetőséget ad olyan fajok vizsgálatára, amik egyébként nehezek lennének. Úgy gondolom, mivel ezek a rendszerek evolúciósan rögzültek, tehát már nagyon sok vonalon vizsgálták, meg volt sok állatnál egészen a főemlősöktől a rovarokig, ezért úgy gondolom, hogy bizonyos zavarások ezt egy-egy adott esetben befolyásolhatják, de összességében magát a képessége azt nem fogják.
3: Önök egyébként arra számítottak, hogy mindegyik sikeresen megkülönbözteti a kisebbet a nagyobbtól? Tehát a kisebb mennyiséget a nagyobb mennyiségtől? Erre számítottak?
2: Nem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először néhány alapdolgot kifejtenék egy kicsit. Vannak bizonyos törvényszerűségek, amik alapján meg lehet állapítani olyan mennyiségpárokat, amik között könnyebb különbséget tenni, és olyanokat, amik között nehezebb. Ilyen például a távolsághatás. Ez azt mondja ki, hogy minél nagyobb a különbség két mennyiség között, annál egyszerűbb különbséget tenni közöttük. De mondjuk elképzelünk egy színháztermet, ahol a nézőtér jobb és bal oldalra van felosztva, akkor hogyha a bal oldalon egy ember ül, a jobb oldalon pedig 10, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha az egyik oldalon 9-en ülnek, a másikon pedig 10-en, akkor ez már egy sokkal nehezebb feladat. Mm-hmm. Ez a távolsághatás. Van egy olyan törvényszerűség, ami a nagysághatás, ez pedig azt mondja ki, hogy a nagyságrend növekedésével egyre nehezebbé válik a különbségtétel. Hogyha a nézőteres példánál maradunk, akkor hogyha az egyik oldalon 10-en ülnek, a másikon pedig 20-an, akkor ismét egy viszonylag könnyű feladatunk van megállapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha ugrunk egy nagyságrendet, és 110 vagy 120 néző közül kell eldönteni, akkor ez megint egy sokkal nehezebb feladat. És mi ezek alapján állítottunk össze egyébként 5 ilyen mennyiség kombinációt, és ezeket teszteltük, hogy hol van az a határ, amit még képesek megkülönböztetni, és mi az, amit már nem.
1: Kedves hallgatóink, Bánk Katával, a Szegedi Tudományi Egyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával Balázs Alexandra beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni. A terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cég. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő forgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegyplusmav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre, írja a közlemény. A MÁV azt írja, az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten záporzivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok! A folytatásban önök az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának 2 órás műsorába kapcsolódtak be. A mikrofonnál Demeter Zsuzsát hallják. Május 8-a van, péntek. A csatornák kiszáradnak, van olyan tározó, amelyikben nincs víz. A talajvízszint egyre mélyül. Így összegezhető jelenleg vízügyi szempontból a térségünk helyzete.
2: Ez most már kezd súlyossá válni, ugyanis mivel se márciusban, se áprilisban nem esett csapadék, a léghőmérséklet magasabb az átlagnál, tehát februárban 3,3 fokkal, márciusban 4,4-jel. A csapadékot, ahogy az előbb elmondtam, sokkal kevesebb az átlagnál. Hát azt tudni kell, hogy az elmúlt évet, a 2025-öt 162 mm csapadékhiánnyal zártuk. Ugye erre jött rá ez a március-április csapadékszegény időjárás. Itt is kialakult idén egy 45 mm csapadékhiány. Ezt, ha összeadjuk, ez már 207 mm csapadékhiány, ami azt jelenti, hogy az éves csapadék egyharmada hiányzik.
1: A vízügyi szakemberrel a 7:30-as hír összefoglaló után beszélgetünk majd, de előtte még a kalendárium, majd az útra való hallható. Itt a nyíregyházi 100,5 és a fehérgyarmati vonzás körzetben a 99,5 MHz-en. Kedves hallgatóink, számítunk ma is a figyelmükre.

0: Napkalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 8-a van, amikor a Mihályok és a Gézák ünneplik névnapjukat. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az istenű Istenhez hasonló. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóságnév is, jelentése herceg. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. Ma van a Vörös Kereszt napja. 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetét. A Vörös Kereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1835-ben, május 8-án született Székely Bertalan festő. 1901-ben, szintén ezen a napon látta meg a napvilágot, Székely Mihály, kétszeres Kossuth díjas, világhírű basszus operaénekes. 1903-ban, május 8-án hunyt el Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. 1918-ban ezen a napon hunyt el Hollósi Simon festőművész, a nagybányai művésztelep vezetőmestere. 1926-ban született David Attenborough, természettudós, dokumentumfilmrendező. 1927-ben, tehát egy évvel később látta meg a napvilágot, Paskai László bíboros, esztergom budapesti érsek. 1943-ban született május 8-án Laux József, rock és jazz dobos, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. És még egy érdekesség, 2013 óta ez a nap a magyar kézműves fagylalt napja is. Május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra. Az 5-ös hónap római számmal írt jele, a V-je, a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermekintézmények számára fagyit ezen a napon. Kedves hallgatóink, a május 8-ai kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Képzelet és valóság. A férfi fiatal volt és erős, tele vágyakkal és tervekkel. Hűséges társra vágyott, sok gyermekre is vidámságra. Ez az életrendje. Mindig erről álmodott és ezért dolgozott. Volt egy vállalkozása a városban, szerette a munkáját. A munka csak eszköz, így gondolkodott, a család mindennél fontosabb. Nem lehet gyorsan meggazdagodni, mint jó néhány ismerőse hitte. Ő nem sietett sehová. Volt otthona, amit nem adott volna oda semmiért sem. Egy kertes ház a falutól néhány száz méternyire. Szüleitől örökölte, akiket nagyon korán elveszített. Alig volt 20, amikor egymás után elmentek. Talán ezért is volt olyan erős benne a vágy és az elhivatás. Megtartani a szülői házat,

jobban. Az élethez levegő, tér kell. A csöndes vidéki porta pedig az otthon melegét árasztotta. Ez volt az ő világa. Kettős életet élt, mint korábban a szülei is. A városba járt dolgozni, és az otthon melegét a szülői házban találta meg. Pedig sokan másképpen döntöttek a környezetéből. Vagy hamar elköltöztek onnan, vagy egyszerűen pusztulni hagyták a házat. Nem volt helyben munka és megélhetés. Ő, amíg lehetett, tovább élte ezt a kettős életet. A város adta a kenyeret, a falu az otthont. Sokszor összemosódott számára a munka és az otthon. Hitt abban, hogy a távolságok igenis legyőzhetőek. Bízott az erejében, kitartásában, hogy soha sem szabad föladni ezt a kettős életet. Pedig ez a kettőség kezdte felőrölni az erejét. Már maga sem tudta, hogy melyik a valóság és melyik a képzelet. Egyiket föl kell adni, egyikről le kell mondani. És elengedte a szülei kezét, és elengedték őt is a szülői kezek. A ház aztán omladozni kezdett, a patak vize is elapadt lassan, az erdő maradt csak, a hívogató erdő és a mozdulatlan dombok. Teltek, múltak az évek, évtizedek. Egy városban egy kisfiú becsöngetett a nagypapához. Hosszan búgott a csengő, hangja fölért a 8. emeletre. A nagypapa csöndben bezárta unokája mögött az ajtót, és térdére vette a gyermeket. Egy fényképet vett elő, a képen egy régi ház állott, benne s körülötte élet, mozdulatlan dombok és sok-sok gyermek. Szeme sarkában váratlanul egy könnycsepp kipudjant. Érezte, valami végleg elveszett. Megszorította az unokája kezét, már nem is tudta, mi a valóság és mi a képzelet, mesélni kezdett, az otthonról, a házról, az erdő rejtelmeiről, a patakról, az emberekről, akiket körülvett a szinte érinthetetlen emberléptékű természet. Ő még látta, ő még ismerte ezt a világot. Azt a világot, amelyhez, mint tékozló fiú, ma is visszavágyott. Képzeletében fölsejlett a múlt, ott járt a messzi távolban, ahol egykor született. Látta a mozdulatlan dombokat, a hívogató tájat. A patak is életre kelt, bőséges víz töltötte meg a kiszáradt medret. Olyannak látta, mint korábban. Sőt, talán még elevenebbnek. Arra gondolt, hogy a vágya újra beteljesülhet, és még erősebben fogta meg unokája kezét.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánikvásárlása magyarázott. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4%, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában az üzemanyag pánikvásárlások hatását emelte ki a kiskereskedelmi forgalom kiugró márciusi növekedésében, amely a kimagasló éves ütem több mint 40%-át jelentette. A kiskereskedelmi forgalom 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, írja az elemzés. Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáin középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázót tett vizsgát, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos, középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az olvasott szöveg értésére 60, a nyelvhelyességre 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra. Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc volt, a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepeltek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam nem ugyanaz, írja az Oktatási Hivatal hozzátéve, az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Az érettségi vizsgák sora pénteken 9 órától a német nyelvi írásbelivel folytatódik. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten-keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nem túlzás, ha úgy fogalmazunk, porzik az ország. Egyre nagyobb az asszály, több hónapja nem esett jelentősebb mennyiségű csapadék. Bár az elmúlt órákban helyenként esett eső, jelenleg az országból az éves csapadék egyharmada hiányzik. Luca Zoltánnal, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesével beszélget Gál Tamás.
2: Áprilisban esett 1-2 mm eső, de hát ezt nem nevezném csapadéknak. Így gyakorlatilag jelentősebb csapadék legutoljára januárban volt, az is egy hó formájába, de sajnos ez a hó eltűnt, és a csapadék viszonyok viszont rosszak maradtak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy kevesebb esett az átlagnál, 23 mm-rel kevesebb márciusban, 39 mm-rel kevesebb áprilisban. Az áprilisi csapadékot gyakorlatilag elhanyagolhatónak nevezném, hiszen volt tehát a 2 mm-t, volt, ahol ugye egyáltalán nem volt csapadék. Ezt a Hungaromet le is nyilatkozta, hogy ez 1901 óta az egyik legszárazabb április.
3: És az önök tapasztalata szerint mennyire súlyos a helyzet?
2: Hát ez most már kezd súlyossá válni, ugyanis mivel sem márciusban, se áprilisban nem esett csapadék, a léghőmérséklet magasabb az átlagnál, tehát februárban 3,3 fokkal, márciusban 4,4-jel, a csapadékot, ahogy az előbb elmondtam, sokkal kevesebb az átlagnál. Hát azt tudni kell, hogy az elmúlt évet, a 2025-öt 162 mm csapadékhiánnyal zártuk. Ugye erre jött rá ez a március-április csapadékszegény időjárás. Itt is kialakult idén egy 45 mm csapadékhiány. Ezt, ha összeadjuk, ez már 207 mm csapadékhiánya, ami azt jelenti, hogy az éves csapadék egyharmada hiányzik. Ugye egyébként se volt jó állapotban a talaj, tehát a talajvizek nagyon lent voltak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mintegy 2-2,5 méterrel alacsonyabb a talajvíz az átlagosnál, tehát igazgatósági szinten 5,5 méter mélyen van a talajvíz. A nyírségben még rosszabb a helyzet itt, mint egy 6,2 méter mélyen van az átlagos talajvízszint, és hát ez kialakított mostanra egy közepes asszályt. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye május eleje van, és már a vízszintek egy nyári, augusztusi szintek felelnek meg, és kedvezőtlenebb a hidrometeorológiai viszony, mint tavaly, mert tavaly a március csapadékos volt, most viszont így az egész tavasz csapadékszegényen indul. És így a talajkutakban is nagyon alacsony a vízszint, tehát 16 kutnál már gyakorlatilag meg is dőlt a legkisebb vízszint. A tározóink se állnak jól, tehát van 9,5 millió köbméter betározott vízkészletünk, de hát ez csak 38%-os feltöltöttségnek felel meg. Itt több tározó teljesen üres, tehát a Vajai, Rohodi, Szamosmenti, Pazarnyi tározók és a Nagyréti tározó is, tehát ez a tározók vízszintje is az átlag alatti.
3: És mit lehet tudni a folyók vízszintjéről?
2: A folyók vízszintje, ahogy az előbb említettem, gyakorlatilag már egy nyári kis vízszintnek felel meg. Ez konkrétan a Tisza esetében, a Szamos esetében már csak egy 20-30 centivel van a történelmi kis vízszint felett. Tehát így a vízkészlet gazdálkodási problémák is jelentkeznek a nagyon alacsony vízszint miatt.
3: Ugye említette a téli csapadékot, a havazást, aminek azért nagyon-nagyon örültünk, meg hát ugye olvasott is az ember jó néhány véleményt ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jó ez az agráriumnak. Hát most akkor a viszályára fordult ez a történet, tehát akkor egyáltalán teljesen felszámolódott az ebből okozott előny, mondhatnánk?
2: Hát mostanra sajnos igen. Tehát az természetesen jó volt az átlagosan 20 cm vastag hómennyiség a területen, de ennek sajnos áprilisra teljesen elmúlt a hatása. Tehát elmaradtak a tavaszi csapadékok, és így gyakorlatilag mostanra ennek már semmilyen pozitív érezhető hatása nincs a talajba, ennek a hómennyiségnek csapadék azóta nem érkezett, tehát ilyen tekintetben még rosszabb, mint tavaly volt, mert ha ehelyett esetleg egy jelentős csapadék lett volna márciusban, az talán mezőgazdasági szempontból még jobb is lett volna. De hát természetesen ezt nem mi szabjuk meg, alkalmazkodunk az időjárási körülményekhez.
3: Említette a talajvizet, akkor ez a vízmélység, ez a nyírségben átlagos 6,2 méteres vízmélység azt jelenti, hogy van, ahol nem is tudnak már öntözni?
2: Ez olyan mély talajvízszint, hogy hát csak kutak segítségével tudnak öntözni, de ugyan annak ugye korlátos a mennyiségi oldala. A csatornák ugye kiszáradnak, tehát ez a 6 méternél mélyebb talajvíz, ez azt jelenti, hogy a csatornák nagy része kiszárad, konkrétan nálunk 3200 kilométer a csatornahálózat, ebben most 620 kilométernyi csatornában van víz, hát értelemszerűen a másik 2600-ban nincs. Teljesen kiszárad, és emiatt a felszíni öntözés ellehetetlenül. Ahogy mondtam az előbb, hát a kutas öntözésnek is megvannak a maga limitjei, határai, mert ugye akkor a talajvízkészlet is elfogy, illetve nem válik elérhetővé.
3: Mi a helyzet a halgazdasággal? Ezekről mit lehet tudni? A halas tavak, meg hát ugye a pecázása, illetve a horgászásra szolgáló halas tavak, azok azért még tudnak működni?
2: Általában igen, de itt is alacsonyabbak a vízszintek a kelleténél. Tehát tapasztaljuk a saját tározóinkon is, ahol ugye haltenyésztés folyik, hogy egy-másfél méterrel alacsonyabb a vízszint a kelleténél, és gyakorlatilag ez ugye akár halpusztulást is eredményezhet, vagy akkor le kell halászni ezeket a tavakat. Tehát itt is vannak problémák, és ugye mivel főleg a nyírségben aszályos az időjárás, nem is tudjuk pótolni a tározók vízszintjét, mert egyszerűen nincsen honnan. Tehát a száraz csatornából ez ugye nem lehetséges. Elkészítette a Feti Vízig a vízvisszatartási tervét, tehát a műtárgyaink zárva vannak, tehát igyekszünk mi visszatartani a vizeket, a 72%-a zárva van a műtárgyaknak, illetve a csatornákban is tartunk vissza vizet, tehát nyilván ez csak ott lehetséges, ahol még van víz. Tehát a Lónyai Főcsatorna torkolati műtárgyát is zárva tartjuk, ott Gáma Vencsellőnél, tehát ott egy 600, közel 600 cm-es vízállás van, de ugye ennek a domborzati viszonyok miatt csak egy korlátozott hatása van az egész nyírségre, lehetetlen visszadúzasztani, mert ugye 80 méteres szintkülönbség van. Tehát a medrekben mintegy 3 millió köbméter vizet tartunk vissza, hát és igyekszünk a víztározásra is, de ahogy mondtam, csak egy 38%-os feltöltöttséget tudtunk elérni. Hát vannak már ugye szivattyús vízpótlási helyeink, tehát Tiszabecsnél van napelemes rendszer, napelempark, itt tudjuk a vizet pótolni, tehát gyakorlatilag idén a tiszabecsi szivattyú teleppel 1 millió köbméter vizet emeltünk be, illetve a Rétközi tónál is megy a vízpótlás. Igaz, hogy ott csak olyan szintig, amit a napelempark meg tud termelni, tehát ez inkább csak egy szinten tartásnak nevezném.
3: A mezőgazdaságot mennyire tudják segíteni, hogyan tudják segíteni? Lehet még egyáltalán öntözni?
2: Hát természetesen igyekszünk kielégíteni a mezőgazdasági vízfelhasználókat. Idén már előfordult az, hogy mintegy 14 vízfelhasználóval nem tudtunk szerződést kötni, de ez egyébként a vízmennyiségnek csak egy 2-3%-a. Tehát egyelőre azért a vízfelhasználókat döntő többségébe igyekszünk öntözővízzel kielégíteni, tehát betartjuk ezeket a vízszolgáltatási szerződéseket, de nyilván nem vagyunk könnyű helyzetben. Hát most már gyakorlatilag egy közepes aszály van a területünkön, és más az egész működési területünkön másodfokú vízhiányvédelmi készültség van elrendelve, és gyakorlatilag készülünk az aszályvédekezésre.
3: Amikor az aszályvédekezés életbe lép, akkor mi a helyzet, illetve mikor lép életbe?
2: Hát, hogyha ugye ez egy Aszály indexhez van kötve, hogyha ez olyan kritikus értéket ér el, ez jelen pillanatban másodfokú visszjelvédelmi készültség, a harmadfoknál vannak a beavatkozások, ez akkor gyakorlatilag el lehet kezdeni olyan öntözési feladatokat végezni, amelyek nyilván pénzigényesek. Itt gyakorlatilag nálunk ez május 14-e után várható, hogy tudunk végezni ilyen visszhiányvédelmi feladatokat, tehát aszályvédekezés keretében. Hát illetve azért szakmailag készülünk, tehát egy aszályvédelmi cselekvési tervet készítünk, ami azt jelenti, hogy a nyár folyamán készülünk arra, hogy vízpótlások is legyenek a tavalyihoz hasonlóan, és akkor remélhetőleg minél több helyen lesz mederbeli víztározása is, tározókba, tavakba is vízpótlás.
3: Tehát akkor összességében, ami az imént elhangzott, a ható ezt tudja megtenni.
2: Igen. Igen, tehát nyilván korlátozottak a lehetőségeink, de ami van, azt kihasználjuk, tehát gyakorlatilag az a szájvédekezés keretében el tudjuk azt érni, hogy kevesebb víz távozzon az országból, mint amennyi befolyik, tehát magyarán itt tartsuk a vizeket, és amikor el tud indulni a vízpótlások, az a szájvédelmi intézkedések, akkor minél több vízpótlás végén fogunk hajtani, és a tározóinkat a lehetséges mértékig feltöltjük. Nyilván a teljes mezőgazdaság területet nem, tehát nem öntözhető, nem lehet ellátni vízzel, de hát ez korábban is így volt, viszont ahol a érvényes vízjogi engedélyek vannak, ott, ahogy az előbb említettem, az esetek döntő többségében mi végrehajtjuk ezeket a vízszolgáltatásokat, tehát ki tudjuk elégíteni az igényeket.
3: Még egy kérdés így a beszélgetésünk végére, hiszen hát gondolom tartja a kapcsolatot a többi vízügyi igazgatósággal. A mi helyzetünk, a száj helyzetünk, az hova sorolandó a többihez képest? Tudom, hogy országosan nagy problémák vannak, de a mi helyzetünk az hol van?
2: Hát most körülbelül ez teljesen hasonló a Tiszavölgyben, tehát a teljes Tiszántúlon, tehát ahol mezőgazdasági területek vannak az Alföldön, ott egy teljesen egy másodfokú aszályvédelmi készültség van, tehát teljesen hasonlóak a többi igazgatósághoz a problémáink. Gyakorlatilag ilyenkor rövidesen majd életbe lép a tiszavölgyi vízkormányzó rendszer, tehát ami azt jelenti, hogy tiszavölgyi szinten egyeztetjük a vízkészletgazdálkodási feladatainkat, tehát egy egységes rendszerbe megy majd a vízszolgáltatás, tehát annak az a lényege, hogy sehol ne legyen kedvezőtlenebb helyzetbe az öntözés, a vízszolgáltatás, mint máshol. Ez a kiterjesztett tikevél rendszernek nevezzük, de az a lényege, hogy ez a vízkormányzó rendszer igyekszik majd tehát a tiszavölgyi szinten egy egységes állapotokat elérni.
1: Luca Zoltánt, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesét hallották, aki megerősítette, bár az elmúlt órákban helyenként esett eső, jelenleg az országból az éves csapadék egyharmada hiányzik. 1901 óta az idei volt a legszárazabb április. Most még közepes asszályról lehet beszélni, miközben a víztározók mindössze 35%-a van feltöltve, a csatornák nagy része üres, a talaj vízszintje pedig egyre mélyül.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánikvásárlása magyarázott. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4%, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában az üzemanyag pánikvásárlások hatását emelte ki a kiskereskedelmi forgalom kiugró márciusi növekedésében, amely a kimagasló éves ütem több mint 40%-át jelentette. A kiskereskedelmi forgalom 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, írja az elemzés. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH közlése szerint az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatba vételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden település típusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméter ára. Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáin középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázót tett vizsgát, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos, középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az olvasott szöveg értésére 60, a nyelvhelyességre 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra. Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc volt, a vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepeltek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam nem ugyanaz, írja az Oktatási Hivatal hozzátéve, az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Az érettségi vizsgák sora pénteken 9 órától a német nyelvi írásbelivel folytatódik. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a gazdasági versenyhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten-keleten záporzivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mennyi lehet még hátra? Életünk ideje 70 esztendő. Zsoltárok könyve 90. fejezet 10. vers. Szoktál-e azon gondolkodni, hogy meddig fogsz élni? A Bibliában ez áll. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 90. Zsoltár 10. vers. Miért élnek némelyek tovább, mint mások? Noha Pál emlékeztet, hogy töredékes az ismeretünk, 1 Korintus 13.9, három dologban mégis biztos lehetsz. Először is, ha engedelmeskedsz Istennek, azzal meghosszabbíthatod, ha viszont engedetlen vagy iránta, azzal megrövidítheted az életed. Ezékiás így imádkozott a betegséggel küzdve és a halállal szembenézve. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. Királyok 2. könyve 20. fejezet 3. vers. Isten pedig így felelt. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, megtoldom napjaidat még 15 évvel. Királyok 2. könyve 20. fejezet 5. és 6. vers. Vajon még ma is gyógyít Isten? Igen, ezért bíztat így az ige. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal, és az Úr felsegíti őt. Jakab levele 5. fejezet, 14. és 15. vers. Másodszor a megváltottak a mennybe jutnak, miután elvégezték munkájukat a földön. Pál két szóval jellemzi a mennyországot, sokkal jobb. Filippiek kezét levél 1. fejezet 23. vers. Mennyei otthonod építésze, építője és tervezője Jézus, aki ezt mondta. Elmegyek helyet készíteni a számotokra. János evangélium a 14. fejezet 2. vers. Jézussal otthon lenni, próbáld meg elképzelni, milyen is lesz az. Harmadszor, ha aggódsz a halál miatt, valld meg Isten ígéretét. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhetsz szabadításomban. Zsoltárok könyve 91. fejezet, 16. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát. A Nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Május 8-a van péntek. 9 óráig tartó műsorunk második részében először Füle Lajosról hallunk, aki építészmérnök, költő, missziói gondnok és evangelizációs dalok szövegének szerzője volt.
2: Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egésze arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak. És annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne ma a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
1: Érettségi, tehetséggondozás, pótfelvételi, röviden így összegezhető az adásunk végén elhangzó beszélgetés.
3: Lehetőségünk van most már nem konkrétan halmozott a hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű gyerekeket felvenni, hanem elég, hogyha település hátrányos. Egy dolgot kell ugye abszolválniuk, hogy ez 5 év kollégiummal jár. Azt tapasztaljuk sajnos, hogy nagyon sok általános iskolában még nem tiszta, hogy mi ez az aranyprogram. Úgyhogy már évek óta minden júniusban szervezünk egy tábort diákoknak, akik hetedikesek voltak eddig, most viszont megnyitjuk a hatodikosok előtt is. Ez június 22 és 24 között lesz. Bemutatjuk nekik a programot, bemutatjuk nekik a kolit, megismerhetik a programnak az alkotó elemeit, önismereti foglalkozáson vesztek részt. Tehát próbáljuk ezt a 2,5 napot úgy eltölteni velük, hogy nagy eséllyel, nyilván ez az iskola érdeke is, nagy eséllyel utána, ha felvételiznek, akkor az aranyprogramot jelöljék meg első helyre.
1: Kedves hallgatóink, rövid ízelítőt hallottak mai műsorunk témáiból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonyságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonyságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, sátoraljaújhelyi református lelkipásztor, Krisztus építésze címmel. Jászter Beáta összeállításában először a 40-es évek egyik népszerű evangelizációs énekét hallják Füle Lajos szövegével a kárpátaljai teológus hallgatók előadásában.

0: Sátoraljai Újhelyi Református Gyülekezet olvasóköri alkalmának végén beszélgetek Dezső Attila református lelkipásztorral, mert hogy az olvasókör mai témája Füle Lajos élete volt és költészete, és nagy tiszteletű úr azt a címet adta az előadásának, hogy Füle Lajos Krisztus építésze, mert hogy egy költőről és egy műszaki emberről, egy építészmérnökről beszélgetünk. Miért olyan jelentős, mint református ember és mint református költő a hívő ember életében Füle Lajos?
1: Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket a Betánia céje keretein belül, átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni, és ott annak a töv vénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bomba tölcsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, vagy a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia céján keresztül, egy ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egésze arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak. És annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne ma a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
0: Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Uh-huh. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
1: Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronzplakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim, mik régen megavultak, azok is tánkik irigylői lettek. Jelek, miket majd sorsukra hagyok, élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy négy sor.

0: fejlesztések történtek, akkor azt lehetett mondani, hogy Németországtól kezdődően mindig egy picit magasabb a számuk, míg végül eljut Belgrádon, illetve Románián később keresztül a folyóba. Tehát van egyfajta növekedés ilyen szinten, de ha belegondolunk azért, míg a folyó végigmegy ezeken a szakaszokon, nagyon sokféle terhelést kap, nagyon sokféle irányból. Azt tapasztaljuk, hogy ennek a mennyisége a magyarországi szakaszon, mi azért azt vizsgáljuk, arról merem kijelenteni, hogy problémát jelen pillanatban ez nem okoz. Ugyanakkor azt is meg tudtuk állapítani, hogy maguk a rezisztencia géneknek a mennyisége, az is egy picit fokozatosan nő, és vannak úgynevezett forró pontok. Ez a budapesti szakaszon egy ilyen forró pontunk volt 2020 októberi mintában, amikor is a Rákospatak beömlésénél tapasztaltuk azt, hogy van egy hirtelen ugrás szennyeződésben, és bizony ez megemelte a rezisztens baktériumoknak a számát is. És ami még érdekes volt számunkra, az az, hogy vizsgáltunk humán, illetve állati markereket arra vonatkozóan, hogy mégis ez az eredetű, ez a szennyeződés, ez emberi, vagy inkább állati eredetű. És azt tapasztaltuk, hogy a fekális eredetű baktériumok elsősorban a humán markerekkel mozdulnak együtt, míg a rezisztencia gének inkább az állati markereinkkel mozdulnak együtt. Tehát összefoglalva, igen, jelen vannak. Jelen pillanatban a vizeinkben ez még nem okoz problémát. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy például, hogyha van egy hirtelen esőzés, azután megtörténhet az, hogy hirtelen nagyobb input érkezik, például egy szennyvíz túlfolyás kapcsán, vagy egy állatfarmot működtető telep esetén, egy hirtelen vízbeáramlás után bekerülhetnek a természetes vizeinkbe, és abban az esetben, ha a számuk hirtelen megnő, akkor ez problémát okozhat. Na most folyóvizeknél ez ugye azért egy plusz gond, mert hogy ott ugyan lefolyik a forrástól, tehát ahol a szennyeződés történt, de lehet, hogy később alul alatta fog megjelenni. És hadd mondjak még egy fontos információt ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon azért létrejött egy természetes fürdővíz munkacsoport. Ennek az egyik vizsgálata pont az idén zajlik, mégpedig kifejezetten bizonyos strandokat vizsgálnak a Dunán. Ezek közül egyik Szentendre környékén található a postás strand, és ott szokott időnként probléma lenni az, hogy nagy esőzések után megemelkedik ezeknek a mikrobáknak a száma. És pontosan egy ilyen felmérést végeztek 25 egész nyár folyamán, hogy mi a helyzet előtte, mi a helyzet akkor, amikor hirtelen történik egy beáramlás, és valóban ez megemeli ezeknek a mikroorganizmusoknak a számát, és az is biztos, hogy a rezisztens baktériumok száma is ilyenkor megemelkedik. De viszonylag gyorsan lecseng. Ez azt jelenti, hogy magán a strandon például viszonylag gyorsan utána ki lehet adni az engedélyt a fürdőzésre. Természetesen azért folyamatosan figyelembe kell venni az egyéb környezeti faktorokat. Tehát legyen ez időjárás, legyen ez vízállás, és legyenek egyéb paraméterek. De erre természetesen megvannak a megfelelő hatóságok, akik ezt vizsgálják, és akik ezt meg tudják állapítani.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Tóth Erika környezeti mikrobiológussal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körüpképzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személy azonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, az oldalon megjelenő QR kód beolvasásával. Ezt követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani a felhasználó, mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A Digitális Magyarország ügynökség közölte azt is, a jövedelem igazolás az állampolgár adott adóira vonatkozó bevételeit és adatait is tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu/ügyintézés/jövedelemigazolás oldalon lehet elindítani. Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Az üzemanyagok megfizethetőségét vizsgáló elemzésben kiemelték, még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon, addig idén az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent. Az Európai Unióban 2010-ben csaknem háromszor annyi üzemanyagot lehetett venni egy havi átlagkeresetből, mint Magyarországon. Idén áprilisban ugyanakkor az iráni konfliktus következtében csak másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Uniós átlagfizetés mellett még piaci környezetben is kevésbé érződik az üzemanyag drágulása, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések. ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH közlése szerint az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatba vételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden település típusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméter ára.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Tóth Erika környezeti mikrobiológussal. De humán szempontból egyébként ez milyen veszélyt jelentene, hogyha nem adnák ki ezt a jelzést, és valaki ott fürdőzne, és benyelne egy liter vizet ebből, tehát hogy ezt ha így levezetjük, akkor mitől kell megóvni ilyen értelemben a fürdőzőket?
2: Hát ez azért annyira nem szerencsés, hogyha ezt valaki ebből egy liter vizet benyel. Lehet, hogy semmi baja nem lesz, mert nagyon jól működik az immunrendszere, és nem volt olyan mennyiségben jelen ezek a szervezetek, fekális eredetű baktériumok, vagy mikroorganizmusok, lehet, hogy semmi problémát nem okoz. Viszont tudni kell azt, hogy egy ilyen beömlésnél vírusok, baktériumok egyaránt jelen vannak, és egy ilyen esetben, hogyha ott hirtelen nagy fertőződés történik, hasmenés, akár járványszerű hasmenés megjelenhet. Tehát rögtön nyilvánvaló lesz, mert az oda tartozó embereknek nagy mennyisége mondjuk orvoshoz fordul azért, mert enterális tünetei vannak, tehát bélrendszeri tünetei. De ezek általában gyenge lefolyásúak, vagy ha erős, akkor is 2-3 nap alatt ezen túl lehet esni. Ettől függetlenül nem szerencsés a dolog, és nem csak az antimikrobiális rezisztencia miatt, hanem azért ez egyébként sem kellemes dolog szerintem.
1: Tehát akkor tartsuk be a hatóságok.
2: Hát ezt érdemes betartani. De azért tudni kell azt, hogy ezek a rekreációs strandok, például a Dunán is, azért kis mennyiségben folyamatosan jelen lesznek, hiszen ott nem csak emberek fürdőznek, beleengedik a kutyusokat, meg ott egy eleve vannak állatok. És nem is az a gond, hogyha kis mennyiségben ez ott van, mert ha egy jól működő immunrendszerű egyén ebből valami kisebb mennyiséget kap, valóban semmi problémát nem okoz. Csökkent immunrendszerrel már biztosan gondot okozhat. Meg ha betartják az előírásokat, akkor én azt gondolom, hogy ez semmiféle komoly kockázattal jelen pillanatban egy fürdőzésre nem jár. Az egy másik dolog, hogyha terjed az antimikrobiális rezisztencia, az globálisabban okoz egy jóval nagyobb problémát.
1: Milyen problémára utal most ezzel?
2: Pontosan arra próbálok utalni. Volt, azt hiszem, talán kérdezte azt, hogy miért jelent ez a vizek élővilágára és emberi vonatkozásban is. Na most gondoljon bele, hogy van egy ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az azt jelenti, hogy nagyon különböző élőlény csoportok élnek együtt, tehát mikroorganizmusok, állatok, növények, algák, mindenféle szervezet, és pluszban ez mindenféle környezeti faktor kapcsolódik, ez alatt azt értem, hogy nagyon különböző behatások érik. Na most ezek a közösségek, ha minden jól megy, kialakítanak egy egyensúlyt, és amennyiben bekerülnek olyan szervezetek, amik mondjuk erőteljesen antibiotikum rezisztensek, ez egyrészt az ökoszisztémának a működését is befolyásolni fogja, részben csökkenti a biodiverzitást, mert mondjuk kiszorítanak sok olyan baktériumot, ami ott például szükséges lenne ahhoz, hogy lebontsanak bizonyos anyagokat, ami aztán táplálékul szolgálhat egyebeknek, tehát befolyásolhatják, bekerülnek a táplálkozási láncba, hálózatba olyan partnerek, amik egyébként nem biztos, hogy odavalók. Ráadásul problémát okozhat, hogy növeli a vadon élő állatok betegségekkel szembeni sebezhetőségét. Vagy egy-egy szervezetnek, akár a vadon élő állatoknak is maga a betegségének a lefolyása lehet súlyosabb vagy hosszabb. Tehát kvázi a természetes szabályozási folyamatok gyengülhetnek, ami beindíthat egyfajta láncreakciót. Na most emberre nézve ez mit jelenthet? Mert ez úgy globálisan szemlélve lesz ez érdekes valahogy. Hát például azt, hogy pont ezeken a táplálkozási láncokon, hálózatokon keresztül bejutnak az emberi fogyasztásra alkalmas anyagokba, tehát élelmiszerekbe, vagy akár az ivóvízbe, és ezen keresztül visszajutnak az emberekhez is. És minél inkább elszaporodnak bennünk is antimikrobiális, antibiotikum rezisztens baktériumok, egyre nehezebb lesz kezelni azokat a betegségeket is, amik egyébként viszonylag könnyen gyógyíthatóak lennének.
1: Mit tehetnénk az ellen, hogy ne ebbe az irányba menjenek a folyamatok?
2: Induljunk megint egy picit távolabbról. Egyrészt, mert hál' Istennek egyre inkább elterjed az a szemlélet, amit úgy hívunk, hogy egy egészség szemlélet, tehát One Health. szemlélet. Az EU indított, nem tudom, hogy pontosan hányban, de indított egy olyan kezdeményezést, amit úgy neveznek, hogy GenRai. Ez egy olyan közösséget foglal magába, és azt célozza meg, hogy egyre szélesebb körben próbáljuk meg az antimikrobiális rezisztenciára részben felhívni a figyelmet, részben pedig egyre több ponton mutatni meg azt, akár a hétköznapi embereknek, akár pedig a különböző szervezeteknek azt, hogy egyáltalán mit lehet ezzel tenni. Tehát ezt úgy emlékszem, a Francia Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézet koordinálja. Jelen pillanatban 30 ország van benne, több mint 100 szervezet. És pont azt célozzák meg, hogy minél szélesebb körben erre felhívják a figyelmet, illetve milyen megelőzési lépéseket lehet erre tenni. Tehát hogyan kéne felméréseket készíteni, milyen antibiotikum felhasználást lenne érdemes csökkenteni, hogyan lenne érdemes az állatállományokat kezelni, ahhoz, hogy minél kisebb legyen a terhelés ezzel kapcsolatban. És hogy Magyarországra visszatérjek, ez a szemlélet egyre inkább beluralkodik, sőt, Debrecenben működik egy egészségügyi intézet, a One Health intézet is. És hogy hogy áll ezzel kapcsolatban Magyarország, ez egy picit megpróbálom azért megvilágítani. Tehát az egy egészségbe beletartozik ugye a humán, tehát az emberi egészség, az állategészségügy és maga a környezet is. Magyarországon viszonylag alacsony az antibiotikum fogyasztás emberi vonatkozásban, illetve azt mondanám, hogy főleg a szükséges antibiotikumok fogyasztása, tehát indokolt a felhasználása. Létezik egy elég széleskörű surveillance erre, és adatgyűjtések is rendelkeznek. Tény és való, hogy még viszonylag sok az úgynevezett széles spektrumú antibiotikumnak a felhasználása. Ez azt jelenti, a spektrumát tekintve, hogy vannak olyan antibiotikumok, amelyek célzottan egy vagy néhány típusú szervezetet céloznak, és azokat pusztítják el, a széles spektrumúak pedig azok, akik széles körben pusztítanak el baktériumokat. Ez ezért gond, mert hogyha ezt szedi az ember, akkor a bélrendszerében gyakorlatilag nagyon sok fontos mikroorganizmus baktériumot is elpusztítunk velük. Ezért van az, hogy sokszor hasmenéssel járhat az antibiotikumnak a szedése, és ezért javasolják pont azt, hogy utána a probiotikus készítményeket érdemes szedni. Magyarország tett lépéseket arra vonatkozóan, hogy csökkentsük ezt a rezisztenciát is, bár tény és való, hogy a járóbeteg ellátásban, a gyógyszerfelírásnál ezeket nem mindig tudják figyelembe venni. Megvan rá természetesen a törekvés. Nézzük az állati oldalt, tehát az állategészségügyet. Most azt tudni kell, hogy állategészségügyben mindig is magas volt, és most is magas az antibiotikumok felhasználása, és mint korábban is mondtam, általában teljes állományokat kezelnek, és akkor az állatfarmokról így viszonylag nagy mennyiségben kerülhetnek rezisztens szervezetek, vagy rezisztencia gének a környezetben. Előre haladás viszont, hogy egyre nő az állategészségügyben is a kontroll, illetve az agráriumban is egyre inkább nő a kontroll. Úgy tudom, hogy Magyarországon ma már a haltenyészetben nem használnak antibiotikumokat, és létezik, és ez is nagyon fontos, hogy a haszonállatoknál, tehát a farmon nevelt haszonállatoknál szintén létezik ma már egy antimikrobiális rezisztencia surveillance, tehát felmérések léteznek ezzel kapcsolatban. Tehát egyre jobban össze lehet az állat és ember egészségügyben használt antibiotikumokat és felhasználásukat nyomon követni. A legnagyobb hiány itt a környezeti monitorozásban van, ugyanis környezeti monitorozásban egyáltalán nincsenek rutin adatok, vagy rutin felmérések. Ami létezik Magyarországon, rendszeresen vizsgálják a szennyvizeknek a kifolyó szennyvizét, tehát magát a szennyvíz telepekről vesznek mintát, és ott nézik az antimikrobiális rezisztenciát, és ez viszonylag nagy mértékben ma már megtörténik. Viszont egyáltalán nincs szabályozás sincs arra vonatkozóan, hogy például kórházi szennyvizeknek külön kellene gyűjteni a szennyvizet, vagy hogy annak mennyire lehetne kontrollálni, akár az antibiotikumoknak, vagy azoknak a bomlástermékeinek a mennyiségét. És ugyanígy nem tudjuk sem az antibiotikumoknak, sem pedig a rezisztenciának való befolyását természetes vizekbe. És ez azért probléma, mert így aztán a visszacsatolásokat sem tudjuk jelen pillanatban értelmezni.
1: De mondjuk, ha most ön javaslatot tehetne a hazai változásokra, akkor mit tenne? Mondjuk azt, hogy a kórházi szennyvizek azok ne egy az egybe folyjanak be úgy a szennyvíz csatornában, mint most, hanem erre van gondolom valamilyen megoldás, amit külföldön már használnak?
2: Hát én első körben azt mondanám, hogy kezdjük el ezt monitorozni. Tehát nézzük meg, hogy ez mekkora probléma Magyarországon. Tehát addig semmiféle egyéb beruházást nem javasolnék, amíg fel nem mértük azt, hogy a befogadókba milyen mennyiségben érkeznek konkrétan. Mert ugye most jelen pillanatban a kórházi szennyvizek belefolynak a kommunális szennyvizekbe, és együttesen történik a különböző befogadó helyekre, mondjuk a Dunával való érkezésük. Semmiféle ilyen jellegű rutin felmérésekkel nem rendelkezünk a környezetre vonatkozóan. Tehát se arra, hogy mennyi, milyen mennyiségben, amikor a kórházból kifolynak ezek a szennyvizek, mennyire emelik meg mondjuk egy kommunális szennyvízben ezeknek az antimikrobiális rezisztenciás géneknek a mennyiségét, szervezeteknek a mennyiségét, és arról számol, hogy utána mennyi kerül például a Dunába vagy más befogadó természetes vizekbe. Tehát én először mindenképpen egy felmérést javasolnék ennek a vonatkozásában, mert hál' Istennek nem tartunk ott, hogy azonnal konkrét cselekvésre lenne szükség. De tény és való, hogy ezeknek a felmérését minél hamarabb el kellene kezdeni.
1: Balatonra van-e valamilyen adat, amit elmondhat a hallgatóinknak? Ott is ugyanez a helyzet, hogy azért olyan szintű probléma nincs, amitől így aggódni kellene az embereknek?
2: Aggódni nem kell, mondjuk mindig megnövekszik, tehát a fürdőzést követően mindig megnövekszik az ilyen jellegű terheléseknek a mennyisége, az egészen bizonyos. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy azért környezetvédelmi szempontból a Balatont azért körbe csatornázták, tehát nagy mennyiségű szennyvíz, ha csak nincs valami havária helyzet, tehát egy véletlen beömlés, tehát ha nincs egy nagyobb terhelés, akkor ezeknek a víztesteknek azért elég nagy az öntisztulása, tehát félni nem kell. De itt is oda kell figyelni azokra a jelzésekre, amit, hogy mondjam, tehát amit megkapnak a hatóságoktól, mert ha van egy ilyen terhelés, annak valahol meg kell, hogy jelenjen. Maga a Balaton egyébként elég jó öntisztulással rendelkezik, sajnos egyre sekélyebb, párolog, ilyen módon azt tudjuk, hogy idézőjelben egy picit már sósul is. Most ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogy én otthon megsózom mondjuk a főznivalót, vagy bármi ilyesmi, de a mennyisége a sótartalomnak pontosan a párolgás miatt már egy picit elkezdett növekedni, és ezért azt már látjuk például, hogy a vibrióknak a mennyisége egy kicsit megemelkedett. És ez nem biztos, hogy szerencsés, mert ez megint csak el fogja tolni a mikrobiális közösségeknek az összetételét, amik meg például egy öntisztulásért felelősek. Tehát azért azt kell elképzelni, hogy maga a környezet az mindig egy élő egész. Nem emelhetem te ki belőle egyetlen pontot, hogy most ez nagyon fontos, és ezt vizsgálom, mert az egyik, ahogy változik, legyen ez egy környezeti faktor, például a Balaton esetében az erőteljes párolgás, vagy nem megfelelő vízvisszapótlás, abban a pillanatban sok minden egyéb fog ezzel változni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Tóth Erika környezeti mikrobiológust, az ELTE egyetemi tanárát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutató professzorát hallották.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez az Európa Szalon rádiunk magazinműsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ma a demenciáról lesz szó. A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtő fogalom. A panaszok hátterében különböző betegségek állhatnak. A demencia a kognitív képességek leépülését jelenti. A fejlett országokban az organikus agyi működés zavarra visszavezethető demenciák száma növekszik. Ritka esetben a 40-es életévekben is jelentkezhetnek az első tünetek, ám jellemzően 60 éves kortól kezdődően növekszik meg az előfordulása, írja a webbeteg.hu. A tavalyi évben 1,5 millió embert érintett a demencia hazánkban, ebből 250 000 fő volt a beteg, az összes többi hozzátartozó családtag. A demencia közügy. Ez már annak a feledhetetlen alapítványnak a weboldalán olvasható, melynek célja a demenciával élők és gondozóik támogatása. A mai Európa Szalonban az alapítvány elnöke, dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes lesz a vendégem.
2: Tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével, durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik a 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, vendégem itt a stúdióban dr. Melherné dr. Kázár Ágnes háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: A témánk pedig a demencia. Egyes adatok szerint az elmúlt évben hazánkban nagyjából 250 ezer embert érintett betegként maga ez a tünetegyüttes. Jól mondom itt az adatokat?
2: Alapvetően jól, bár ezt az adatot mondtuk 15 évvel ezelőtt is, tehát az fontos tudni, hogy nem tudjuk, hogy hányan élnek ma demenciával, illetve nem tudjuk az érintettek számát, becslések vannak erre, de körülbelül Budapest lakossága az, akit Magyarországon érint a demencia, akár betegként, akár pedig közvetlen hozzátartozóként. Ugye azért ez egy elég nagy szám, ez a lakosság 15%-a körüli szám. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy a társadalom öregszik, és tudjuk, hogy a legfontosabb rizikófaktor a demenciák, az Alzheimer-kor kialakulásának az életkor. Tehát ahogy a korfa szélesedik az utolsó évtizedekben, úgy fog növekedni a demenciával élők száma. Sok országban van demencia regiszter, ahol pontosabb számokat tudnak. Hát nálunk ez várat még magára, hogy legyen ilyen. Úgyhogy a szám jó, csak nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, valós, mert nincsenek igazi adataink.
1: És ahogy említette, azt jelenti, hogy a következő években, ahogy egyre jobban kitolódik az életkor, a megélt életkor, egyre jobban fog nőni a demens embereknek a száma? Ez várható?
2: Abszolút várható, hiszen tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével. Durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget. Tehát ez borzasztó komoly probléma, ezért is lenne célunk az, hogy ugye népegészségügyi prioritásként kezelődjön a demencia problémája hazánkban is.
1: Mi kellene egyébként ehhez, hogy nagyobb figyelmet kapjon maga a demencia?
2: Nyilván nagyon sokat kell beszélni róla, de összességében ez kevés, fontos lenne tudnunk azt, hogy hazánkban hány érintett van, az érintettek gondozására mekkora összeget kell fordítani, tehát számszerűsíteni kellene a demencia ellátását, akár a betegek ellátására fordított összeg vonatkozásában, akár az őket gondozók vonatkozásában, hogy az általuk meg nem termelt javak összegét kellene számolni, illetve az ő munkájuk valahogy számszerűsítésre kellene, hogy kerüljön, ahogy a fogyatékkal élő gyermekeket gondozó édesanyák elismert munkája az, hogy ők gondozzák gyermeküket, ugyanígy elismert munkának kellene lennie a demenciával érintetteket gondozó aktív korúaknak is a tevékenysége. Nagyon-nagyon sok minden kellene, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tényleg egy olyan, nem is úgy mondom, hogy társadalmi összefogás, hanem döntéshozói összefogás, hogy megtörténjenek azok az előkészítő, felmérő munkák, hogy számszerűsíthető legyen, és összegszerűsíthető legyen a demencia problémája Magyarországon. Nyilván akkor lehet stratégiát kiépíteni, és akkor lehet egy olyan programot kínálni, ami lehetővé tenni azt, hogy jó életminőség mellett a demenciával élők, ameddig tudnak otthon, majd később 24 órás felügyelet mellett szociális otthonban tudják a mindennapjaikat méltóképpen tölteni.
1: Milyen társadalmi kihívást jelent maga a demencia? Mert ha most én arra gondolok csak, hogy egy demens embert ugye az állapotától függően gondozni kell, ha más nem, 2 naponta felnézni hozzá, vagy akit ugye állandó, hogy mondjam, felügyeletet kell biztosítani tulajdonképpen, vagy ahogy ön is említette, hogy egy otthonba kell, hogy elhelyezzék. ez milyen társadalmi következményeket von maga után? Mert ha belegondolok abba, hogy mondjuk a rokon, aki lehet, hogy a munkáját nem tudja 100%-osan elvégezni, vagy a hozzátartozó, azért, mert gondoznia kell a családtagját, a rokonát,
2: vagy
1: akkor
2: a másik
1: már
2: probléma oldalon, van. Hogyha ezt nem tudja megtenni, mert a munkája nem engedi meg, akkor nyilván a betegeknek gyakorlatilag rohamos állapot rosszabbodásai lesznek, illetve jönnek az elkóborlás veszélyei, jönnek a
1: sérülések,
2: balesetek, a gyógyszerszedés hiánya miatt, vagy a nem precíz gyógyszerszedés miatt annak következményei, ez meg ugye az egészségügyre fog egy fokozottabb terhet róni. Hát, én nem is igazán tudnám megmondani, de azt gondolom továbbra is, hogy mindaddig, amíg döntéshozói szinten nincs akarat arra vonatkozóan, hogy ezt egyszerűen el kell kezdeni, és tudatosan el kell kezdeni, és föl kell valahogy készíteni az ellátórendszert, és ennek megfelelő anyagi hátteret kell biztosítani, addig sokkal több terhet jelent ez, mind társadalmi szinten, mind gazdasági szinten, mint jelenthetne, hogyha ezek szervezetten működnének.
1: Tehát, hogyha tudnánk az adatokat, akkor már egyszerűbb lenne felkészülni. Nagyon leegyszerűsítve.
2: Hogyha tudnánk, igen, meg hogyha ez mindez rendelkezésünkre állna, és lenne egy ellátó rendszer, ami fölkészült erre a problémára, akkor sokkal gazdaságosabban lenne működtethető, mint az adhok módon történő ellátás. Tehát az, hogy szociális indokkal, súlyos demenciával érintettek, aktív kórházi ágyon fekszenek, ez nem egy gazdaságos ellátása a demenciával élőknek, de természetesen, akinek 24 órás felügyeletre van szükség, valahol biztosítani kell, ha nincsenek hozzátartozói, vagy ha vannak, de nem gondoskodnak róla. És ezt lehetne egyébként optimalizálni, hogy mindenki ott is olyan ellátást kapna, amilyen az állapotának megfelelően szükséges. Ez lenne a leggazdaságosabb megoldás.
1: Hogyan lehet egyébként felmérni azt, hogy mennyi demens vagy demenciával érintett beteg van hazánkban? Mert ugye ezt mondta a doktornő, hogy jó lenne számszerűsíteni, amennyire lehetséges. De hát azért valljuk be, nagyon sokan mondjuk egy bizonyos kor fölött, akár saját magukra is azt mondják, hogy feledékeny vagyok, ez a korral jár. A hozzátartozó is sokszor mondhatja azt, hogy most nem reggelizett a nagymama, nem, és akkor nem gondolkozott éppen úgy, ezért történt ez meg az. Ki tudja ezt kiszűrni? Hogyan lehet ezt kiszűrni?
2: Ugye a kérdésben kettő dolog van, amit külön kell választanunk. Az egyik ugye, ami a szűrésre vonatkozó, hogy ki szűri ki. A másik pedig, hogy ki tudná azt megmondani, hogy hányan vannak demenciával érintettek Magyarországon. Nyilván ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, csak inkább egy ilyen biostatisztikai adat lenne, és nyilván az ellátó rendszerben rendelkezésre álló és dokumentált adatokat kellene figyelembe venni, mert hogy ugye az egészségügy szolgáltat adatot azáltal, hogy szakrendelőben megfordulnak a betegek, meg kell nézni a betegforgalmat. Bizonyos stádiumokban vannak a folyamat lassítására alkalmas gyógyszeres terápiák, meg kellene nézni, hogy hányan kapják ezeket a gyógyszeres terápiákat. Ehhez hozzátartozik, ugye, hogy már tudjuk, hogy akik szociális intézményben élnek, ott hányan vannak érintettek, és valahogy egy általános következtetést lehetne arra vonatkozóan csinálni, hogy mondjuk ilyen referencia praxisokat megnézni, háziorvosi praxisokat ott megnézni a demenciával érintettek számát, és abból már releváns következtetést lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hányan lehetnek területen érintettek. Szóval ez egy nagyon összetett munka, de nyilván nagyon sok ország megcsinálta, tehát nem lehetetlen ezt megcsinálni. Most a másik dolog, ami a szűrés kérdése, ez mindig egy nagyon komoly probléma, mert a mai napig vita. Miután nincs például az Alzheimer kornak gyógyszere, de ugyanígy a frontotemporális demenciáknak, a Parkinson korhoz társult demenciáknak nincsenek megfelelő terápiás eszközei, és nem tudjuk gyógyítani. Mindig kérdés a szűrés, hogy szűrünk-e olyan betegségre, vagy betegségekre, aminek nincsen gyógymódja. Jó-e a betegnek, ha tudja, vagy nem jó? Jelen esetben ugye megoszlik ezzel kapcsolatban a szakma hozzáállása és a társadalom hozzáállása. A társadalom azt mondja, hogy jó lenne tudni, mert akkor fel tudnék rá készülni, még akkor is, hogyha az rossz.
1: Arról nem beszélve, bocsánat, hogy a családnak is jó lenne ezt tudni, nem? Hogy mennyire kell odafigyelni arra a hozzátartozóra?
2: Igen, nyilván azért ez megfelelő tanultság, intelligencia kérdése, hogy tényleg ki akar felkészülni, mire akar felkészülni, és hogyan akar felkészülni. Ez biztos, hogy egy társadalmi kérdés, és biztos, hogy nagyon sokat kellene edukálni a társadalmat arra, hogy megértsék, hogy jelen esetben annak ellenére, hogy nincsen terápia, miért van jelentősége tudni azt, hogy van demencia, és milyen betegség okozza ezt a demenciát. Ugye a szűrés vonatkozásában ugye azt mondja a szakmai irányelv, ami jelen pillanatban nem érvényes, mert 2025 májusában az érvényességét veszített, és még nem újult meg az egészségügyi szakma részéről, tehát jelenleg nincs érvényes szakmai irányelv sem a betegek ellátására, ami megint egy nehéz probléma, de ez a szakmai irányelv még azt mondja, hogy populáció szinten, tehát össztársadalmi szinten nem szűrünk demenciára. Tehát például egy városi rendezvényre nem ültetek ki embereket, csak azért, hogy aki arra jár és kíváncsi, a szűrjék le. Ennek számtalan oka van, egyrészt azért, mert a demencia szűrés orvos jelenlétében, vagy pszichológus jelenlétében történik, nem önkitöltő tesztről beszélgetünk, és ez egy orvosi vizsgálat keretében kell, hogy történjen, nem pedig a téren, a padon, ahol zenevona van, meg minden van. Tehát ez egy nagyon-nagyon hibás gyakorlat, hogy a demencia szűréseket így ki akarjuk vinni így ezekre a társadalmi rendezvényekre. Lehet egyébként, de akkor kell kérni olyan helyet, és kell vinni olyan szakembert, aki megfelelő információval látja el az odaérkezőket, mert a téves információnál rosszabb nincs. Tehát az, hogy valaki elvégez egy tesztet, ez önmagában nem jelent semmit, mert hogy sokkal összetettebb ez a probléma annál, mint sem, hogy egy pontszám alapján valakire azt mondjuk, hogy demens vagy nem demens. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyet észlel valaki magán, vagy a hozzátartozó észleli édesanyján, édesapján, nagynénin, nagybácsin, a házi orvoshoz forduljon. A házi orvos, ha ő maga nem is végzi el a tesztet, de el tudja irányítani olyan szakrendelőre a betegeket, ahol már meg fog történni megfelelő körülmények között és megfelelő módon a demencia felmérése. Ugye, ami fontos még tudni, mindig szokták kérdezni, hogy elvihetik-e a tesztet a betegek, vagy akik mondjuk szűrésre jönnek, és mondjuk kíváncsiak a memóriájuk állapotára. Mindig szoktam mondani, és ez nagyon rosszul esik, hogy nem lehet elvinni, mai napig is, és most is azt mondom, hogy szintén egy hibás gyakorlat, hogy valaki kitölt például egy MMS-e tesztet, ami egy diagnosztikus teszt, és azt hazaviszi. Nagyon kevés diagnosztikus teszt létezik az egész világon, ami alapján objektivizálható valakinek a memória problémája. Tehát ez nem arra való, hogy én kitöltöm, majd otthon elmegyek, megtanulom és gyakorlom. Az, hogy gyakorlom és edzem az agyam, az egy nagyon jó dolog, de nem a teszttel kell, mert akkor mivel fogják a diagnózist felállítani az orvosok? Tehát ez megint egy fontos kérdéskör. Tehát a szűrés maga jellemzően kockázat alapján a magas kockázati csoportba tartozókra vonatkozik, és aki tüneteket észlel, akár a hozzátartozó, akár önmagán. Tehát ez az a kör, akinek biztosan orvoshoz kell mennie, és ne egy ilyen zajló városi rendezvényen, ilyen zenebona közepette menjen el és mondja el a problémáját.
1: Ugye a Feledhetetlen Alapítványnak az egyik, mondhatjuk azt, hogy nagyon komoly küldetése a szűrőbusz, és pont az ilyen szűréseknek a megszervezése. Hogyan állnak ezzel? Mert ugye 2025-ben is én úgy emlékszem, hogy volt egy szűrőprogram, ahol több héten, több hónapon keresztül tulajdonképpen járták az országot, jó néhány helyen szűrtek is embereket. Mi a helyzet jelenleg ezzel?
2: Jelenleg is lesz szűrés, de most igazság szerint a szeptemberi részen van jobban telt házunk. Amit mi fontosnak tartunk és tartottunk, hogy nyilván ez egy nagyon tematizált és orvos által irányított szűrővizsgálati rend. Az a koncepciónk, hogy oda vigyük el ezt a szűrést, ahol adott esetben nincs minden nap házi orvosi rendelés, vagy egyáltalán nincsen házi orvosi rendelés, úgyhogy ezért az idén is, mint ahogy tavaly is, 6000 fő alatti településeknek írtunk ki pályázatot. Az idén tavaly még csak egyszer terveztük, ott az Alzheimer világhónap környékére, most már kétszer tervezzük, éppen le is zárult a jelentkezési időszakunk.

0: gazdálkodunk, ugyanígy el fogunk menni három településre az Alzheimer világhónapban, és még van összesen három már jelentkező település szeptemberben. Nyilván, aki az alapítványt szeretné támogatni, és mondjuk megrendel egy ilyen szűrő napot, akkor nyilván miután szükségünk van forrásra, oda megyünk, úgyhogy így van már három napunk. Mindez azért fontos szerintem, mert itt lehetőség van szakemberekkel találkozni, és lehetőség van minden egyes embernek megbeszélni a problémáját orvossal, vagy orvossal és pszichológussal is. Tehát ez egy abszolút megfelel, először csak memóriát mérünk, rizikót mérünk, és a magas rizikócsoportba tartozókat, illetve a memóriateszten kiemelt embereknek ajánljuk meg a demencia szűrést. De mindezt orvos végzi el, és az orvos utána beszélget el, hogy mi legyen a további teendő. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt valakiről kimondani azt, vagy valakinek meghallani azt, hogy azt mondja neki egy orvos, hogy ön enyhe demenciával él, azt gondolom, hogy ez egy sokkoló dolog. És tudni kell, hogy a szűrésen valószínűsítjük a problémát. Tehát a diagnózis felállítása az a szakrendelőben történik minden esetben. Tehát ha valaki elmegy egy vércukor szűrésre, és ott lesz mondjuk 15,6 a cukra, az annyit jelent, hogy ott akkor abban a pillanatban azon körülmények között a cukra ennyi volt. Ugyanezt kell tudni a szűrésen résztvevőknek, hogy ott akkor azon körülmények között, abban az izgalmi állapotban ennyi volt az eredménye. Tehát valószínűsítjük azt, hogy valakinek kognitív funkcióbeli csökkenése van, a szakorvos lesz az, aki tisztázni fogja, hogyha van, egyetem van-e, ha van, milyen mértékű, milyen betegség okozza azt, és milyen gyógymódot lehet rá találni, vagy nem is gyógymódot, nem ez a helyes, milyen kezelés lehet rá találni. És ez azért fontos, mert vannak visszafordítható demenciák, és vannak ugye nem visszafordítható demenciák, ezt el kell különíteni, de ez orvosi feladat, ezért el kell menni a rendelőbe. Először a jó esetben a házi orvoshoz, hogy beutalót kapjon a beteg, és utána pedig a szakorvoshoz. Tehát azért fontos nagyon hamar, ha valaki ilyet észre jelentkezni, mert el kell tudnunk választani azt a betegséget, ami a tüneteket okozza, és hogyha az szerencsénk van, és mondjuk kezelhető betegség, akkor a demencia tünetek is enyhülni, vagy egyáltalán meg fognak szűnni. Tehát itt ez a kulcskérdés, ezért mindenképpen, ha valaki ilyet észlel, győzze meg a hozzátartozóját, vagy ha magán észlel, keressen olyan házi orvost, vagy a saját házi orvosával konzultálni, hogy menjen, jusson el szakrendelőbe.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a demencia kapcsán dr. Melherné dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány elnökével. Néhány gondolat elejéig azért mondjuk el azt, hogy kik tartoznak a rizikó csoportba, ha lehet így mondani. Egyáltalán mondjuk van egy olyan életkori határ, ami alatt mondjuk azért nem kell izmulni az embereknek, ha esetleg előfordul az, hogy ott hagyom a kulcsot, nem tudom, hogy kihúztam-e a vasalót, és a többi. Persze most csak viccelek.
2: Hát azért alapvetően nem vicc, mert ugye vannak a fiatalkori demenciák, és egyre inkább látjuk azt, hogy egyre többen vannak, és az a fiatalkori demencia az kezdődik 40-42 éves korban, és az azt jelenti, hogy 45-47-50 éves korára súlyos demenciával fog élni valaki.
1: Ez egyre korábbi,
2: ma már nem egy, nem kettő ilyen beteg van az én praxisomban is. Tehát, hogy ez, mi korábban nem biztos, hogy meg tudtuk határozni, hogy mi a probléma, azért ma már meg tudjuk határozni. Itt ugye elsősorban az Alzheimer kór az, aminek ma már jó diagnosztikája van. Sajnos ez még nem TB finanszírozott formában érhető el, magárendelésen érhető el. Ez majd egy kihívást fog jelenteni, és azt gondolom, hogy egy egészségügyi összefogást szakorvosi szinten, alapellátási szinten, hogy ez igenis valamilyen formába kerüljön be a finanszírozott ellátásokba, mert nagyon nem mindegy, hogy valakiről mikor tudjuk meg, hogy Alzheimer kóros-e vagy sem. Ugye azért fontos az Alzheimer kort elkülöníteni, mert a demenciák kb. 70%-áért felelősnek gondoljuk az Alzheimer kort. Azt azonban tudni kell, hogy a genetikailag öröklődők lesznek a fiatal korban jelentkezők, és ez az összes Alzheimer kor közül, vagy az összes demenciákat is mondhatom, körülbelül 1%-ot tesz ki. De valamiért azért azt látjuk, hogy a fiatal korban megjelenő demenciák, ha tudjuk az okát, ha nem, egyre gyakrabban megjelenő problémát jelentenek. Tehát még 10 évvel ezelőtt egy ilyen beteg volt mondjuk az én praxisomban, ma van 6-7. Tehát, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy esetszám növekedést jelent. Nyilván az életkor, az még egy fontos dolog, tehát, hogy miután az Alzheimer kor a domináló háttérben álló betegség, a legnagyobb tapasztalatunk is az Alzheimer korral van, ezért mindig arra vonatkoztatjuk ezeket a számokat, amiket mondunk. Ugye a rizikócsoport vonatkozásában azt mondjuk, hogy 60 év fölött társbetegségként cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, túlsúly, krónikus légzőszervi betegség, az már magas rizikót jelent. Hogyha valakinek nincsenek ilyen betegségei, de 70 éves kora fölött sürgősségi betegellátásban megfordult, őt tesztelni kell.
1: És tesztelik is?
2: Bízom benne.
1: Mert ez megint egy újabb kérdés, hogy vajon...
2: Hát, ugye ez egy nagyon komoly feladat, és azt gondolom, hogy ezt legelőször úgy tűnik, hogy inkább a gyógyszergyártó cégek ismerték föl, hogy a háziorvosok tesztelési gyakorlata hát nem nevezhető megfelelőnek. Nyilván erre vonatkozóan történtek kutatások, de azt is gyógyszercégek támogatták, és nem olyan régen volt ez a három generációval az egészségért program, amiben beemelték 50 év fölött a demencia szűrést, és vizsgálták a háziorvosok szűrési gyakorlatát. Nagyon sok háziorvos vett részt ebben a programban, csak Miskolcról is 12 háziorvos volt benne ebbe a programba, és hát nem túl fényes eredmények születtek. Igaziból ha fel is ismerte a háziorvos a problémát, hogy van valamilyen gondolkodási funkció csökkenés, nem feltétlenül jutott el a beteg a szakorvosi rendelőbe. Vagy tévesen értékelte a háziorvos a tesztet. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan értékeljük a tesztet, és nem a teszt lesz csak a döntő, meg kell vizsgálni a háziorvosnak a beteget, ellenőrizni kell a társbetegségeket, hogy milyen a betegnek a vérnyomása, milyen a vércukra, milyen az alvása például. Tehát ez egy elég komplex betegvizsgálatot jelent, a társbetegségeknek a vizsgálat, és ehhez jönnek a tesztek, és ami a legfontosabb, megváltozott-e a beteg napi életvezetési képessége.
1: Tehát mondjuk elhanyagol valamit esetleg, vagy
2: elfelejtsd? Vagy csinál-e szokatlan dolgokat, amit eddig soha nem csinált. Hogy mondjuk vasárnap megy el mondjuk a postára. Vagy éppen este indul el 8 óra után mondjuk a boltba a nyári időszakban, amikor még világos van, mert nyilván akkor fölcserélődött az este és a reggeli időszak. Vagy a rossz időpontban köszönti születésnapján a gyermekét. Tehát számtalan ilyen példát lehet mondani. Tehát minden, ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen. Ha valaki családban él, vagy házastársi kapcsolatban él, nyilván ő látja, hogy, vagy tudja, hogy milyen volt 10 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt, és látja azt a folyamatot, ahogyan eljutott a beteg az éppen aktuális életkorába, és hogyha olyan dolgokat csinál, rendre elrontja az ételt a főzéssel, vagy rendre leéget valamit, vagy például férfiként valaki nagyon ügyesen barkácsolt, vagy simán villanykörtét cserélt, és látszik, hogy nem tudja, hogy hol keresse a villanykörtét, látszik, hogy nem tudja azt a fajta, nem is tudom milyen, házi munkát elvégezni, amit eddig meg tudott csinálni, és inkább ilyen tétova céltalanul csak pakolgat például a szerszámok között, a kerti szerszámok között, vagy feltűnően sokszor inkább a gazdanövényt kapálja ki, mint inkább a gazt. Tehát, hogy számtalan ilyen dolgot lehet mondani, ez mind-mind szokatlan. És ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen.
1: A Feledhetetlen Alapítvány többek között a háziorvosokat is segíti az úgynevezett infobookkal, ami hát nem is olyan régen indult el, ha jól tudom, ennek a terjesztése, ennek a kiadása. Mit tudhatunk erről?
2: Igen, ez egy háromrészes ilyen füzetke, ami az első részében a felismerés segítő információkat tartalmaz. A második rész is elkészült, nyomdában van már, ott az élet a demenciával arról fog szólni, hogy egy családtagnak mire kell felkészülnie a demencia kapcsán, és van egy harmadik része, az pedig már így a súlyos stádiumú gondozás segítő információkat tartalmazza. Lehetőséget kapott az alapítvány arra, hogy szintén támogatásból, de eljuttatni 30 ezer példányban kinyomtatták, és viszik orvoslátogatók a háziorvosi rendelőbe ezeket a füzeteket. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb minden háziorvosi rendelőbe eljut, és ott meg lehet kérdezni, hogyha a hallgatók arra járnak, hogyha érdekli őket a téma, hogy van-e a háziorvosnál. Én reménykedem, hogy azért eljut lassan tényleg az országban mindenhova.
1: Ez esetleg az alapítvány honlapján is elérhető lesz, vagy elérhető?
2: Igen, elérhető az alapítvány honlapján is, szerintem már a második rész is, úgyhogy ez fontosnak találjuk. A másik, ami ilyen fontos dolog, és én nagyon büszke vagyok rá, van egy demencia térképünk. Ezen a demencia térképen szintén tájékozódhat akár érdeklődőként, akár érintettként, akár hozzátartozóként mindenki, ahol ezt a betegutat úgy megpróbáltuk leírni. És sok ilyen nagyon egyszerű és praktikus információt adunk rá, ami segíti a felismerést, segíti a tünetek közötti eligazodást, hogy ez vajon ez a tünet, ez valóban tünet, vagy nem tünet, vagy micsoda. Illetve nagyon szeretnék kitérni, és a demencia térképben is nagyon komolyan kitérünk arra, hogy tényleg az lesz a döntő a demencia súlyossága szempontjából, hogy valaki hogyan tudja a saját életét irányítani ahhoz képest, ahogyan ezt korábban tette. Tehát nem a pontszám lesz az érdekes, mert a pontszámokat nagyon jól egy magas iskolázottságú, ám bátor már segítségre szoruló ember remekül ki fogja tölteni a tesztet, mert intelligenciából kitölti, pótolja azokat a hiányokat, ami éppen nem jut eszébe, vagy éppen már nem tudja, mert azok a gondolkodási funkciói csökkentek, de talál rá megoldást, hogy hogyan vágja ki magát ebben a helyzetben, ebben a szituációban, mert hozzászokott ehhez a helyzethez, és sokkal inkább vannak olyan alacsonyabban iskolázott emberek, akik rosszabbul teljesítenek ezeken a teszteken, viszont teljesen önellátóak. Őrájuk nem mondhatjuk azt, hogy demenciával élnek, azért, mert a pontszámuk nem jó. Ezért is fontos, hogy orvos csinálja a tesztet, mert hogy megvannak a minden tesztnek, vannak korrekciós pontszámai. És például leggyakrabban alkalmazott MMS-e teszt, amit előszeretettel szoktak töltetni ilyen különböző rendezvényeken, mi például a szűrőnapon nem is ezt használjuk, mert ott nem csak az életkorral kell korrigálni a pontszámot, hanem az iskolában eltöltött évek számával. És ezek nagyon nem mindegyek, amikor demenciára akár szűrünk, akár vizsgálunk egy beteget.
1: Egy ilyen demencia vizsgálatnál mennyire figyelik azt meg, vagy mennyire kap meghatározó szerepet, hogy egyébként milyen szocializációs közegben él az adott ember. Mert hogy én ugye valahol ezt is olvastam, hogy azért nem mindegy, hogy akinek vannak mindennapi kapcsolatai másokkal, eljár társaságba, eljár közösségbe, netán van valami hobbija, amit még rendszeresen űz, annál egy picikét jobb a helyzet.
2: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Általánosságban egy orvosi vizsgálatnak ez nem része, de mi a szűrőnapon ezt vizsgáljuk, külön a rizikófelmérő kérdőívben. Egyedül él, városban él, faluban él, megyeszékhely, nem megyeszékhely, van-e állandó közösség, működik-e a településen, idős klub, jár-e oda vagy sem, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. És azért is fontos dolgok, mert ugye van egy olyan állapot, amit úgy hívunk, hogy pseudodemencia, ez a bizonyos áldemencia, ami alapvetően demencia tünet, de tudni kell, hogy a demencia tünetcsoport 100 betegség okozhatja. És az Alzheimer kór mellett nagyon gyakori tünet okozó betegség a depresszió. Ha valaki nagyon távol élnek a gyerekei, meghalt 2 évvel ezelőtt az élet párja, legyen férfi vagy nő, akár a fér, akár a feleség, egyedül maradt egy kis településen, ránehezedik a háztartás, a ház körüli dolgoknak a súlya, akkor nagyon hamar és érthető módon a gyász és az egyedüllét érzéséből be fog szűkülni az élettere, és ez a kilátástalanság, ez egyenes út a depresszió irányába, és a depresszió tünetei nem csak evészavar formájában jelentkezhetnek, hanem a gondolkodási funkció beszűkülése formájában, tehát demencia tünetek formájában is jelentkezhet. Az indítékszegénység, a kedvetlenség, ez mind-mind, és ugye még egy dolgot kell említenünk, az érzékszervi károsodást, ha valaki nem lát jól, nem hall jól, rosszul fog kommunikálni. Nem hallja valaki a kérdést, akkor nem akarja, hogy ezt észrevegyék, mert szégyeli, akkor fogadni egy választ, csak nem biztos, hogy a kérdésre fog válaszolni, és hogyha ezt például én följegyzem a teszt során, akkor sokkal rosszabb eredmény születhetett. Például mi érzékszervi szűrést is csinálunk, pont azért, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki nem hall jól, akkor nem is visszük tovább a tesztet, mert első lépés, hogy menjen el audiológiára, vizsgálják meg, hogy valóban van-e halláscsökkenés, és hogyha van, és az eléri azt a szintet, akkor a hallókészülék használata, majd utána lehet demenciára szűrni. De addig nem, mert hamis eredményt fogunk kapni, és gyakorlatilag megint csak egy ilyen áldemencia problémát fogunk előállítani, és ez baj, mert valaki, ha nem hall, akár a súlyos demencia tüneteit is mutathatja.
1: Az alapítvány, a Feledhetetlen Alapítvány, ugye, hát amellett, hogy ugye segíti a hozzátartozókat, betegeket, próbál segítséget nyújtani abban, hogy milyen irányban kell elindulni, és hát ugye szűréseket is szervez, ahogy beszélgettük, akkreditált továbbképzést is szervez. Erről mit tudhatunk, ez kiknek szól, miről szól?
2: Ez egy teljesen új típusú kezdeményezés, azt látjuk mi az alapítványnál, hogy mindaddig, amíg az egészségügy és a szociális ellátás nem fog összefogni, addig nem tudunk minőségi ellátást biztosítani az érintetteknek. Úgyhogy az idei évben, ugye az Alzheimer világnap a szeptember 21, az most vasárnapra esik, és szeptember 20-án lesz ez a Feledhetetlen Nap, és az idei évben először fog közös rendezvényt szervezni a szociális és az egészségügyi szektor. És ez a rendezvény lesz a Feledhetetlen Nap, akkreditálva szociális ellátásban dolgozóknak és egészségügyben dolgozóknak. Nyilván ez szerint fog összeállni a témakör, és a délután teljesen hagyományosan a hozzátartozóknak fog szólni. A szakembereink ott szoktak maradni, és gyakorlatilag szabadon lehet kérdezni, teljesen kerekasztal beszélgetés formájában, és ami különlegessége a programnak, hogy ugye ez most már ugyan a második, mert az első demencia barát Feledhetetlen Nap volt tavaly, és ez pedig a, hogy demencia barát a program. Tehát ha valaki demenciával élőt gondoz, és mondjuk nem tudja magára hagyni, akkor nyugodtan hozza el, mert a Petőfi Irodalmi Múzeum demencia barát tárlatvezetést tart a rendezvény ideje alatt, hogy részt tudjanak venni a hozzátartozók a programon.
1: Az alapítványnak abszolút szerves része a közösség, a közösségi oldalon egymás támogatása. Azt gondolom, hogy erről is fontos azért szót ejtenünk, hogy itt mi a tapasztalat, mennyien fordulnak ilyen formában önökhöz?
2: Ugye a Demenciával Otthon csoport, amit az alapítvány működtet, ez egy nyilvános csoport így a Facebookon. Én nem hittem el, hogy így az online tér az ennyire nagy erővel bír. Én azt láttam, amikor elkezdtük ezt a csoportot szervezni, hogy rengeteg olyan probléma, főképpen egészségügyi probléma, amit a hozzátartozóknak az orvossal kellene megbeszélni, egymás között ezeken az online felületeken beszélik meg. És ez engem nagyon zavart, és ezért gondoltam, hogy legyen egy olyan csoport, ahol szükség szerint szakemberek tudnak támogatást adni az oda beérkező kérdésekre és posztokra. És elkezdődött ennek a csoportnak a szervezése, és ilyen, hát már most nem is tudom hányan vannak benne, de már nagyon sokan. Szerintem havi szinten ilyen 100 fővel gyarapodik a csoport létszáma, és most így egy kicsit a fejünkre nőtt már, tehát már nem tudunk minden posztra reagálni, meg minden bejegyzésre reagálni, és én most azt a feladatot vállaltam el, hogy ahogy nézem a bejegyzéseket, ami az egészségügyi bejegyzésre vonatkozik, hogy hetente kétszer ilyen videóban ilyen magyarázó tartalmakat próbálok, tehát egy ilyen online rendelőt próbálok hát így valahogy így csinálni, de nem értek hozzá, úgyhogy nyilván elég zavarban vagyok, amikor ezeket így felvesszük, és megpróbálom elmagyarázni az oda beérkező problémáknak az orvosi vonatkozású részeit, hogy minthogyha egy rendelőben lennék, vagy minthogyha ott lennék a beteg lakásán, és ezzel a problémával találkoznék, akkor mi az, amit kellene tenni, vagy milyen tanácsokat adnék. Nagyon kihívás ez nekem, meg ez a kamera, meg minden, ezért ez egy, tehát az, hogy valaki ilyen rövid videóban, ilyen reels videókban így jól tudjon szerepelni, az, hát nem mindegy, gyakorolom, mert azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy én szép vagyok-e, hanem az az információ, amit át tudok adni.
1: Mik a tervek itt az alapítványnál? Mert hogyha jól tudom, többek között várják a jelöléseket a Jobbágy Mária díjra.
2: Igen. Jobbágy Mária egy olyan családsegítős és szociális szakember volt, aki nagyon-nagyon sokat tett a demencia ügyért, és az alapítványban is nagyon aktívan dolgozott. Sajnos ugye egy súlyos betegségben elhunyt, és ezért az alapítvány úgy döntött, hogy egy olyan díjat alapít, ahová akár civileket, akár szakembereket lehet jelölni egy nagyon egyszerű jelölési folyamattal, akik a demenciával élőkért tesznek. És hogyha ez egy civil közösség, aki mondjuk bizonyítottan, például egy nyugdíjas közösség három demenciával érintett tagjának rendszeresen segítséget ad, vagy egy olyan szociális szakember, aki munkájával példát mutat, és olyan kiegészítő programokat szervez, ami a demenciával élők mindennapjait segíti, vagy olyan mentálhigiénés szakember, aki mondjuk így vagy edukációs szakember, aki így a megelőzésben aktívan részt vesz, és segíti a megelőzési folyamatban az érdeklődőket. Tehát bárki, aki a demencia akár megelőzése, akár már a betegek gyógyításával és ellátásával kapcsolatban példaértékű tevékenységet végez, őt lehet jelölni. Vannak már jelöltjeink, de én nagyon szeretném kinyitni az ollót, hogy ne csak az egyébként szakmában ismert nevekre érkezzen jelölés, hanem hogyha valaki tényleg tapasztalt valami jó példát, akár egy házi orvossal kapcsolatban, vagy akár egy házi segítségnyújtásban dolgozó szociális szakemberrel kapcsolatban, egy nagyon rövid leírást kérünk, bemutatást, egy nagyon rövid indoklást kérünk erre vonatkozóan, a weboldalon keresztül lehet jelölni, és hát nem akarok dicsekedni, de hogy azért ezzel jár pénzjutalom, tehát, hogy, és nem is kis összegű. Nagyon igyekszünk a Jobbágy Mária, vagy ahogy ő szerette, hogyha hívtuk, a Mari hitét és aktivitását továbbvinni, és méltó emléket állítani annak a munkának, amit ő végzett a demenciával élőkért. Ezért is van, hogy ennek a díjnak adtunk egy ilyen nagyon különleges, és szerintem egy nagyon szép lesz maga a díj is, és hogy tényleg szeretnénk azt támogatni, aki ebben a munkában, a mindennapokban részt vesz. Tehát nem ilyen nagy vezetőket szeretnénk, hanem mindennapi embereket, akik sokat tesznek azért, hogy a demenciával élőknek jobb legyen.
3: Milyen egyéb tervek vannak még?
2: Számtalan. Ötletekkel tele vagyunk. Ami már konkrétum, az egyik, hogy május 9-én Miskolcon a Rotary Klub Miskolc szervezésében egy jótékonysági pingpong verseny lesz, és a klubnak a vezetői úgy döntöttek, hogy a feledhetetlen alapítvány munkáját fogják támogatni a bevételükkel, úgyhogy minden pingpongozni vágyó fiatalt, középkorút, akár prevenciós céllal, bárki segítőt nagyon nagy szeretettel várunk erre a rendezvényre. Tényleg pingpongozni kell, tehát tényleg egy pingpong verseny lesz. És bízunk benne, hogy a felajánlás segítségével egy demencia segélyvonalat fogunk tudni indítani, ami azért lenne fontos, mert hogy közvetlenül tudnánk segítséget adni, közvetlenül felhívható módon, és a demenciával élők gondozásának és mindennapjainak segítő minden szakágból lehetne, orvostól, mentálhigiénész szakembertől, szociális szakembertől, családsegítőtől, jogásztól, tehát mindenféle szakembertől lehetne tanácsot kérni terveink szerint. Nyilván ez egy nagyon nagy vállalás, hogy egy ilyen országos segélyvonalat elindítsunk, és ehhez nagyon jó lenne akár önkéntesek, hogyha csatlakoznának, már szerveződik a csoport egyébként, tehát már az embereink szépen gyülekeznek, akik gyakorlatilag önkéntesként vagy pro bono tevékenységként részt tudnak venni. A weboldalon elérhető tulajdonképpen akár az önkéntesi jelentkezés, akár pedig a támogatásoknak a lehetősége.
3: Hát én bízom benne, hogy akár a pingpong versenyen minél többen vesznek részt, akár pedig az önökkel folyó munkában itt a következő hónapok szűrései során is. Dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes háziorvosnak, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökének pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, az oldalon megjelenő QR kód beolvasásával. Ezt követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani a felhasználó, mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A Digitális Magyarország ügynökség közölte azt is, a jövedelem igazolás az állampolgár adott adóira vonatkozó bevételeit és adatait is tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu/ügyintézés/jövedelemigazolás oldalon lehet elindítani. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH közlése szerint az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatba vételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden település típusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméter ára. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a gazdasági versenyhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Műsorunk elején Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgetünk, aki beszámol arról a műhely munkáról, amelyet a kórház lelkészek részére néhány héttel ezelőtt szerveztek.
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Pici az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Máté-Szalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett.
1: Ezt követően Ferenc József református lelkipásztorral, a Bükserci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az imádság évéhez kapcsolódóan.
3: Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gál Juditot, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálat vezetőjét köszöntöm műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség.
1: Néhány héttel ezelőtt, ugye márciusban volt egy műhely munka, amelynek részleteiről szeretném megkérni, hogy számoljon be nekünk, ugye ez országos szinten szólította meg a kórház lelkészeket, miről is van szó pontosan, mit tudhatunk mindenről.
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Pici az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Máté-Szalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
1: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
2: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk, ezzel együtt elő szokott fordulni természetesen, hogy a témához kapcsolódóan van egy meghívott előadónk, aki végig ott van közöttünk. Most nem volt, illetve többen most ismerkedtek meg a kórházlelkészi szolgálat és a társadalmi missziók is egy új vezetőhöz kerültek a református szeretett szolgálaton belül. Dr. Balogh Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes úrhoz tartozunk december óta, és többen vele ismerkedtek meg, és ő tartott egy bevezető előadást az imádság teológiájáról, hogyan jelent meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a betegágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet, kimondottan a betegágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször körös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórházlelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
1: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból, imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek. Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
2: Igen, van olyan, van, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség. Lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben, az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy a elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk, azokra az eszközökre, amiket használ, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére. Egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. Jakab levelébe olvasok ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
1: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
2: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó, különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoznak,

0: Hogy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok?
1: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok, és a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik. Mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
0: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
1: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórház lelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete, a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára. Ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Értjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon-nagyon sokat adnak, akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok, és hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelki gondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
0: És itt a továbbiakban, hogyha beszélhetnénk arról az önkéntes beteglátogató képzésről, amely most indul, itt előjáróban mik azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket ezzel kapcsolatban osztana meg velünk?
1: Nagyon fontos, hogy pár évvel ezelőtt a Magyar Református Szeretett Szolgálat új szolgálati ága, a Filemon szolgálat jelent meg, ami azt jelentette, hogy a pillanatban szolgált vezetője sok-sok gyülekezettel fölvett

0: felvette a kapcsolatot az ügyben, hogy a, nem a gyülekezeti lelkész, hanem a gyülekezetben egy-két ember, aki nyitott arra, hogy a gyülekezetben is lelkesítsen, megosszon, összekösse a református szeretetszolgálat sok-sok szolgálati ágát a gyülekezettel. Ezeket az embereket összegyűjtötte, sokféle módon van kapcsolat, nem csak információ jut el, hanem több gyülekezetben szolgálatok indulnak vagy erősödnek. Tavaly előtt egy nagy konferencián már volt beszámoló a kórházi szolgálatról. Tavaly én voltam, és többen megkerestek, hogy hát te jó lenne, hogyha a gyülekezetben is ilyen beteglátogatók csoport lehetne, de milyennek az útja, hogy lehet erre felkészülni. És így ezt tovább gondolva néhány kórházlelkésszel összefogtunk, olyan kórházlelkészekkel, ahol önkéntes kórházi beteglátogató csoportok működnek, tehát ők maguk segítettek már felkészülni, összefogják ezeket a beteglátogató csoportokat, viszik, koordinálják őket. Ezek a kórházlelkészek összefogva összeállítottunk egy képzési tematikát, hogy hogyan lehetne gyülekezeti beteglátogatóknak segíteni, hogy el tudjanak indulni a gyülekezetben betegeket látogatni, hiszen nagyon sok beteg otthon betegeskedik. Ugye az ápolási idő lerövidült a kórházakban, nagyon sokan otthon vannak, és ha ő a közösséghez tartozott, akkor biztos, hogy őt is erősíteni tudja az, hogyha a gyülekezetből látogatják, akár egyszer, akár rendszeresen, betegségétől függően. Született egy ilyen tematika, meghirdettük a Filemon szolgálaton keresztül, és közel 50 ember jelentkezett különböző gyülekezetekből, meghatározóan azért Budapest és környéke, de az ország több részéről is. És ekkor fogalmazódott meg, hogy akkor ezt hogy is tudjuk, hiszen a személyes felutazás az nem feltétlenül megoldható, és egy olyan döntés született, hogy van ennek a képzésnek egy elméleti része és egy gyakorlati, az elméleti részt azt online fogjuk megvalósítani, végigvesszük azokat a témákat, amiket összeállítottunk, és utána lesz gyakorlati megvalósulás is, amikor hát föl fognak utazni Budapestre azok, akik ebben a képzésben vannak, és aztán bele kapcsoljuk őket a kórházi beteglátogatók közösségének a munkájába, és nagyon jó lenne, hogyha regionálisan, hosszú távon is lehetne akár szupervíziókkal erősíteni, bátorítani az ő munkájukat. Ez most a terv, és ennek az első alkalma lesz május 8-án. Én magam is kíváncsi vagyok, nagy örömmel fogunk ebbe a szolgálatba, és engem is meglepett, hogy ilyen sokan jelentkeztek rá.
1: Lehetőség szerint a későbbiekben majd mi is beszámolunk arról, hogy mik azok a tapasztalatok, amelyekkel ugye itt a május 8-ai alkalmon találkoztak. Én Isten gazdag áldását kívánom erre a szolgálati területre is, és minden kórházlelkész munkájára, akik azokban a nehéz élethelyzetekben ott vannak a betegágyak mellett, és köszönöm szépen, hogy most beszélgethettünk, és bepillantást nyerhettünk munkájukba.
0: Köszönöm a lehetőséget és a jó kívánságot, Isten áldjon meg mindnyájunkat.
1: Gál Juditnak, a Magyarországi Református Egyház Kórház Lelkészi Szolgálatának szolgálatvezetőjének köszönöm még egyszer a beszélgetést, áldás békesség!
0: Áldás békesség!

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Ezzel kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait, érzéseit. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk nagytiszteletű Ferenc Józseffel, a Bükk-Zserci Református Egyház község lelkipásztorával, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban. Áldásbékesség!
2: Áldásbékesség! Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Ha egy személyes kérdéssel kezdhetem, akkor nagytiszteletű úr életében az imának, imádságnak milyen szerepe van?
2: Úgy gondolom, hogy minden ember önmagára találásához a legjobb út az imádság, mert miközben imádságban arra gondolunk, hogy most Isten felé fordulunk, Isten mellett találjuk meg azt az embert, akit ő teremtett, hogy mi az én küldetésem a világban, hogy ha elkeseredek, kiégek, megfáradok, akkor mégis visszarángat az életbe, mint Illés prófétát, hogyha túltolom az örömöt, és már mindent rombolok magam körül, annyira boldog vagyok, akkor egy kicsit megnyugtat. Tehát Isten mellett találok önmagamra, mint ember. Ez talán nem is annyira a lelkipásztori imádság, hanem a személyes emberi, hogy ki vagyok én. Nyilván engem lelkésznek alkotott Isten, sok mindent úgy formált, úgy intézett az életemben, hogy lelkipásztor lettem, de közben ember is maradtam, és azt hiszem, hogy elsősorban, amikor imádkozok, akkor én és Isten vagyunk együtt. Nyilván, amikor lelkipásztorként imádkozok akár a gyülekezetben, akkor a többi emberrel való közösségemből mondok Isten felé egy közös imádságot, ami a bükk-zsércieké, a fiataloké, az időseké, akik mi éppen ott vagyunk, tehát akkor egy közösség nevében beszélek, igyekszem megtalálni azt, amit a közösség mondhat Istennek. Tehát a bükk-zsérciek hálásak Istennek azért, hogy ilyen környezetben élhetnek, hogy elérkezett a hosszú tél után a tavasz. Kérjük azt, hogy a terveink, álmaink az Isten akaratával hangulódjanak össze. Dicsérhetjük Istent abban, amiben, ahogy mi őt megismertük, megismerjük. Illetve, hogyha a gyülekezetben, vagy egy közösségben, egy családban éppen születésnap van, konfirmáció van, akkor ezek a különleges alkalmak nyilván az imádság része, és ezt, hogyha nem is a lelkipásztor, hanem mondjuk az édesapa, vagy az édesanya mondja el, akkor ez a család öröme, vagy egy házasságkötés, illetve nyilván, hogyha gyász van, betegség van, félelem van, aggódás felvételi miatt, akkor ezt is, ugye ez a közösségnek a kérése, vágya Isten felé, vagy éppen a hálája és öröme. Úgyhogy van a közösségi imádság, amihez elsősorban közösség kell egymás között, hogy tényleg értsük, érezzük egymást is, és van a személyes imádság, illetve hát mind a kettőben ott van, hogy Istennel közösségben vagyunk, tehát az Isten felé való teljes nyitottság és bizalom. Szoktam mondani, hogy Isten úgyis mindent tud és mindent lát. Mi mégis megpróbáljuk még az imádságot is ilyen ügyesen megfogalmazni, és úgy jól becsomagolni, de Isten tudja. Tehát ha Isten elé kinyitom a szívem, akkor ez az imádság. Sokszor van, hogy kérünk Istentől. Ez az imádság alapja, úgy gondoljuk, hogy kérünk tőle dolgokat, De ez nagyon fontos is, mert az életünkben dolgokkal foglalkozunk. Jönnek, mennek örömök, bánatok, szükségünk van eszközökre, viszont eljuthatunk oda, ami mondjuk az emberi kapcsolatokra is igaz lehet, hogy már nem azért vagyok együtt valakivel, mert ezt vagy azt megadja nekem, hanem mert jó vele lenni. Istennel úgy gondolom, hogy jó együtt lenni. Úgyhogy ha imádságban tanácsot kellene adnom valakinek, akkor azt mondanám, hogy próbáld ki, hogy próbálgasd, hogy gyakorold, és találd meg saját magadat, miközben Istennel vagy együtt. Le is szoktam magamról így pattintani ezt, hogy lelkészként majd te imádkozol helyettem. Úgy biztatok mindenkit, hogy próbálgasd nyugodtan, mert rosszul imádkozni nem tudsz. Ha kinyitod a szíved Isten előtt, őszintén, akkor ebből jó dolog fog kijönni.
1: Milyen formában, milyen formákban vihetjük imádsággal Isten elé gondolatainkat, érzéseinket?
2: Azt hiszem, hogy a határ a csillagos ég, tehát ha imádkozunk, akkor a csillagos ég felé, illetve hát Isten felé fordulunk. Nagyon sok formája van az imádságnak, szavakban is, szavak nélkül is, mozdulatokban is, böjtölésben is lehet imádkozni. Tényleg kezdve a kisgyermekek szülőktől, nagyszülőktől megtanult imádságán, a Úr Jézustól tanult imádságig, illetve a szavak nélküli imádságig. Én azt hiszem, hogy Isten mellett csendben lenni, az egy nagyon-nagyon meggazdagító csend, és akkor nem köt bennünket az, hogy milyen szavakat mondjunk, vagy miért ne, hanem igyekszünk befelé figyelni egyrészt saját magunkra, hogy ki vagyok és kit hozok én Isten elé, és Istenre, aki pedig erre válaszol. Tulajdonképpen ő a kezdeményező, tehát amikor én úgy döntök, hogy most imádkoznék, akkor már ezzel válaszolok arra, hogy Isten fülel rám, odafigyel rám, ott van és kíváncsi rám. Talán a rádió is jó példa erre, hogy azért folytatjuk ezt a beszélgetést, mert van, aki hallgatja a rádiót. Imádságot is azért kezd az ember, mert tudja, érzi, hogy Isten kíváncsi rá és odafigyel rá. Annak ellenére, hogy minden tud rólunk, mégis szeretné, ha én tenném oda magamat Isten elé. És akkor vannak tényleg a gyermeki imádságok, esti imádságok, a templomi imádság, a gyülekezettel való közösségben, halkan, csendben, a lelkész vezetésével, vagy tőle függetlenül, vagy amikor együtt mondjuk a mi atyánkot, számomra ez is nagyon fontos, hogy ne csak elhadarjuk ott a hirdetések előtt, hanem együtt imádkozzuk el. A felnőtt személyes imádságai, akár étkezés előtt a családi közösségben, akár tényleg a nap végén személyesen Isten előtt, illetve a mozdulatok. Az én személyes ima életemben olykor a lovaglás válik imádsággá, nem a lóhoz imádkozok, hanem Istenhez, de amikor úgy érzem körülöttem az erdőt, a tájat, a erőt, akkor azt érzem, hogy az Isten kezében vagyok. És soha nincs szavakba öntve, de mégis ezt imádságként élem meg, hiszen nem prédikálok, nem is kérek Istentől semmi konkrétat, hogy jó legyen a széna, hanem csak úgy vagyok jelen, hogy közben tudom, hogy Isten ott van körülöttem, bennem, mindenütt, és akkor érzem Isten jelenlétét. Nyilván, amikor autót vezetek Miskolcon, akkor ezt annyira nem élem át tudatosan, de vannak ilyen csendes, elcsendesedős alkalmak, lehetőségek, amikor viszont tényleg azt tudom mondani, hogy most imádkozok. Az autóban is velem van Isten, de az imádságra szükség van, hogy legyen ennek egy kerete, egy rendje, hogy na, most ez innentől eddig így imádság, vagy imádság volt. Maga az ámen is egy nagyon jó, hogy akkor imádkoztunk, és nem belealudtam este, hanem elmondtam az Úrnak, hogy vagyok előtte, és ettől megnyugodtam. Úgy van minden, ahogy Isten akarja. Ámen.
1: Több évtizedes eddigi lelkipásztori szolgálata során ezzel kapcsolatban fordultak önhöz kérdéssel, hogy iránymutatást kértek öntől, akár gyermekek, felnőttek az imádkozással, imádsággal kapcsolatban?
2: Nem mindig ilyen közvetlenül, hogy taníts imádkozni bennünket, hanem inkább úgy, hogy imádkozz helyettem. És erre szoktam inkább azt mondani, hogy jó, hát a templomban nyilván, mint a közösség nevében imádkozok, de hogy téged is meghallgat Isten. Bárhogy sóhajtod, nyöszörgöd el, Isten tudja, hogy te mit hoztál elé. De hogyha konkrét tanácsot kérnének, akkor elmondanám, hogy ha így végigveszi, akár az ujjára szedve, hogy valahogy megszólítod az Urat, mint akivel beszélgetni akarunk. Ha mondjuk a Teremtő Atyát szólítom meg, mint szántóvető, akkor vele beszélek. Ha Isten emberségére van szükségem, aki megérti az én emberi vívódásaimat, lehet, hogy az Úr Jézust szólítom meg. Ha arra van szükségem, hogy a Biblia nehéz részeit megértsem, akkor nyugodtan mondhatom, hogy drága Szentlélek, Isten, adj nekem világosságot. Megszólítás, mint első rész. Aztán bennünk mindig ott van a kérés. Szerintem minden emberben is nem baj az, hogyha kérünk, hiszen adjon úgy is, ha nem kérem. Szükségünk van arra, hogy Isten megadja a mindennapi kenyeret, és ő valóban megadja, felhozza napját jókra és gonoszakra, de sokkal jobb ez, hogyha tudom, hogy tőle kérhetem el, és ő adja meg a mindennapi kenyeret, ami legyen mondjuk a mindennapi emberi kapcsolat, mindennapi mosolyunkat ad meg nekünk ma. Aztán a közbenjárás, hogy ne csak magamért imádkozzak, mert ugye a lobby tevékenység nagyon fontos a mai világban, de nem csak én, vagy a mi gyülekezetünk fontos, hanem mások is vannak a világban. Nagyon szeretem azt, amikor a gyerekek, egész kis óvodás gyerekek azt mondják, hogy most már ne csak a testvérekért imádkozzunk, hanem a szomszédnéniért, meg a családtagokért, és mondják, sorolják. A hála, amikor nem csak elveszünk és elfogadunk, és utána megyünk a következő kérésre, hanem meglátjuk azt, hogy Istentől kaptunk valamit. Néha erre várni kell, néha ez nem úgy jön, vagy nem pont az, amit én elképzeltem, de amikor elfogadok valamit Istentől, akkor rájövök, hogy ez a jó, hogy ennek így kell lennie, és ez így teljes. Nagyon jó, amikor ezt felismeri az ember, hogy hú, de jó, hogy nem azt kaptam, amit kértem, és elmondom Istennek, hogy köszönöm, hogy ezt megkaptam. Nem is mindig tárgy vagy dolog ez, hanem egyáltalán a kapcsolat, az együttlét, Istennel való létezés. Amikor Mózes rádöbben arra, hogy ott a csipkebokor előtt nem egy különleges természeti jelenséget lát, hanem rádöbben arra, hogy most Istennel van együtt, egy helyen. Félelmetes, nagyon erős érzés, amikor így szembesül Istennel az ember, de nagyon jó érzés is, hogy nem csak itt sodródok a világban, hanem a mindenható számon tart engem. És akkor el is érkeztünk oda, hogy tulajdonképpen elmondom, hogy ő kicsoda számomra, hogy mit láttam, mit ismertem meg belőle. Ezt mondják úgy, hogy dicsőítés, ilyen szakszóval. Zenében is a fiatalos egyházi zenét dicsőítő zenének szokták nevezni, mert hogy dicsérjük Istent. Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket. Kérdés szokott lenni, hogy meghallgat-e Isten, vagy mi van, ha nem teljesíti, teljesíti, vagy nem teljesíti, mit tehetek azért, hogy mégis teljesítse. Ugye ez egy nagyon jó kiindulás, kapcsolatot veszek fel Istennel, aki már megadta a kapcsolat lehetőségét, tehát mégiscsak valahol ő kezdeményezett, de tovább léphetünk innen, mert ebben mégiscsak még az én elvárásom van benne, hogy én szeretnék valamit, én szeretnék valahogy, én szeretném, hogyha így megadná nekem Isten. A kapcsolat akkor jön létre igazán, amikor már tényleg együtt vagyunk. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy legyen meg a te akaratod, nem az én akaratom kell, hogy teljesüljön, hanem az Istené. És akkor rájövünk arra, hogy Isten minden imádságot meghallgat, és minden imádságnak örül, hiszen elévittük a vágyainkat, a céljainkat, a terveinket, ugye a kéréseknél, de eljuthatunk arra, hogy jobb az úgy, ahogy ő megajándékoz bennünket, vagy az, amivel ő megajándékoz bennünket. Néha ez éppen az, hogy csöndet ad, és időt ad, lehetőséget, hogy átgondoljuk, hogy tényleg olyan fontos ez számunkra, vagy elég egy kicsit megállni és csöndben lenni. Ő mindig tudja, hogy mi az, ami tényleg jó, és tényleg biztatok mindenkit, hogy ne keseredjen el, Isten hallja a könyörgést, akkor is, hogyha nem múlik el a fájdalom, akkor is, hogyha nem múlik el a félelem. Pál apostol küzdött konkrétan ezzel, hogy a testében lévő tövis, nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vagy teher volt ez, de nem múlt el, de megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy ezzel tudjon együtt élni. Én azért minden beteg helyett, magam helyett is azért imádkozok, hogy múljon el a tövis, meg a fájdalom, meg gyógyuljunk meg, de az Isten akarata, ha érvényesül, akkor az ő országában együtt leszünk, és meg kell közben találjuk, hogy mire vezet, mire tanít bennünket, hogy most itt talán nem olyan könnyű. Nehéz ez, de hiszem, hogy van értelme és célja még a küzdelmeknek, nehézségeknek is, akár az, hogy közben vegyük észre, ismerjük fel a másik ember örömét vagy békességét.
1: Hiszen ugye a mindennapokban különböző élethelyzetben vagyunk, ezt a beszélgetést is ugye különböző élethelyzetekben hallhatja mindenki, és ha szabad, akkor így tisztelettel kérni meg nagy tiszteletű urat egy közös imádságra.
2: Igen, ez úgy nehéz, hogy vajon kik hallgatják a rádiót, de azt hiszem, hogy akik rádiót hallgatnak, mind emberek. És mint emberek vagyunk Isten színe előtt, akár cégvezetők vagyunk, vagy bármilyen munkakörben dolgozó. Kórházban a betegek, vagy a főorvos, mind emberként vagyunk Isten színe előtt, úgyhogy azt hiszem, hogy elcsendesedhetünk, és imádkozhatunk együtt. Kegyelmes Teremtő Urunk, csodáljuk a te képmásodat itt ebben a világban, hogy mi magunk képesek vagyunk rád gondolni, aki felfoghatatlan vagy, és mégis érezzük a te szeretetedet. Segíts, hogy egymásban is meglássuk a te képmásodat, hogy felismerjük az Úr Jézust, aki emberré lett értünk, és hogy így kínáljuk meg egymást akár egy pohár vízzel, egy mosollyal, egy kedves gesztussal, egy simogatással. Adj bölcsességet, hogy felismerjük, kihez milyen út vezet, mi a helyes szó, a csönd-e, a kérdése, vagy a biztatás. És megköszönjük azt, amikkel megajándékoztál, kapcsolatainkat, eredményeinket, örömeinket, azt, hogy velünk voltál a nehéz időkben, és azt, hogy bízhatunk, hogy ezután is velünk maradsz. Ahogy így megismertünk életünk idején, egyre inkább tanulunk bízni benned, hogy a te akaratod jó, hogy a te akaratod üdvösséget hoz nekünk és mindannyiunknak. Ezért dicsérünk téged, teremtő mennyei atyánk, aki az eget és a földet, ezt a szép világot alkottad. Segíts, hogy mi emberek ne rondítsunk bele, hanem őrizzük és gondozzuk a teremtett világot. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki fölvállaltad emberi testünket, sebezhetőségünket, fájdalmainkat, a halált is, hogy nekünk ne kelljen elhordozni az örök kárhozatot. Segíts, hogy mindig bizalommal jöjjünk hozzád, ha emberségünkben megakadunk. És dicsérünk téged, Szentlélek Isten, aki által világosan látjuk a láthatatlan dolgainkat, amik sokkal fontosabbak és valóságosabbak, mint a kézzel fogható tárgyak. Dicsérünk téged, Szentlélek Isten, a vigasztalásért, a megbocsátásért, a szeretetért, a Szentírás megértéséért. Dicsérünk azért, hogy velünk vagy, mindig azzal a sugallattal, amire szükségünk van. Kérünk téged, így légy velünk, életünk minden napján. Amen.
1: Hála teljes szívvel köszönöm meg ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, a beszélgetést, az imádságot Ferenc József nagytiszteletű úrnak, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorának. Áldás békesség, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH közlése szerint az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatba vételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden település típusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméter ára. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Minden évben május második hétvégéjén rendezik meg országszerte az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete jelenleg 22 nemzeti, valamint 67 történelmi emlékhelyet tart számon, ezeket népszerűsítik a programsorozattal. Debrecenben is mindig készülnek erre az alkalomra, ugyanis 2013 óta a Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom együtt viselheti a Nemzeti Emlékhely megjelölést. A címet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a történelmi eseményekben betöltött szerepe miatt kapta a két helyszín. Szombaton, május 9-én két ingyenes tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket, délelőtt 10 órakor a Nagy Templomban, 14 órától a Kollégiumba. Részletek Kósáné Nagy Máté Núrától, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjétől.
2: Ugye a Nagy Templom turisztikai szegmense is napjainkban már nagyon jelentős. Az évnek szinte minden napján nyitva vagyunk, és nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk. Az Emlékhelyek napja, ez egy országos programsorozat. Számos emlékhely van országszerte, és természetesen ehhez mi is mindig csatlakozunk. Idén, május 9-ére esik az Emlékhelyek napja, úgyhogy bizony a kollégium munkatársaival mi is már ötleteltünk, hogy akkor idén mivel készüljünk, és a látogatók visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy most egy picit időben távolabb tesszük egymástól a két programot. Részt ugyanis lehet, hogy nehezebb emészteti, hogyha két programot, két vezetést közvetlenül egymás után látogatták az ember. Úgyhogy az idei évben a Nagy Templomban kezdődik a program 10 órakor, találkozunk az Emlékhelyek napján, és a Református Kollégiumban pedig 14 órakor folytatódik a program, a Reformáció és Debrecen címmel. Nyilván itt elhangzanak majd olyan dolgok is, aminek el kell, hogy hangozzanak, de lesz benne egy kis különlegesség is. Én azt gondolom, hogy ez a szombat délelőtti vagy kora délutáni program, akár családi programként is értelmezhető. Minden korosztályt meg fogunk szólítani, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
1: Az alkalmazott viselkedés elemzés, vagyis az ABA terápia komoly eredményeket hozott az autizmussal élő fiataloknál. Ma már a fogyatékkal élők rehabilitációjánál is elkezdte használni ezt a módszert a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ. Nagy az igény, igyekeznek segíteni a szülőknek, hogy minél többen hozzáférjenek az ellátáshoz. Erről Horváth Zsolt, a központ intézmény vezetője beszélt rádiónknak, aki nemrég Debrecenben a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar megyei szövetségének konferenciáján tartott előadást a témában.
3: Az ABA terápia, ez egy három nagybetűvel írt mozaik szó, Applied Behavioral Analysis, angol kifejezésből van, alkalmazott viselkedéselemzésnek hívjuk magyarul. Amikor egy viselkedés típus megfigyelünk, nem csak az fontos megfogalmazni, hogy mondjuk egy autisztikus gyerek egy nem kíván dolgot csinál, hogy mi az, amit csinál, amikor a viselkedést leírjuk, hanem hogy mi előzte meg, és mi a következménye. Ezért mondjuk azt, hogy viselkedést elemzünk. Az első szó, az applied, az alkalmazott, pedig azt jelenti, hogy ebből a megfigyelés következtetést és következményeket vonunk le, erre építjük fel a terápiás tervünket. Azok a kulcs mondatok, amik fájnak egy autizmus spektrumba, hogy nincsen kapcsolat, nem beszél, nem viselkedik megfelelően, túlérzékeny vagy épp rezisztens, ezek a halmozottan sérülteknél is megjelennek. Egy nagyon bonyolult tanulási folyamat, egy nagyon hosszadalmas tanulási folyamat, a kulcsa, a motiváció. Nagyon-nagyon fontos a szülőknek is, hogy ezt a módszert megtanítsuk, rengeteg anyagot odaadjunk otthonra. 300-an várnak erre az ellátásra. És hogy ne egy végleláthatatlan várólista legyen, azt találtuk ki, hogy kéthetes mini kurzusokba fogadjuk őket, utána gyakorolják otthon, 6 hét múlva visszahívjuk emlékeztető foglalkozásra, és a következő héten újabb szülők kerülhetnek be. Kis filmeket készítettünk, nyomtatott anyagot készítettünk, ezekkel is próbáljuk ezt a várakozási időt hasznossá tenni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Julia hercegné a maga langyos belga vérmérsékleténél fogva először meg sem értette, hogy miről van szó. Aztán, mert asszony volt, mértéktelenül felháborodott benne a hiúság. Mi lesz, ha az emberek megtudják? De végül, mert okos asszony volt, belenyugodott abba, hogy az ilyesmi előfordul. Úgy látszik, hozzátartozik a férfi természethez. A lényeg az, hogy nem kell nagy dolgot csinálni belőle. Majd ahogy jött, úgy el is megy. Minden üzemben előfordulnak itt ott balesetek, jégverés, baromfivész, meg ilyesmi. Attól az üzem még nem áll meg. Így aztán eszébe se jutott Júlia hercegnének, hogy elküldje Juhos Klárát a háztól, vagy jelenetet rendezzen a férjének. Tette magát, mintha nem vett volna észre semmit. Éppen csak, hogy vendégeket nem hívott a házhoz, és ő maga gyakrabban utazott el a rokonokat látogatni, mint máskor. Juhos Klára egy évet töltött el eskőn, és amilyen váratlanul jött, olyan váratlanul is távozott. Búcsú nélkül éjszaka. Egy gyakornok szöktette meg. De az alatt az év alatt, amíg ott volt, elindított valamit, amit nem lehetett többé megállítani. Talán a gelencsér ügyjel kezdődött a dolog. Ez a gelencsér másodkondás volt, és az ő keze alá tartoztak a malacos kocák. Német mintájú szellős tiszta istállójuk volt a törzskönyvezett kocáknak, minden rekesz fölött fehérre festett tábla hirdette az állat nevét, számát, életkorát és malacainak a számát. 80 törzskönyvezett kocája volt a gazdaságnak, melyek évente kétszer malacoztak. A kocák és malacok fejadagjait és azok keverési arányszámát maga a herceg állította össze különböző táblázatok alapján, és azoknak szigorú betartása a kondások kötelessége volt. Gelencsérrel már máskor is történt baj, ugyanis gelencsér ivott. Jó kondás volt egyébként, de ivott, sokat ivott és gyakran. És amikor részeg volt, akkor nem tartotta be az előírást, és össze-vissza keverte a kocák és malacok ételét, úgyhogy azok vagy igen sokat, vagy igen keveset kaptak, és a heti méréseknél a fejlődési görbe ilyenkor bicsaklott egyet. Ezen a télen újra sok baj volt gelencsérrel. A 80 koca elválasztás előtt állott, 601 néhány őszi malac megfelelő takarmányozása ugyancsak alapos gondot igényelt. November óta többször előfordult, hogy részegen állított be, és összecserélte az etetőládákat, a mérőedényeket, vagy elfelejtett tiszta szalmát tenni a kocák alá. Egy nap azonban, ez december elején történt, részegségében néhány etetőládába takarmánykeverék helyett tisztán csak foszforsavas meszet tett, amiből egyébként csak egy evőkanálnyi kellett volna. 18 malac megdöglött, s további 20 megbetegedett. Gelencsérnek mennie kellett. A felmondása máról holnapra szólt, azzal az engedménnyel, hogy nagy családjára való tekintettel január 1-jéig benlakhat az uradalmi cselédházban. A csapás, ami gelencséréket ezáltal érte, azért volt súlyosabb, mint ha máshonnan küldték volna el, mivel eskőn cselédnek lenni különleges kiváltságot jelentett. Először is a herceg, aki a németországi gazdasági üzemek mintájára alkalmazottaitól alapos és lelkiismeretes munkát követelt, meg is fizette őket ezért. A cselédbérek eskőn általában 50%-kal magasabbak voltak, mint máshol. Másodszor az eskői cselédlakások más gazdaságokban ispáni lakásnak is beillettek volna. Száraz, meleg, egészséges épületek voltak, családonként két szobakonyhára beosztva külön kerttel, tejilletménnyel, a gyermekek száma szerint és sok más szociális vívmánnyal. Természetes tehát, hogy akinek sikerült eskőre bejutni, az igyekezett, hogy ott is maradhasson. Két héttel a sajnálatos esemény után gelencsér kihallgatásra jelentkezett az irodán. Színjózan volt. Aszottan, szomorúan, szerencsétlenül állt a herceg előtt. Főméltóságú uram, Engedelemmel esedezem, nem éltóztassék haragudni rám. A herceg számadásai fölé hajolva bólintott. Nem haragszom magára, gelencsér. Fizetését elsőjéig hiánytalanul megkapja. A kárért, amit okozott, nem vonunk le semmit. Én vagyok a hibás, mert már régen el kellett volna bocsásson magát. Az olyan ember, aki iszik, nem alkalmas arra, hogy felelősségteljes munkát bízzanak rá. Van még valami kívánsága? 8 gyerekem van, főméltóság úram, 8 gyermekem. Drágfi Gergely csodálkozva emelte föl a fejét. Mit csináljak? Akkor jussanak eszébe a gyermekei, amikor itarra költi a keresetét. Szokjon le a részegségéről, és ha újra állásba kerül, becsülje meg magát. Kelencsér leszegett fejjel állt, és zavartan forgatta bütykös kezében a kalapját. Kíván még valamit? Nem éltóztassék elküldeni. Esküszöm az élő Istenre, hogy nem iszom egy kortyot sem, soha többet. Herceg csodálkozva húzta fel a szemöldökét. Ne küldjem el, hiszen már 2 hete más végzi a munkáját. Közben új kondást is fogadtam, január 2-án költözik be a házba. Gelencsér barátom, ez itt mezőgazdasági üzem, és nem vendéglő, ahol akkor jár ki, s be az ember, amikor jól esik. Gelencsér nem szólt többet, csak lehajtotta a fejét, és elment. Másnap fölkötötte magát a padlás gerendájára. Hát ez volt a Gelencsér ügy. Néhány baloldali újságíró kiszimatolta a dolgot, gyűlölködő cikkek jelentek meg a feudalista magyar várúrról, aki halálba kergeti jobbágyait, de nem ez volt a lényeges. Gelencsér temetését követő napon Klára kisasszony, a kis hercegek nevelőnője beállított a kondásházba. Fél órát töltött ott az asszonnyal, s a 8 árván maradt gyerekkel. Másnap a herceg magához hívatta az irodába a legidősebb Gelencsér fiút, egy 16 éves kamaszt, és fölfogadta a tehénistállóba Fickónak. Ugyanakkor parancsot adott Jurkónak, hogy béreljék ki a községtől azt az üresen álló faluvégi házat, melyet pár héttel ezelőtt fölkínáltak volt az uradalomnak, és költöztessék oda a Gelencsér családot. Karácsony első napján Klára kisasszony újra megjelent Gelencséréknél, most már a faluvégi házban, és különböző ajándékokat adott át, többek között ruhákat és lábbeliket a gyerekeknek, és az asszonynak 500 csekkoronát. Új év után Juhos Klára összeíratta az esküvői lelkésszel azoknak a gyerekeknek a névsorát, akik az elemi iskolát jelesen végezték el, de nem volt módjukban tovább képeztetni magukat. Ezeket a herceg rendre elhelyezte különböző szakiskolákban, hajlamaiknak és képességeiknek megfelelően. Közöttük volt a második Gelencsér fiú és az egyik leány. Ugyanakkor néhány ösztöndíjat is létesített a prágai és a budapesti egyetemeken felvidéki magyar diákok számára. A legidősebb Gelencsér fiút pedig gazdasági szakiskolába küldte, egyenesen a tehénistállóból, hadd legyen majd a Jurkó keze alatt ispán belőle. Ezek voltak át azok a nyomok, amiket Jós Klára maga után hagyott, amikor egy éjszaka váratlanul eltűnt az egyik gyakornokkal. Drágfi Gergely néhány napig szédült volt, annyira meglepte Jós Klára szökése. De aztán nem volt ideje arra, hogy önmagával foglalkozzék. Bár a gazdaság a Jurkó keze alatt szinte magától is ment volna már, azonban ott voltak a gazdakörök, a szervezésben lévő szövetkezetek, a lassan életerőre kapó, gyökeréről lemetszett magyarság gazdasági beszervezése. Kettőzött erővel feküdt bele ebbe a munkába. A választások alkalmával felszólították a magyarság politikai vezetői, hogy vállaljon képviselőséget, de erre csak nevetve rázta meg a fejét. Én csak a gazdasági oldalon politizálok, és az én politikám azért időt állóbb, mint a politikusoké, mondta. Pedig a világesemények már kezdték akkor előrevetni árnyékukat. Először csak néhány türelmetlen újságcikk a prágai lapokban. Néhány éleshangú parlamenti beszéd, aztán egy-két tüntetés. Bevert kirakatok, szigorított rendeletek. Prágában néhány magyar képviselőt megvertek az utcán, németeket tartóztattak le. Cseh egyetemi hallgatók pisztollyal és gumibottal felszerelve magyar falvakra törtek rá, és szétkergették a gazdagyűléseket. Papokat hurcoltak el éjszaka, tanítókat vertek véresre. Valaminek jönnie kellett, érezte mindenki. A szaga ott volt a levegőben, mint a kitörni készülő viharnak. Aztán jött. Az esküvői várban zárt ajtók mögött hallgatták a rádiót.

0: nem akarok hülyeséget mondani, hogy 7-8 szoros súlyjal érkezett be a sima futásnál. Na most itt a kutya, még ha meg is húz hozzá, akkor az ott az egy nagyobb erőhatás.
1: Kellenek izületek akkor?
0: Hát kell figyelni. Meg kell szokni. Ugye, mert én is úgy edzek, hogy többségében saját futóedzéseim vannak, és akkor a kutyával is külön futóedzések, azért, hogy szokjam ezt én is. De muszáj egyedül is futást edzenem, mert a kutya annyira kikönnyíti a futásomat, hogy ez nekem nem akkora terhelés. Tehát meggyorsítja a futást, nyilván kardiovaszkulárisan terhelés, de az izmaimnak nem akkora terhelés, mint hogy a saját tempóból kéne. Ez olyan, mint a futópad és a sima futás közötti különbség. A futópadnál elég csak felfelé löknöd magad, mert a futópad megy alattad. Viszont a sima futásnál előrefelé is kell löknöd magad. Itt ugyanaz, hogy a kutya, ahogy húz előrefelé lökést, azt lekönnyíti neked. De kell a kondi, hogy azt a tempót kifuss. Tehát ilyen, amit a vámor éven, tehát hogy ez a...
1: Értem.
0: Kell külön futni a kutyától függetlenül.
1: És mennyire figyel oda rád a kutya? Tehát nem egózik ilyenkor, hogy húzna, cibálna? Mert nekem olyan tapasztalásaim vannak, de hát lehet, hogy éppen az én kutyám nem volt jól idomítva.
0: Na, nagyon érdekes dolog a Huskynál, nem tudom, legalábbis Sunnynál nagyon érdekes dolog, hogy ő rajtól célig tökéletesen fegyelmezett. Kutyákkal sem foglalkozik, semmivel. Tehát rajtól célig megy, amit mondok, teljesen. Ahogy beértünk a célba. Vége. Hello, sziasztok, hello, hú, játszunk, gyere, ott egy kutya, nézd már, hú, na, ide jövök, jó, figyelj.
1: Így?
0: Én megszűnt a világ. Tehát én is mindenki megszűnt, akkor minden van. Vége, de rajtól célig volt olyan, hogy a kutya rá neki ment a kutya, akit előztünk éppen, oda kapott neki. Nem sűrűn fordul, de van ilyen, nyilván kutyák előfordul. Semmi. Ugrott át, a kutyát ment tovább, úgyhogy a szemüldökét fel is értette a kutya, semmi, ment tovább.
1: És Husky és Husky között is különbség van? Tehát, hogy más Husky máshogy viselkedik?
0: Hogyne, persze, óriási különbségek vannak Husky között. Tehát alapvetően azt mondom, hogy mindegyik kutya egy egyéniség, de a Huskyknál aztán ez végképp hatványozott. Tehát még egyformán vonyítani sem, mert elég sokat vokalizálnak a Huskyk, még egyformán vonyítani sem tudnak. Tehát valamik visít, valamik ilyen nagyon nevizé, valamik csak ilyen hózik, tehát mindenkinek más hangja van, nagyon fura. De alapvetően is egyéniség mindegyik. Ami az alap bennük, hogy nagyon a húzásra nem kell őket tanítani. Tehát kap egy húzóhámot, nagyon gyorsan ráéreznek. Nyilván ez a vérük. A szabadság szeretetük meg ugye abból származik, hogy maga a csúcskik, akik használták elsőnek a házkikat, ugye Szibéria környékén, ők csak a munkaszezonban használták őket. A többi időben ők kvázi elengedték, hogy mennyire vadásszám, nem fogják etetni, amíg nincs haszna. Uh-huh. És ebből van a nagy szabadságvágy, és meg a nagy vadász ösztöne. Elképesztő vadász ösztöne van.
1: Edzések. Te hogy tudsz edzeni Nyíregyházán?
0: Hát a Sóstói erdő. Ugye meg kutyával csak terepen futunk a aszfalton, nem?
1: Tehát akkor Nyírszőlős felé téged nem lehet látni, ahogy éppen ott a kerékpárúton.
0: Ha a kutya nélkül futok, akkor igen. Akkor előfordul. Ha a kutya nélkül futok, akkor igen. Nagyon ritkán fordul az elő. Azt az aszfalt részt szoktuk nagyon ritkán igénybe venni a bicikli úton, ami a szennyvíztelep mellett megy el. Tehát kvázi ott, ahol lehet menni az Altmenhely felé, ott az a Csatorna utca, és kvázi a Rigó utca közötti részt szoktuk igénybe venni, hogyha már nagyon benőtte ott az egyik ösvényt az erdő, meg a növényzet, akkor szoktunk ott menni már. De alapvetően az kutyával erdőben.
1: És átlagban akkor 4-5 kilométert futottok?
0: De azért szoktunk többet azért. Ezt úgy szoktam megcsinálni Sunnyval, hogy a bringás húzóedzés, amikor egyáltalán nem tekerek, csak húz, akkor azt szoktam egy olyan 8 kilométerre belülni neki kb. Több elmélet van. Tehát ez a másik probléma Magyarországon, hogy nincs nagyon egységes edzés elmélet sem a kutyákra, nem is nagyon van. Tehát ilyen össze lehet szedni versenytársaktól, de nem nagyon. Tehát Angliában van például külön bikering, külön canicross edző. Tehát van erre külön szakosodott edzők. Magyarországon ez még nincs meg például. Így a sportársak össze tudsz szedni ilyen gondolatokat, elméleteket, de inkább külföldről.
1: Mégis te nyertél VB-t, nem a brittek.
0: Igen, most ez, ugye a VB is úgy VB, ez igazából, hogy ebben nyilván a skandináv országok nincsenek, a déli országok nincsenek benne, mediterrán országok, mert ott azért szánhúzó kutyák nem nagyon, vannak is nehéz az edzés. Olaszok még vannak, mert ugye az északi részen azért ott lehet, de például görög nincsenek, nagyon VB. De alapvetően maga, ahol van értelme szánhúzót tartani, annak az összefoglalója ez.
1: Edzésnél jártunk?
0: Edzésnél, igen.
1: Nincs egységes.
0: 8 km a húzó edzése, hogyha sprint edzést csinálunk, amikor ki is tekerem a tempóját, és kicsit meg is hajtom a kutyát, akkor az szokott lenni 5-6 km általában. És akkor van a futóedzéseink, amit hogyha a hosszú edzéseink vannak, akkor valószínűleg elmegyünk az Zemplénbe, vagy ide-oda, és akkor az 12-től 25-ig kilométerben, de azt inkább télen.

0: szoktuk, vagy késősszel, vagy pedig a sima...
1: Fokozd.
0: Vagy pedig a sima edzéseink, ami ilyen futóedzés, az pedig itt a szintén sóstói erő, és az is ilyen 5 és 12 között kilométerben.
2: Mennyi idős a kutyád? Meddig lehet ezt csinálni?
0: Most 6 éves. Hát, Huskynál az van, hogy valaki egyszer mondta, hogy látott már nyugodt Huskyt olyan 12 évesen, de láttam már mondjuk versenyző Huskyt még 10 évesen, de mondjuk gyerekekkel versenyzett már csak, de még láttam versenyző Huskyt 10 évesen. Láttam más kutyát is, Husky keveréket, aki még 14 évesen versenyzett, de már ott már azért nem volt azért beszámítható. Tehát addig versenyzett fel a gazdája, amíg azt látta, hogy a kutya még húz. Amikor már egyszer belazult a kötő, akkor már be is fejeztek, hogy nyugdíjba küldte. Akkor nyugdíjaz. Én úgy tervezem, hogy még azt, még olyan 9, maximum 10 éves, de 10 éves korában már inkább csak ilyen olyan versenyekre, mint tudom, hard dog és stb., ahol már úgy tudunk elindulni, hogy nem akarunk nyerni, csak élvezetből.
2: Magyarországi érintettsége van-e ennek a versenynek?
0: Hogyne lenne, persze, hát van Magyarországon, ugye van az ESKSK szervezet, aki kifejezetten számhúzókkal, ő ugyanaz az alapítója, aki az összefogás számhúzókat alapítványnak. Van az MCE nevezetű szervezet, az a Magyar Canicross Egyesület, ők szintén ezzel foglalkoznak, illetve a HKR alapítvány, ők is ezzel foglalkoznak.
2: Tehát szerveznek itt Magyarországon is
0: versenyeket? Hogyne, vannak nemzetközi versenyek is Magyarországon, meg sima magyar versenyek is. Általában mindig nemzetközi verseny, mert open mindig.
2: Főként melyek a bázisvárosok?
0: Hú, na ez nagyon érdekes, mert mindig változó, de Pest környéke. Tehát a Pest környéki, igazából nem is városok jellemzők erre, hanem inkább kinti részek, tehát vagy kisebb agglomerációs települések, ahol van kint erdős rész, vagy tehát ahol lehet terepen futni, de többségében Pest, nagyon ritkán Bakonyban. Nagyon érdekes, hogy például Pesttől keletre nem igazán van verseny. A legközelebbi az Gödöllő mellett van, hogyha van. Vagy legtávolabb Pesttől a kelet felé.
2: Na hát egyszer, akkor el kell hozni.
0: Igen, el lehetne hozni.
2: Világbajnok csak... elhozhat.
0: Igen, csak igen, itt mindig a nevezésekkel van gond, hogy nem annyira elterjedt sport ez Magyarországon. Nagyon fura, de nem annyira elterjedt. Pedig nagyon sok kutya van, talán Európában Magyarországon a legtöbb kutya, vagy legalábbis Kelet-Európában van egy ilyen statisztika, hogy Magyarországon a legtöbb kutya. Ehhez képest a kutyasportok nem annyira elterjedtek, mint külföldön. Nagyon érdekes.
2: Hát megmondom neked, hogy én amikor a labradoromat próbáltam bringával sétáltatni, mert mondom, hát az azért akkor csak le fogja fárasztani, a rendőr rám szólt.
0: Igen, ugye hivatalosan nem lehet ugye járművet vontatni állattal, lóvon kívül.
2: Úgyhogy lehet, állattal. Hogy ez lehet ott a háttérben is.
0: Na de hát az erdő ott még az mindenki, oda el lehet menni bringa nélkül is. De most a más nem, de tényleg, most például van egy érdekes új kezdeményezés, most volt az első ilyen verseny, dog trekkingnek hívják, de igen, a malisoknak, a malinoa fajt, most megyek világbajnokságra a Romániába, ők szervezték, hogy a támogatói versenye volt, és ahol túrázás kutyával. Tehát nem lehet futni, ott kifejezetten nem lehet futni, ott túrázni kell a kutyával, rendesen gyalogolni vele. Például most már van ilyen versenyszám is, tehát erre is lehet bármikor nevezni. Ugyanaz a felszerelés, húzóhám, minden, de és akkor nem kell futni.
2: Egyre jobban el fog ezt terjedni, én érzem.
0: Hát, nagyon
2: köszönöm,
0: remélem.
2: Itt voltál nálunk.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
2: És további sok sikert.
0: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, világbajnoka van Nyíregyházának, de még nem is tudunk róla. Timkó János már régóta sportol. Versenyszerűen csak akkor kezdett el, amikor lett egy kutyája. Egy ilyen szánhúzó kutya rengeteg mozgást igényel, ezért kezdett el vele futni és kerékpározni. Kiderült, hogy léteznek ilyen sportágak is. Sajnos egyelőre nem túlságosan elterjedtek Magyarországon. Kutyájával nem régen a kerékpáros futásban első, míg a futásos versenyben a második helyezést érték el a Németországban megrendezett világbajnokságon. Timkó Jánossal Gál Tamás kollégám beszélgetett.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A Kisari és a Nagyari Református Egyházközségekben a gyülekezetek ünnepi alkalmakra készülnek, amelyek a közösségeket helyben megerősítik. Mindemellett a gyülekezetekhez tartozó fiatalok pedig a sportban is jeleskednek és megmutatják tehetségüket, legjobb tudásukat az egyházmegye által szervezett futballtornákon. A közösségi és hitéleti alkalmakról Gacsáy Gyulával, a gyülekezetek lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegyében lévő Kisari és Nagyari Református Egyházközségekben ünnepi készülődések voltak, ünnepi készülődések lesznek, és az ünnepek között az egyházközségekben azért a közösségi és hitéleti zajlik. Erről fogok beszélgetni nagy tiszteletű Gacsáy Gyula lelkipásztorral, a gyülekezetek lelkészével, akivel először a múltat nézzük a mostani beszélgetésünkben, és húsvét ünnepére tekintünk ki, amelyen már túl vannak a gyülekezetek, hogyan ünnepelték a húsvétot nagy tiszteletű úrék, mennyien látogattak el az ünnepi alkalmakra.
3: Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a stábtagokat. Igen, túl vagyunk a húsvéti ünnepen. A bőti időszakba bűnbánattal készültünk húsvét ünnepére. Nagy csütörtökön megemlékeztünk az utolsó vacsoráról, Jézusnak a lelki szenvedéseiről, elfogatásáról, nagy pénteken pedig a keresztre feszítéséről, az értünk történt váltság haláláról, nagy szombaton az eltemettetéséről, és húsvétkor a feltámadását ünnepeltük az Úr Jézus Krisztusnak egy nagyobb gyülekezeti közösségben, mint ami egy hétköznapi vasárnap szokott lenni. Hálát adtunk azért, hogy az ő feltámadása a mi reménységünk, a mi örök életünknek bizonyos záloga.
2: Ha már a felvezetőben azt mondtam, hogy a múltra is kitekintünk, és a jelenre, jelenleg is zajlanak a felkészülési alkalmak, hiszen több ünnepi és közösségi program is lesz a gyülekezetnél. Ugye ünnepnek számít minden, ami egy közösséget összehoz, és a templomba, mondhatni egy kicsit így idézőjelben, beterel. Ilyen alkalmak lesznek itt nagy tiszteletű úréknál, anyák napján már túl vagyunk, de lesz itt még konfirmáció is, és ugye majd a nyárra is ki fogunk tekinteni.
3: Igen, megemlékeztünk az édesanyákról, hálát adtunk azért, hogy világra hoztak, felneveltek bennünket, hogy az Úr adta őket a mi számunkra. Gyermekek, fiatalok egy-egy verselénekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, Isten éltesse őket sokáig. Készülünk a konfirmációra, próbák, főpróbák vannak mind a két gyülekezetben, 10-én, illetve 17-én lesznek a konfirmációs alkalmak a Kisari, illetve a Nagyari gyülekezetekben, és készülünk áldozó csütörtök, valamint pünkösd ünnepére. Megünnepeljük, emlékezünk Jézus mennybe meneteléről, és ünnepeljük a Szentlélek kitöltetését, az egyház megalakulását, az első keresztény gyülekezetnek a létrejöttét.
2: Aki nagy tiszteletű urat ismeri, azt is tudja, hogy nagyon közel áll a szívéhez és a mindennapi fizikumához maga a sport. Futballozik, sétál, pingpongozik, és még sorolhatnám, nyilván amatőr szinten, de ezt a szeretetet a fiatalokra is megpróbálja átragasztani, és a labdarúgás általán a legközelebb a szívéhez, és itt el is utazhatunk május 9-ére, amikor is miután a Kocsis Kupa kerül megszervezésre az egyházmegye jóvoltából. Ezen a sporteseményen is részt vesznek nagy tiszteletű úrik?
3: Igen, valóban nagyon szeretek sportolni, igyekszek minden nap mozogni valamit, és a gyermekeknek is igyekszem ezt átadni, épp testben, épp lélek, úgyhogy odafigyelek a lelki fejlődésükre, de a testi épségükre is, biztatom őket is a mindennapi rendszeres mozgásra, és így van, mi is bekapcsolódunk a Kocsis Sándor kupába, a hittanos gyerekekkel részt fogunk venni ezen a foci tornán.
2: Nagy tiszteletű úr, külön szoktak edzeni a fiatalokkal, hiszen tiszteletes úr, valamilyen szinten edzőként is jelen van a településen, vagy legalábbis segít nekik a felkészülésben, hiszen a fiatalok lelkesek, szeretnek focizni, de azért egy kis szakmai irányítás vagy rávilágítás nem árt nekik.
3: Igen, szoktunk együtt focizni is délutánonként, amikor jó idő van és van a fiataloknak kedve, akkor lemegyünk vagy a füves pályára, vagy az iskola bitumenes pályára, ahol focizunk, aztán sokszor van úgy, hogy meccs közben megállítom a játékot, és adok nekik egy-két tanácsot, hogy ilyen szituációban mit kell csinálni, mit kell másképpen tenni azért, hogy fejlődjenek.
2: Mennyire bevonhatóak a kisari, avagy a nagyari fiatalok, nyilván a sportprogramok mellett az ifjúsági programokba? Azért is kérdezem, hiszen az egyházmegye gondosan nagy figyelmet fordít arra, hogy minden nyáron ifjúsági táborok, programok, alkalmak legyenek, amelyek megszólítják a kisebbeket és a nagyobbakat is egyaránt.
3: Hát megmondom őszintén, hogy a mai világban nagyon nehéz a fiatalokat kimozdítani a számítógép elől, vagy hogy tegyék le a telefont, aztán felfelé nézzenek valamit, mozogjunk, sportoljunk, kiránduljunk, de igyekszünk vágás után az egyházmegyének az üdülőjébe szoktunk táborokat szervezni. Ott a hegységben nagyokat sétálunk, megnézzük a látnivalókat a környéken. Idén is szeretnék egy pár fiatallal elmenni vágás utára, hogyha jelentkeznek és van rá igény.
2: A Szatmári Református Egyházmegye a SZIRT programját is megszervezi, mely program most Nagyhódoson lesz az Erdőháton. Gondolom ide is vágyakoznak majd nagytiszteletű úrék, hiszen itt is lesznek sportprogramok, vízi programok, közösségi programok, hitéleti alkalmak, tehát egy eléggé gazdag és értékes tábor alakul most, és még lehet jelentkezni.
3: Igen, 3-4 fiatallal minden évben részt szoktunk venni a SZIRT-en. Remélem, hogy idén se lesz ez másképpen, fognak fiatalok jelentkezni, és jó magam is szoktam segíteni, amiben tudok a SZIRT lebonyolításában.
2: A programokon túl a közösségek Kisarban és Nagyarban gondot fordítanak arra is, hogyha már megvannak az épített javak, azok fenn is maradjanak. Jelenleg is kisebb beruházásokat, bocsánat, felújításokat terveznek, tiszteletes úrik. Mikre lehet itt gondolni?
3: Parókiákon szeretnénk kisebb renoválásokat, elsősorban festés, javításokat elvégezni kerítésen, illetve az épületen is.
2: Tehát ez állagmegóvás szempontjából nagyon fontos.
3: Így van, állagmegóvásról van szó.
2: Van egy nagyon szép hagyományuk is tiszteletes uréknak, amelyet a közösségi programokhoz is be lehetne csatolni, a sportprogramokhoz is be lehet csatolni, de valamelyes a tiszteletes úr ott van a férfiak között, akkor még a hitéleti alkalmakhoz is valamilyen szinten, kicsit mosolyogva mondom, bevonható. Van favágás a gyülekezetben. Hát nyilván télére gyűjtöket az ember, de itt nem tiszteletes úrnak kell felvágni a fát feltétlen, hanem mindenki odáll a munka végére, nyilván egy-egy baltával.
3: Igen, közösen végezzük a munkát, a kisari gyülekezet férfi presbiterei összeszok gyűlni, felfűrészeljük először a fát. Ugye hatalmas parókiáról van szó, amit csak fával tudunk jól felfűteni, aztán ha fel van fűrészelve, utána felhasgatjuk, közben nagyon jókat beszélgetünk, meg egy bográcsot is oda szoktunk rakni, és utána beszélgetünk, és egy jó pörkölttel zárjuk az estét.
2: És ha már itt a nyár előttünk, belátható időn belül, akkor nyilván ilyenkor jó ezeket a munkákat megcsinálni, hiszen ekkor még az ember tényleg távolról, de készül már a hidegebb időszakra, és a nyár, ha már itt van, akkor nem csak erre az időszakra készül az ember, hanem ilyenkor a fiatalok előszeretettel kötnek házasságot, hiszen itt a gyönyörű nagyari Lubi kastély, a nagyari református templom egymástól nem messze, és valamiért szeretik helyszínül választani a házasságkötésükhöz ezt a két pontot, a templomot is, és a Lubi kastélyt is, és ha már Nagyarba mennek, akkor rendszerint nagytiszteletű úr szokta fogadni a fiatalokat.
3: Igen, nagyon sokan jönnek haza külföldről is, és kötnek itt házasságot, akik külföldön dolgoznak. Idén Győrből fognak jönni Nagyarba házasságot kötni a Lubi kastélyba. Általában mindenkinek, vagy a menyasszonynak, vagy a vőlegénynek van szatmári kötődése, és nagy megelégedéssel választják ezt a helyszínt a házasságkötés alkalmául.
2: Mennyire gyakoriak nyáron a turisták? Elmondható-e azt, tiszteltes úr, hogy nyáron, aki már eljön ide, akár egy házasságkötés szempontjából, vagy szeretné megnézni a műemlékeket itt Szatmárban, vagy egy templomtúrát tenne a középkori templomok útján, és azért Kisar és Nagyar úgy helyezkedik el, hogy ott van a szabolcsberegi egyházmegye mellett. Tehát ezért van látnivaló. Van kerékpárút, van gyalogos út a töltésen, lehet túrázni, lehet a Petőfifa árnyékában hűsölni, azért van lehetőség is.
3: Igen, nagyon sok turista szokott megfordulni mind a két templomba, Kisar és a nagyari templomban egyaránt. Ugye a nagyari templom a régebbi, több mint 600 éves templomról van szó, falfreskóval, nagyon nagy értékeket képvisel az a templom, ezért nagyon sokan szokták meglátogatni, és ha minden igaz, le van már fixálva, akkor a hazajáró műsornak a stábja, illetve a túrának a tagja is meg fognak bennünket látogatni a nyár folyamán, és együtt fogunk majd gyalogolni a töltésen Kisartól egészen Milatáig.
2: Ez hány kilométer hosszú?
3: Körülbelül 25 kilométerre satszolom, de most nem pontos adatot mondtam.
2: Tiszteltes úrra jellemző az is, hogy Esperes úrral közösen azért szeretnek ilyen nagyobb és hosszabb utakat megtenni a töltés szakaszokon. Mekkora volt a legnagyobb táv, amit sikerült megtenniük? Kikapcsolódásképpen, feltöltődésképpen, hiszen ezek egészséges utak.
3: Igen, hát távra talán tavaly is megtettük ezt a Kisar-Milota távot, hosszúságra ez volt a leghosszabb, hát a legnehezebbek azok az erdélyi túrák szoktak lenni, amikor hegyet mászunk, hát volt, amikor 12 órát sikerült gyalogolni, 800 méteres szint emelkedéssel, utána pedig ugye 800 méter süllyedéssel, néhol a hegytetőn térdig érő hóba tettük meg azt a pár száz métert, ami a csúcsra vezetett. Fizikailag az nagyon megerőltette az embert, és évközben kell edzeni, hogy azt bírja az ember.
2: Tiszteltes úréknak lesz-e lehetőségük oly sok minden után, hiszen azért sok programot, alkalmat is megemlítettünk, és munkálatot, hogy pihenjen akár a lelkisztársakkal együtt, szoktak lenni közös kirándulások, vagy akár a családdal egy picit bensőségesebben, de elmenve a hétköznapi problémák elől, és töltődni majd az újabb erőgyűjtéshez.
3: Igen, nyáron tudunk egy kicsit pihenni, ugye véget ér nekem is a hitoktatás június végén, a feleségem, mivel tanárnő, ugye neki is véget ér, úgyhogy júliusban, augusztus elején szoktunk sort keríteni rá, hogy pihenjünk egy kicsit, feltöltődjünk, családdal is el szoktunk menni pihenni, illetve igyekszünk bekapcsolódni, amikor csak lehetséges, az egyházmegyének a közös kirándulásába, ami nagyon jó élmény szokott lenni.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánjuk tiszteltes úréknak, hogy az áldott programokat követően azért élményeket teli pihenésben is legyen részük.
3: Köszönjük szépen, és Isten gazdag áldását kívánom minden rádióhallgatónak.
1: Kedves hallgatóink! A Kisari és a Nagyari Református Egyházközségekben a gyülekezetek ünnepi alkalmakra készülnek, amelyek a közösségeket helyben megerősítik. Mindemellett a gyülekezetekhez tartozó fiatalok pedig a sportban is jeleskednek és megmutatják tehetségüket, legjobb tudásukat az egyházmegye által szervezett futballtornákon. A közösségi és hitéleti alkalmakról Gacsáy Gyulával, a gyülekezetek lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott az olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írt a csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészülését. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Magyar Péter kedden közölte, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi Szél című film bemutatójára, majd a következő napon jelentette be, hogy találkozni fog az olasz kormányfővel. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az oktatási hivatal. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni, a terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten, keleten zápor zivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően szólunk arról, hogy teljes virágzásban érte a tavaszi fagy a hazai gyümölcsültetvények nagy részét április közepén.
2: A károk mértékét fokozta az, hogy most volt szinte minden gyümölcsfaj a legérzékenyebb fenológiai stádiumban, a medgy, a cseresznye és a szilva az gyakorlatilag az egész országban teljes virágzásban volt, ami a legérzékenyebb fenológiai stádium.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.
3: Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon,

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 8-a van, amikor a Mihályok és a Gézák ünneplik névnapjukat. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az istenű Istenhez hasonló. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóságnév is, jelentése herceg. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. Ma van a Vörös Kereszt napja. 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetét. A Vörös Kereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1835-ben, május 8-án született Székely Bertalan festő. 1901-ben, szintén ezen a napon látta meg a napvilágot, Székely Mihály, kétszeres Kossuth-díjas, világhírű basszus operaénekes. 1903-ban, május 8-án hunyt el Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. 1918-ban ezen a napon hunyt el Hollósi Simon festőművész, a nagybányai művésztelep vezetőmestere. 1926-ban született David Attenborough, természettudós, dokumentumfilmrendező. 1927-ben, tehát egy évvel később látta meg a napvilágot, Paskai László bíboros, esztergom budapesti érsek. 1943-ban született május 8-án Laux József, rock és jazzdobos, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. És még egy érdekesség, 2013 óta ez a nap a magyar kézműves fagylalt napja is. Május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra. Az ötös hónap római számmal írt jele, a V-je, a tölcsérre, a nyolcas pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermekintézmények számára fagyit ezen a napon. Kedves hallgatóink, a május 8-ai kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Képzelet és valóság. A férfi fiatal volt és erős, tele vágyakkal és tervekkel. Hűséges társra vágyott, sok gyermekre is vidámságra. Ez az életrendje. Mindig erről álmodott és ezért dolgozott. Volt egy vállalkozása a városban, szerette a munkáját. A munka csak eszköz, így gondolkodott, a család mindennél fontosabb. Nem lehet gyorsan meggazdagodni, mint jó néhány ismerőse hitte. Ő nem sietett sehová. Volt otthona, amit nem adott volna oda semmiért sem. Egy kertes ház a falutól néhány száz méternyire. Szüleitől örökölte, akiket nagyon korán elveszített. Alig volt 20, amikor egymás után elmentek. Talán ezért is volt olyan erős benne a vágy és az elhivatás. Megtartani a szülői házat, megtölteni élettel. Oly sok drága gyermekkori emlék fűzte őt ehhez a helyhez, ezekhez a dombokhoz, erdőhöz és patakhoz. Nem tudott elszakadni tőlük. Pedig egyszerűbb lett volna az élet nélkülük. Egyszerűbb, ám de sivárabb és teljességgel elviselhetetlen. Amikor gyermek volt, a szülei nem szerették a zajos városi életet. Ezért megtartották vidéki otthonukat. A közeli kisvárosban dolgoztak, de nem költöztek be oda soha. Nehezebb volt ugyanígy az élet, a munka miatt minden nap be kellett utazni a városba, de vonzotta őket a vidék nyugalma. Ő minden nap látta, ahogyan a szülei elmennek és visszatérnek. Amikor szüleit elveszítette, gyorsan döntenie kellett. Megtartja a házat, vagy eladja. Nem tudott másképpen élni. Megpróbálta számtalan alkalommal, de nem ment. Csak azt a földet, csak azt a patakot látta szüntelen maga előtt, amit gyermekkorában. Hosszú éveken keresztül úgy érezte, ez a vidék az ő otthona. Benne a ház, a porta, a környező hegyek és dombok, az mind-mind az ő világa. A város csak arra jó, hogy ott dolgozzanak az emberek. Úgy akart élni, ahogyan a szüleitől látta. A lakótelepi házaktól idegenkedett, messze elkerülte őket. Túl személytelennek, nagynak és egyformának tűntek. Az ember nem élhet bezártságban. Az élethez levegő, tér kell. A csöndes vidéki porta pedig az otthon melegét árasztotta. Ez volt az ő világa. Kettős életet élt, mint korábban a szülei is. A városba járt dolgozni, és az otthon melegét a szülői házban találta meg. Pedig sokan másképpen döntöttek a környezetéből. Vagy hamar elköltöztek onnan, vagy egyszerűen pusztulni hagyták a házat. Nem volt helyben munka és megélhetés. Ő, amíg lehetett, tovább élte ezt a kettős életet. A város adta a kenyeret, a falu az otthon. Sokszor összemosódott számára a munka és az otthon. Hitt abban, hogy a távolságok igenis legyőzhetőek. Bízott az erejében, kitartásában, hogy soha sem szabad föladni ezt a kettős életet. Pedig ez a kettőség kezdte felőrölni az erejét. Már maga sem tudta, hogy melyik a valóság és melyik a képzelet. Egyiket föl kell adni, egyikről le kell mondani. És elengedte a szülei kezét, és elengedték őt is a szülői kezek. A ház aztán omladozni kezdett, a patak vize is elapadt lassan, az erdő maradt csak, a hívogató erdő és a mozdulatlan dombok. Teltek, múltak az évek, évtizedek. Egy városban egy kisfiú becsöngetett a nagypapához. Hosszan búgott a csengő, hangja fölért a 8. emeletre. A nagypapa csöndben bezárta unokája mögött az ajtót, és térdére vette a gyermeket. Egy fényképet vett elő, a képen egy régi ház állott, benne s körülötte élet, mozdulatlan dombok és sok-sok gyermek. Szeme sarkában váratlanul egy könnycsepp kipudjant. Érezte, valami végleg elveszett. Megszorította az unokája kezét, már nem is tudta, mi a valóság és mi a képzelet. Mesélni kezdett,
az otthonról, a házról, az erdő rejtelmeiről, a patakról, az emberekről, akiket körülvett a szinte érinthetetlen emberléptékű természet. Ő még látta, ő még ismerte ezt a világot. Azt a világot, amelyhez, mint tékozló fiú, ma is visszavágyott. Képzeletében fölsejlett a múlt, ott járt a messzi távolban, ahol egykor született. Látta a mozdulatlan dombokat, a hívogató tájat, a patak is életre kelt, bőséges víz töltötte meg a kiszáradt medret. Olyan nap látta, mint korábban, sőt, talán még elevenebbnek. Arra gondolt, hogy a vágya újra beteljesülhet, és még erősebben fogta meg unokája kezét.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 8-án pénteken 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Az OTP Bank több más piaci szereplővel közösen ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendeletet ismételten 2026. június végéig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb, tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint hozzátették, a COVID veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn, közölte a szervezet. A Szatmári Református Egyházmegyében lévő Kisari és Nagyari Református Egyházközségben a gyülekezetek ünnepi alkalmakra készülnek, mely a közösségeket helyben is megerősíti. Mindemellett a gyülekezetekhez tartozó fiatalok a sportban is jeleskednek, és megmutatják tehetségüket, valamint legjobb tudásukat az egyházmegye által szervezett futballtornákon. Gacsái Gyulát a gyülekezetek lelkipásztorát hallják.
2: Igyekszek minden nap mozogni valamit, és a gyermekeknek is igyekszem ezt átadni, épp testben, épp lélek, úgyhogy odafigyelek a lelki fejlődésükre, de a testi épségükre is, biztatom őket is a mindennapi rendszeres mozgásra, és így van, mi is bekapcsolódunk a Kocsis Sándor kupába, a hittanos gyerekekkel részt fogunk venni ezen a foci tornán. Szoktunk együtt focizni is délutánonként, amikor jó idő van, és van a fiatalok kedve, akkor lemegyünk vagy a füves pályára, vagy az iskola bitumenes pályára, ahol focizunk, aztán sokszor van, úgyhogy meccs közben megállítom a játékot, és adok nekik egy-két tanácsot, hogy ilyen szituációban mit kell csinálni, mit kell másképpen tenni azért, hogy fejlődjenek.

0: Hát megmondom őszintén, hogy a mai világban nagyon nehéz a fiatalokat kimozdítani a számítógép elől, vagy hogy tegyék le a telefont, aztán felfelé nézzenek valamit, mozogjunk, sportoljunk, kiránduljunk, de igyekszünk vágás után az egyházmegyének az üdülőjébe szoktunk táborokat szervezni. Ott a hegységben nagyokat sétálunk, megnézzük a látnivalókat a környéken. Idén is szeretnék egy pár fiatallal elmenni vágás utára, hogyha jelentkeznek és van rá igény. 3-4 fiatallal minden évben részt szoktunk venni a szirten. Remélem, hogy idén se lesz ez másképpen. Fognak fiatalok jelentkezni, és jó magam is szoktam segíteni, amiben tudok a szirt lebonyolításában. Parókiákon szeretnénk kisebb renoválásokat, elsősorban festés, javításokat elvégezni kerítésen, illetve az épületen is. Közösen végezzük a munkát, a kisari gyülekezet férfi presbiterei összeszoktak gyűlni, felfűrészeljük először a fát, ugye hatalmas parókiáról van szó, amit csak fával tudunk jól felfűteni, aztán ha fel van fűrészelve, utána felhasgatjuk, közben nagyon jókat beszélgetünk, meg egy bográcsot is oda szoktunk rakni, és utána beszélgetünk, és egy jó pörkölttel zárjuk az estét.
1: Az első negyed évben majdnem 3000 új lakás épült az országban, 4,5%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, majdnem 9300-ra nőtt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A fővárosban és a megyei városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben csökkent az új lakások száma majdnem 10%-kal. A megyei városokban 92, a többi városban 80, a községekben pedig 99%-kal nőtt az engedélyezett lakásépítések száma. A megyei városok közül kiemelkedik Nyíregyháza több mint 360 engedélyezett lakással. Győrben, Debrecenben és Miskolcon 100 és 200 közötti számban adtak ki lakásépítési engedélyeket az első negyedévben, tájékoztatotta a KSH. Lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák, lehet még jelentkezni a nyelvi, főként a német nyelvi előkészítő osztályokba, és megkezdték a toborzást az Arany János tehetséggondozó program nyári táborába, mondta a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium kollégium vezető igazgató helyettese Szűcs Róbert.
2: Azt tapasztaljuk sajnos, hogy nagyon sok általános iskolában még nem tiszta, hogy mi ez az aranyprogram. Nagyon sokat megyünk, terjesztjük, direkt e-maileket küldünk iskoláknak, de nem mindenhol megy ez át. Az is biztos, hogy vannak olyan kisiskolák, nagy aprófalvas kisiskolák, ahol lehet, hogy egy gyerek sincs, aki esetleg ide készülne, vagy ide jönne. Ettől függetlenül mi nyilván próbálunk nagyba meríteni, mert ugye minél nagyobb a merítés, annál könnyebb ugye a jókat úgymond, meg akik idevalók, azokat a gyerekeket megtalálni, azt a célközönséget. Úgyhogy már évek óta minden júniusban szervezünk egy tábort diákoknak, akik hetedikesek voltak eddig, most viszont megnyitjuk a hatodikosok előtt is. Ez június 22 és 24 között lesz. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy aki tervez az Rinyivel, és nyilván kifejezetten az aranyprogramra célzunk, azok a gyerekek, azok megjönnek azon a hétfőn délelőtt, ott vannak két napot nevelőkkel, patronáló diákokkal, felsőbbévesekkel, egy pár diákkal, de csak ők vannak a kollégiumban, ez a Tiszaösvájúti kollégiumban lesz ez a tábor, minden évben ott szervezzük meg, és akkor ide várunk olyan mostani hatodikos, hetedikes általános iskolásokat, bemutatjuk nekik a programot, bemutatjuk nekik a kolit, vannak lazító programjaink, megismerhetik a programnak az alkotó elemeit, önismereti foglalkozáson vesztek részt, szervezünk nekik sportjátékot, vetélkedőt, tehát próbáljuk ezt a 2,5 napot úgy eltölteni velük, hogy nagy eséllyel, nyilván ez az iskola érdeke is, nagy eséllyel utána, ha felvételiznek, akkor az aranyprogramot jelöljék meg első helyre. Ugye, ha bekerülnek az aranyprogramba ezek a diákok, mondjuk itt van a táborban, egyébként nagyon sok diák így került be az aranyprogramba, hogy eljött a táborba, megtetszett neki a suli, az Rinyi, és akkor már csak az Rinyi. Aki bekerül az aranyprogramba, egyrészt ugye emelt szinten kap nyelvi képzést, most angolt tanulnak, de ugyanúgy választanak második nyelvet 9-től, tehát két nyelvet tanulnak folyamatosan. Ezen kívül a programban vannak szociális juttatások, tehát szociális támogatás, étkezési támogatás, minden évben kapnak egy garnitúra ilyen szabadidőruhát, cipővel, akkor a kirándulásokat ugye szervezzük nekik, egy évben 6 kirándulás van, ezek általában belföldiek, de az 5 év során 3-szor eljutnak külföldre, tehát 3 külföldi kirándulás is van.
1: Az elmúlt héten országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek, így Nyíregyházán is. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén, illetve Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A-vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, teljes virágzásban érte a tavaszi fagy a hazai gyümölcsültetvények nagy részét április közepén. A több napig tartó lehűlés mértéke ugyan nem volt akkora, mint tavaly, de hosszabb ideig és érzékeny stádiumban kapta el a növényeket. A részletekről Apáti Ferencet, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét kérdeztük. A riporter Tóth Emese.
2: A fagykárok mértékét több tényező határozza meg, ebből legjelentősebb tényező a lehűlés mértéke. Nyilván szerepe van a páratartalomnak is, mert minél alacsonyabb a páratartalom, annál nagyobb a különbség az úgynevezett száraz és nedves hőmérséklet között, de ez utóbbinak igazából akkor van jelentősége, ha a növény nedves, például fagyvédelmi öntözéssel öntözzük, és így próbálunk védekezni a fagyok ellen. A páratartalomnak ezt leszámítva ügydöntő jelentősége nincs. Ez nem jelenti azt, hogy abszolút nincs, hanem azt jelenti, hogy ügydöntő jelentősége nincs. Az a fontos, hogy milyen mélyre zuhannak a hőmérsékletek, és milyen hosszan tart a fagyhatás. Ha nagyon alacsony a páratartalom, akkor a növény szöveti hőmérséklete valamivel közelebb van a nedves hőmérséklethez, mint a szárazhoz, és minél alacsonyabb a páratartalom, annál nagyobb a távolság a nedves, vagyis a növény által valójában érzékelt hőmérséklet és a sima hőmérők által mérhető úgynevezett száraz hőmérséklet között. Van összefüggés, de nem ez az ügydöntő jelentőségű. Az, hogy milyen mélyre zuhannak a hőmérsékletek, mennyi ideig tart a fagy, milyen fenológiai fázisban van a növény, milyen a virágok, virágszervek kondíciója, fagytűrő képessége, ezek mind fontosabb szempontok, mint maga a páratartalom.
3: Nos, mi történt itt április közepén?
2: Ugyanúgy, mint az előző években, ebben az évben sem kíméltek minket a fagykárok. Most nem érintették az ország gyümölcsültetvényeinek 90%-át, mint a tavaly évben. Azért, mert a Dunántúl javarésze, illetve a Délalföld nagyobb részt érintetlen maradt. Ezekben a térségekben egy-egy szűkebb mikrokörzetben vannak károk, de alapvetően itt nem voltak nagyon erős mínuszok. Dunatisza közén Pest, Bács-Kiskun vármegyében már voltak jelentősebb károk, de a messze legnagyobb károkat az északi és északkeleti ország részben, tehát Szabolcs, Borsod, Heves, Hajdubihar vármegyékben látjuk. A nagy károkat alapvetően az április 7 és 12-e közötti lehűlések okozták, de sajnos azt látjuk, hogy még április végén sem kímélte a fagy az ültetvényeket, ugyanis például Szabolcs vármegyében április 27-én hajnalban is volt még egy -3-6 fok közötti lehűlés, ami újabb jelentős károkat okozott. A károk mértékét fokozta azt, hogy most volt szinte minden gyümölcsfaj a legérzékenyebb fenológiai stádiumban, ott április 7 és 12 között a medgy, a cseresznye és a szilva az gyakorlatilag az egész országban teljes virágzásban volt, ami a legérzékenyebb fenológiai stádium. A karszi és az őszi barack Dunántúlon, Délalföldön már egy-két hete túl volt a virágzáson, tehát kis gyümölcs állapotban volt, de Porsodban például még virágzott a karszi, vagy a virágzás végén tartott, tehát ott is jelentősek a károk. Az alma szinte mindegyik termesztő körzetben a virágzás előtt állt közvetlenül, vagy éppen elkezdte a virágzást, ami szintén egy érzékeny fenológiai fázis. Ez volt az, illetve az, hogy több napon keresztül, több éjszakán keresztül voltak tapasztalhatóak a lehűlések, a fagyhatások. Ezek voltak azok, amelyek fokozták a károsodás mértékét. Nem mindegy, hogy egy növénynek egyetlen éjszakát kell kibírnia és abból regenerálódnia, vagy pedig 5-6-8 éjszakán keresztül folyamatosan érik a hideg hatások.
3: Melyik gyümölcsöt érintette a legérzékenyebben, vagy mely gyümölcsöket?
2: Jelen tudásunk szerint úgy látjuk, hogy a medgy, a cseresznye és a szilva sérültek a legjobban. Ennek az az oka, hogy legnagyobb arányban termesztjük ezeket az északi északkeleti ország részben, ahol a nagyon erős lehűlések voltak. Másodszorban pedig az alma tartozik a jelentősen károsodott gyümölcsfajok közé, akkor is, ha az április 7 és 12-e közötti időszakban még a virágzás előtt vagy elején járt az alma, az okoz okoz nagy terméskiesést, vagy várhatóan fog nagy terméskiesést okozni az almában, hogy az alma ültetvényeink háromnegyede Szabolcs vármegyében van, ahol az április 7-12 közötti leülések is a legerősebbek voltak, illetve az április végén, leginkább április 27-én tapasztalható leülés is ott volt a legnagyobb, és amikor azt a körzetet éri jelentős kár, ahol az ültetvények háromnegyede található, az nyilván az országos átlagokra is kihat.
3: Károk felmérése gondolom még folyik, de valamit már látnak a szakemberek, hogy mégis milyen mértékű lesz a terméskiesés?
2: Az április 7 és 12 közötti fagyhullám után pár nappal elindítottunk egy online felmérést, ami aztán meg is torpant, mert még jöttek újabb fagyhatások az azt követő hetekben, illetve április végén is. Így nem látunk tiszta képet, mert a legújabb káreseményekkel ez a kérdőív még nem számolt. Egyelőre csak virág és kis gyümölcskárokról merünk beszélni, terméskiesésekről még véletlenül sem. Azt már lehet borítékolni, hogy megy, szilva, alma esetében, beleértve északkeleten a cseresznyét is, várható jelentősebb terméskiesés, de véletlenül sem merek becsülni, hogy a jelentősebb szó az a 10%-okban kifejezhető terméskiesésből pontosan mit jelent. Ilyenkor szinte még becsülhetetlen, hogy mi az a termés, ami a fán marad. A prognózisban két irányú hiba van. Az egyik a pozitív, a másik a negatív irányú hiba, ezért nem lehet eltalálni ilyenkor még a termést. Az egyik hiba lehetőség az, hogy ha a következtetésre jutunk, mondok egy példát, egy 80%-os virágkár volt, tehát amikor a virágok 80%-a megsemmisül, láthatóan elfagyott, hogy ez egyúttal 80%-os terméskiesést is jelent. Nincs ilyen összefüggés a virágkár és a terméskiesés mértéke között, ugyanis egy jó virágzás esetén, és ebben az évben a tavalyi gyenge év után szinte minden gyümölcsfajnál brutálisan erős volt a virágzás, tehát egy ilyen virágzás esetén a virágok 20%-a bőven elegendő egy teljes terméshez. Azt szoktuk mondani, Isten őrizzen, hogy az összes virág bekötődjön és gyümölcsöt hozzon, mert akkor túlterhelté válik a fa, a következő év termés rovására megy az ilyen állapot, illetve az adott évi termés elaprózódik. Tehát ha a virágok 20%-a elég egy teljes terméshez, vagyis elméletileg lehetséges lenne, hogy 20%-nyi megmaradó virágból lesz egy teljes termés, az más kérdés, hogy a gyakorlati tapasztalatok azért azt mutatják, hogy amikor olyan hideg hatás volt, hogy a virágok 80%-a elfagyott, akkor a maradék 20% szemre egészségesnek tűnő virág nem fog rendesen kötődni. A másik irányú tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy megmaradt annyi virág, amiből lehet egy teljes termés, ezeken a virágokon kötődik is termés, a virágzást követő 6-7-ben zajló úgynevezett tisztuló hullás során a kötődött gyümölcs lehull a fáról. Ezt virágzáskor, virágzás után egy-két héttel nem lehet látni, ez jellemzően a virágzást követő 3-6 hét között dől el. Tehát még az is előfordulhat, hogy virágzás után nyugtázzuk, hogy egész szépen kötődött a gyümölcsösünk, lesz rajta gyümölcs, csak az azt követő hetekben le fog hullani a fáról. Sőt, az is előfordulhat, hogy a szület előtt 2-3 héttel, már közvetlenül a betakarítás előtt ömlik le a gyümölcs a fáról, ami már megint csak értelemszerűen egy veszteség.
3: Akkor azt akarja mondani, hogy még nincs minden veszve, de még érhetnek minket nagyobb veszteségek is.
2: Még nincs minden vesztve. Azt, hogy jelentősebbek lesznek a terméskiesések, főleg alma meccseresznye szilva esetében, ezt azért azt gondolom már lehet mondani. A mértékét nem lehet még pontosan becsülni. Érhet még minket meglepetés, csak az a gond, hogy pozitív és negatív irányú meglepetés egyaránt. Nekünk a saját családi gazdaságunkban 30 hektár alma ültetvényünk van. Soha nem volt olyan évünk, mint az idei, hogy ma hajnalban már 6. vagy 7. alkalommal kellett indítani a fagyvédelmi szélgépeket. Tehát annyi fagyos éjszaka van, annyit kell védekezni, hogy még védekezéssel együtt is érheti a gyümölcsöket, a virágokat, a kis gyümölcsöket olyan hideg hatás, ami valahol majd a végén a termés rovására fog menni, vagy mennyiségben, vagy minőségben.
3: Múltkor a beszélgetésünk során elmondta, hogy május közepéig, végéig azért még itt lehet bőven számítani fagyhullámokra, akkor lehet mondani, hogy még nincs túl a magyar mezőgazdasága nehezén?
2: Egy olyan 7-10 napra lehet előre látni prognózisokat és modelleket. Azokban nem látszik, hogy újabb jelentős lehűlési hullám jönne, de ez nem jelenti azt, hogy május 10-15 között majd még nem kapunk adott esetben még egy lehűlési hullámot. Majd május közepén merünk úgy nyilatkozni, hogy a fagyveszélyes időszakon túl vagyunk. És akkor jön az aszály, jönnek a vihar és jégkárok, mert ahogy elmúlik a fagyveszélyes idő, időszak, ugyan a zivatar szezon. Sőt, tavaly volt olyan nap, amikor hajnalban volt mínusz 2 fok, délután megjött egy égeső. Ez már olyan együttállása az időjárási káreseményeknek, ami nem azt mondom, hogy csodaszámba megy, de biztos, hogy nem érünk meg minden nap hasonlókat.
1: Kedves hallgatóink, Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölc Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották. A riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 3-tól a 12. verséig terjedő szakaszából hallgassuk meg. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Szeretjük az egymondatos válaszokat. Miért nem vagyok boldog? Mert hiányzik. Jézus a 8 mondatos válaszokat szereti, amelyek útra késztetnek, folyamatot indítanak el a lelkünkben. Gyökösi Endrétől hallottam, hogy a boldog mondásokat 2-szer kell elolvasni. Mert ha először elolvassuk, csak rázzuk a fejünket. Boldogok a lelki szegények. De hát én nem vagyok az. Boldogok, akik sírnak. Én nem akarok szomorú lenni. Boldogok a szelidek. Sajnos nem vagyok szelid. Sőt, egyre dühösebb vagyok, ahogy ezt olvasom. És nincs igazság, ha ez igaz. Ez a világ nem az irgalmasoké, nem a tiszta szívőeké, és nincs béke. Ekkor összeszorul a szívem. Nagy szomorúság lesz úrrá rajtam. Újra olvasom az egészet. Nagyon szegény vagyok, mert egy szeretett koldus világban élek. Ez egészen betölt. Talán kicsordulnak a könnyeim. A lelkem lassan szelidül. Vágyom arra, hogy Isten átöleljen. Vágyom igazságára. Meglátom, hogy vannak igaz emberek, van jóság a földön, és minden nyomorult ember mögött egy másik nyomorúság található. Megbocsátással tudok gondolni ezekre az emberekre. Tisztul a szívem látása, és elkezdek gondolkodni azon, vajon ki az, akinek ezt el kell mondanom, ahova béke követként érkezhetek majd. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Szakmai alapon működő politika mentes szolgáltató kamarára van szükség, reagálta leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje Papp Zsolt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politika mentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, hangsúlyozta a miniszterjelölt. Szakmai alapon működő szolgáltató kamarára van szükség, egy köztestület célja a tagjainak az érdekképviselete szolgálata és a működésükben a segítségnyújtás, fogalmazott Bóna Szabolcs. Papp Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról, átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele. A közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csak 4,1 mm volt, ami 90%-kal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak 4,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írja az elemzés. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a gazdasági versenyhivatal.
0: az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhőképződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan élhet harmóniában a nagy vad és az erdő? Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás és az ökológiai vadgazdálkodás? Ezekre a kérdésekre ad majd választ mai vendégem, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese.
2: Kritikus időszaka, még a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik. Ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban, ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek termésének elfogyasztásával és téli kérek hántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel a ZRT által kezelt területeken magas a védettségi arány, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagy vágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tévő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak, a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat. De hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
2: Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott. Az ember által átalakított területek aránya megnőtt. Csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület mezőgazdaság, település, stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükség, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ezek a fajok betöltöttek, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
1: Magyarán itt bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
2: Alapvetően igen. Ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás, csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző rugalmas alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ősállapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyban volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez középhosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését. különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoring pont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 méterszer 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vad állomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? Előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág, ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
1: Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
2: Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne, tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottója az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség látási viszonyok miatt nagyon nehézkes. Ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív, inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az oktatási hivatal. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a pártjelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint a költségvetési keret 25%-át a Tisztelet és Szabadság párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban, írja az MTI. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, az oldalon megjelenő QR kód beolvasásával. Ezt követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani a felhasználó, mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A Digitális Magyarország ügynökség közölte azt is, a jövedelem igazolás az állampolgár adott adóira vonatkozó bevételeit és adatait is tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu/ügyintézés/jövedelemigazolás oldalon lehet elindítani.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, a természetközeli erdőgazdálkodásról és az ökológiai vadgazdálkodásról. Egyet nem értek laikusként. Régen sem etették az erdőben az állatokat, tehát nem adtak neki külön takarmányt. Most valahogy az utóbbi években azt látom, hogy télen takarmányozzák az erdőben az állatokat. Hát igen, ugyanakkor önök meg azzal küzdenek, hogy a nagyvadállomány kárt tesz a facsemetékben, nem tud megújulni, mert ugye mindent lerágnak, de egyébként ezt lehet látni a kiskertekben is, hogy az őzeket visszatartani nagyon erős kerítéssel lehet, mert mindenhova bemennek, és a rózsabokortól kezdve minden tövig rágnak.
2: Igen, azért itt két különböző dologot kell talán ehhez az egészhez hozzátenni. Egyrészt az, hogy mi a saját gyakorlatunkban ezt a vadtakarmányozást a minimálisra szorítjuk, gyakorlatilag vadtakarmányozást nem végzünk szabad területeken, tehát azt gondoljuk, az a véleményünk, hogy az erdő tűrőképességének megfelelő vadállomány takarmányozása fölösleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és itt jön a képbe az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonizációja, hogy a Pilisi Parkerdőnél törekszünk arra, hogy az erdőállományokban egyre inkább teret nyerjen a folyamatos erdőborítás biztosító erdőkezelés, tehát ezzel ott az örök erdő erdőművelési rendszert értem, ahol vegyes korú, tehát több korú erdők alakulnak ki, változatos fafaj összetételű erdők alakulnak ki. Itt nincsenek ezeken a területeken nagy területű véghasználatok. Ugye ezeknél a véghasználatoknál alakul az ki, hogy a környező szálerdőkben, ahol kevés újírat található, a vadállomány a levágott területeken fejlődő újulatra, csemetékre jár éjszaka táplálkozni. Ugyanakkor az erdő terület nagy részén az idősebb, középkorú állományok alatt pedig nagyon kevés táplálékot talál. Az örök erdő gazdálkodás során nem alakítunk ki vágásterületeket, mindenütt van idősebb fa, középkorú fa, fiatal csemete, tehát az egész erdőállományban folyamatosan van a vad számára elérhető táplálék. Tehát ez a fajta erdőgazdálkodás abban is segít, hogy a vad élőhelye erdőművelési szempontból legyen megfelelőbb, több táplálékot biztosít ez a fajta erdő, több helyen mindenütt rendelkezésre áll az újulat. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a csemeték az árnyalás alatt lassabban fejlődnek, mint hogyha nincs fölöttük idősebb fa, tehát több ideig ki vannak téve a vadrágásának, azt mondhatjuk, hogy ez a kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengi minőségű fa. Vagy pedig akár el is pusztulhat, hogyha a rágás annyira folyamatos, hosszú távon nem tud megnövekedni, és el fog pusztulni. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élő helye az erdőműveléssel a vadnak szintén megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: De erre látnak esélyt, hogy meg tudják őket győzni?
2: Ja, azt gondolom, igen. Tehát, mint ahogy az erdőgazdálkodásban is lassú, de folyamatos változás van, mindig próbáljuk a legújabb és a legjobb gyakorlatokat lemodellezni és beintegrálni, úgy a vadgazdálkodásban is van erre remény. Ezzel a példával szeretnénk abba az irányba példát mutatni a gyakorlati vadgazdálkodóknak, más erdőgazdálkodóknak is, akiknek van hatása a vadgazdálkodásra, hogy milyen utat is lehetne követni a jövőben ahhoz, hogy ez a fajta konfliktus helyzet, ez a jövőben ne konfliktus helyzet legyen, hanem egyre inkább egy kölcsönös egymásra épülés és egy kölcsönös segítség a gazdálkodás során. Tehát egy jó, egészséges vadállománynak az alapja a jól működő, egészséges erdő. És fordítva is igaz ez. Ez egy kölcsönös függés egymástól, és hogyha valamelyik nem megfelelően működik, akkor annak a másik biztos, hogy a kárát látja. Tehát ebben az értelemben nekünk nagyon, nagyon fontos, hogy megfelelő ismeretterjesztést folytassunk ebben a kérdésben.
1: Azért nincsenek könnyű helyzetben, mert hogy a társaságuk által kezelt területeken ugye magas a védett területek aránya. Tehát itt azért akár milyen beavatkozást nem lehet elvégezni.
2: Igen, hát pontosan az örökerdő gazdálkodás, az örökerdő üzemmód, az egy nagyon jó válasz arra, hogy a természetvédelem alatt álló területeket hogyan lehet a legoptimálisabban kezelni. Természetesen, ha természetvédelemre gondolunk, akkor szükség van bizonyos mennyiségű kezeletlen területekre, általában olyan helyeken, ahol nagyon öreg, nagyon idős erdők vannak. Aztán a területek zömét természetközeli módon is lehet és kell is kezelni. Erre például egy nagyon jó megoldás az örökerdő üzemmód. Ez szintén egy folyamatos borítás jelent. Tehát mindenütt van nagyfa, mindenütt van erdőkép, ugyanakkor ez a fajta erdőművelés természetesen faanyagot is szolgáltat a társadalomnak. Tehát megvannak azok a megfelelő válaszok ezekre a problémákra, amelyeket be lehet nyugodtan vetni.
1: Jól értelmezem, hogy önöknek ugye a célja az, hogy elsősorban az erdőfelújítást az kerítés nélkül oldják meg. Tehát, igen, hogy egy olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazzanak, amivel ugye folyamatos az erdőborítás, és hát kerülik a nagyvágás területeket. És pontosan ezért kell ehhez egy megfelelő vadgazdálkodás is, mert ezt csak akkor tudják elérni, hogyha megfelelő a vadlétszám, és annak a károkozása az nem haladja meg azt, ami még elviselhető.
2: Így van, pontosan, nagyon szépen összefoglalta ezt a dolgot. Természetesen erre törekszünk. Kerítések mértékének csökkentésére, és az a cél, hogy lehetőleg sehol ne legyen kerítés. Természetesen mindig vannak olyan szituációk, ahol mondjuk egy fiatalos, tömbbe ékelődő erdőfelújítás, ahol lehet, hogy mégiscsak kell kerítés, még a nagyon alacsony vadsűrűségnél is építeni, de ez gyakorlatilag a főszabályt nem rontja le. Tehát, hogyha alapvetően kerítések nélkül felújítható az erdő, akkor nagyjából rendben van a dolog, és természetesen oda kell figyelni arra, hogy a benne élő vadállománynak lehetőleg az erdőgazdálkodás normális élőhelyet biztosítson, és ez így teljesen kerek tud lenni.
1: A klímaváltozás azért feladja önöknek a leckét, ugye? Mert nehezebb a klímaváltozás miatt egy jól működő és egészséges erdei ökoszisztémát fönntartani jelen helyzetben. Ugye? Nagyon
2: igen,
1: tehát ez
2: egy még, igen, még egy plusz problémát jelent, ugye, mert ugye korábban, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem volt ennyi aszályos időszak, tehát mondjuk az erdőben a különböző újulatok fejlődését elsősorban a vad tudta befolyásolni negatív értelemben, Most viszont nem csak a vad, hanem mondjuk a hosszantartó aszályok is csömeték elszáradhatnak a vízhiány miatt. És hogyha ez a kettő összeadódik, az már nagyon-nagyon súlyos károkat okozhat. Tehát most aztán igazán szükség van arra, hogy legalább a vadállomány, amivel szemben, vagy amivel valamit kezdhetünk mi emberek okos megoldásokkal, akkor legalább azzal kezdünk valamit, hiszen azt nem tudjuk megállítani éveken belül, hogy ne legyenek aszályosabb időszakok. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőben.
1: Ugye azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy egy komplex erdő- és vadgazdálkodási koncepció van kidolgozás alatt. Elindulnak a folyamatok, monitoring, akkor ha megvannak az eredmények, és látják az eredményeket, és egy olyan koncepciót alkottak meg az eredményeket látva, ami hasznosítható, ez mintaprojektként szolgálhat? Tehát akár igen, utána igen, az egész igen. Országot lefedheti ez a projekt?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen mintaként szolgálhat. Az örök erdőgazdálkodás bevezetésében is a Pilisi Parkerdő országosan úttörő szerepet játszott, és több ezer szakember látogatót fogadtunk az elmúlt 15-20 évben ebben a témában. És ennek az örök erdőgazdálkodás bevezetésének valamilyen szinten része a vadállomány, a vadsűrűség csökkentésével kapcsolatos tennivalók részletezése is, hiszen az örök erdő üzemmódnak a bevezetése azért függ a vad sűrűségtől, tehát túl magas vadsűrűség esetén azért az örök erdő üzemmód nagyon nehezen alkalmazható. Tehát mindig ez a téma korábban is feljött, és erre akkor is megpróbáltunk már megfelelő válaszokat adni. Ami most új és fontos, hogy ennek egy lényeges eleme lesz, illetve egy nagyon hatásos eszköze lesz a vadhatás monitoring, mert eddig egy kicsit a sötétben tapogatóztunk, tehát voltak időszakok, amikor úgy éreztük, hogy igen, a vadállomány sikerült valamilyen mértékben konszolidálni az erdő állapotához, aztán pár éven belül kiderült, hogy azért még sincs olyan kedvező helyzet, tehát mindig egy ilyen bizonytalanságot éltünk meg. Most a vadhatás monitoringgal úgy gondolom azoknak a felvett adatoknak a statisztikai kiértékelése és az éveken át húzódó trendje fogja igazán segíteni annak a megállapítását, hogy többet kell hasznosítanunk a vadállományból, tehát több vadat kell kiemelnünk az állományból, vagy pedig megtarthatjuk azt a szintet, amit eddig az elmúlt években hasznosítottunk.
1: Kézzelfogható adatok, eredmények mikor lesznek a kezükben?
2: Hát azt gondolom, hogy azért egy pár évnek el kell telni. Ugye minden statisztika alapja azért az, hogy legyen egy pár éves adatfelvételezés, és ezeket összehasonlítva a vadapasztási számokkal tudunk majd olyan eredményekről beszámolni, hogy hova megy ki ez a folyamat, hova jut ki ez a folyamat. Ezt azért látni kell, meg tudni kell, hogy tőlünk nyugatra, északra, tehát Csehországban, Ausztriában, Németország különböző tartományaiban léteznek már régóta ilyen vadhatás monitoring módszerek, és ezeket azért általában sikerrel alkalmazzák, segít abban, hogy megfelelő vadsűrűség alakuljon ki ezeken a területeken.
1: Társadalom tájékoztatása, szemléletváltás, mert ugye most azért azt lehet látni, hogy inváziós halak esetén készítettem nemrégiben interjút Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, és ő mondta mindig, hogy amikor ugye az inváziós fajokat, halakat kimennek lehalászni, hát akkor aztán kapnak hideget, meleget, hogy haj, szegény halak, és mi lesz velük, és miért kell megölni őket, stb. Szóval ilyen szempontból a társadalom felkészítését, hogy azért, mert mondjuk csökkenteni kell a vadállományt, az nem jelenti azt, hogy most ez negatív dolog.
2: Igen, ez nagyon nehéz. Sokszor a város lakó ember annyira eltávolodott a természettől, hogy olyan kérdések is felvetődnek benne, ami mondjuk 20-30-40-50 évvel ezelőtt általában nem vetődött föl. Igen, nehéz azt megmagyarázni sokszor, hogy bizony vadászni kell, és hogy a vadászat mennyire fontos a jövő szempontjából. És itt nem az áll a középpontban, hogy egy vad elejtése, hanem az erdőnek, a természeti környezetnek az érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. És hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, ezt valahogy okosan meg kell tudni magyarázni az embereknek, tehát ne ellenséges módon viszonyuljanak vadászattal szemben egy ilyen társadalomban általánosan uralkodott nézet, hogy ez egy úri passzió, de azt gondolom, hogy a vadászat a jövőben egy olyan alázatos szolgája lesz a természet és az erdők védelmének, ami kihagyhatatlan, enélkül nem fog sikerülni az alkalmazkodás akár a klímaváltozáshoz, vagy akár az erdők egyre inkább felértékelődő ökoszisztéma szolgáltatásai, az erdők kulturális, rekreációs szolgáltatásai, ezek hosszú távú biztosításának az egyik nagyon fontos sarokpontja a vadászat, a megfelelő mértékű vadászat. Enélkül nem lesznek egészséges erdeink. Tehát ezt azt gondolom, hogy megfelelő edukációval, közösen az erdész, vadász, természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknek ezt mindenképpen ezzel foglalkozni kell, ennek a megfelelő kommunikációjával.
1: És akkor visszacsatolok arra, amit a legelején mondott, hogy egészséges erdő nélkül nincs egészséges vadállomány. Tehát, hogyha nem lesznek erdők, ahol a vadak éljenek, akkor nem lesznek vadak se egy idő után.
2: Igen, bár probléma, hogy mire ez nyilvánvalóvá lesz, nagyon sok kár tud az erdőben történni. Az már nagyon nagy mértékű leromlását okozhatja az erdőnek. Amikor a vad állomány különböző leromlási jeleket mutat, ahhoz az erdőben már annyi minden probléma, kár történik, hogy az szinte megfizethetetlen. Ez az én véleményem, tehát nem szabad megvárni azt, hogy ez előálljon. A vadnak az a jó, hogyha nincs túl sok, nem zavarják egymás, megfelelő táplálék, búvóhely van, nincs a fajon belüli stressz szint túl magasra állítva, ehhez pedig egy megfelelően alacsony sűrűségű populációnak kell élni egy adott területen. Ez pedig a mai magyarországi viszonyok között csak kizárólag a vadászattal lehet beszabályozni, mással nem.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Pilisi Parkerdő ZRT vadvilág kezelési koncepcióját ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele, a közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. A folytatásban is van esély több hullámban esőre, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az oszály akár jelentősen is mérséklődhet. A hőmérséklet hétfőre 24-29 fokig emelkedik, de a jövő hét keddi hidegfront jelentős lehűlést hoz. A talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi, a felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talaj felszín poros. A 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön és a Mezőföldön, ahol a mélyebb rétegek eleve fel sem töltődtek a tél folyamán, de a Dunántúlon és északon is sokat veszítettek nedvességtartalmukból az elmúlt két hét során. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is. Nagy károk keletkeztek, a Dunatisza közepén nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé sérült a kajszi, az őszi barack, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió. Az akác szintén sokfelé lefagyott, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez az Európa Szalon rádiunk magazinműsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ma a demenciáról lesz szó. A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtő fogalom. A panaszok hátterében különböző betegségek állhatnak. A demencia a kognitív képességek leépülését jelenti. A fejlett országokban az organikus agyi működés zavarra visszavezethető demenciák száma növekszik. Ritka esetben a 40-es életévekben is jelentkezhetnek az első tünetek, ám jellemzően 60 éves kortól kezdődően növekszik meg az előfordulása, írja a webbeteg.hu. A tavalyi évben 1,5 millió embert érintett a demencia hazánkban, ebből 250 000 fő volt a beteg, az összes többi hozzátartozó családtag. A demencia közügy. Ez már annak a feledhetetlen alapítványnak a weboldalán olvasható, melynek célja a demenciával élők és gondozóik támogatása. A mai Európa Szalonban az alapítvány elnöke, dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes lesz a vendégem.
2: Tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével, durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik a 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, vendégem itt a stúdióban dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: A témánk pedig a demencia. Egyes adatok szerint az elmúlt évben hazánkban nagyjából 250 000 embert érintett betegként maga ez a tünetegyüttes. Jól mondom itt az adatokat?
2: Alapvetően jól, bár ezt az adatot mondtuk 15 évvel ezelőtt is, tehát az fontos tudni, hogy nem tudjuk, hogy hányan élnek ma demenciával, illetve nem tudjuk az érintettek számát, becslések vannak erre, de körülbelül Budapest lakossága az, akit Magyarországon érint a demencia, akár betegként, akár pedig közvetlen hozzátartozóként. Ugye azért ez egy elég nagy szám, ez a lakosság 15%-a körüli szám. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy a társadalom öregszik, és tudjuk, hogy a legfontosabb rizikófaktor a demenciák, az Alzheimer-kor kialakulásának az életkor. Tehát ahogy a korfa szélesedik az utolsó évtizedekben, úgy fog növekedni a demenciával élők száma. Sok országban van demencia regiszter, ahol pontosabb számokat tudnak. Hát nálunk ez várat még magára, hogy legyen ilyen. Úgyhogy a szám jó, csak nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, valós, mert nincsenek igazi adataink.
1: És ahogy említette, azt jelenti, hogy a következő években, ahogy egyre jobban kitolódik az életkor, a megélt életkor, egyre jobban fog nőni a demens embereknek a száma? Ez várható?
2: Abszolút várható, hiszen tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével, durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik a 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget. Tehát ez borzasztó komoly probléma, ezért is lenne célunk az, hogy ugye népegészségügyi prioritásként kezelődjön a demencia problémája hazánkban is.
1: Mi kellene egyébként ehhez, hogy nagyobb figyelmet kapjon maga a demencia?
2: Nyilván nagyon sokat kell beszélni róla, de összességében ez kevés, fontos lenne tudnunk azt, hogy hazánkban hány érintett van, az érintettek gondozására mekkora összeget kell fordítani, tehát számszerűsíteni kellene a demencia ellátását, akár a betegek ellátására fordított összeg vonatkozásában, akár az őket gondozók vonatkozásában, hogy az általuk meg nem termelt javak összegét kellene számolni, illetve az ő munkájuk valahogy számszerűsítésre kellene, hogy kerüljön, ahogy a fogyatékkal élő gyermekeket gondozó édesanyák elismert munkája az, hogy ők gondozzák gyermeküket, ugyanígy elismert munkának kellene lennie a demenciával érintetteket gondozó aktív korúaknak is a tevékenysége. Nagyon-nagyon sok minden kellene, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tényleg egy olyan, nem is úgy mondom, hogy társadalmi összefogás, hanem döntéshozói összefogás, hogy megtörténjenek azok az előkészítő, felmérő munkák, hogy számszerűsíthető legyen, és összegszerűsíthető legyen a demencia problémája Magyarországon. Nyilván akkor lehet stratégiát kiépíteni, és akkor lehet egy olyan programot kínálni, ami lehetővé tenni azt, hogy jó életminőség mellett a demenciával élők, ameddig tudnak otthon, majd később 24 órás felügyelet mellett szociális otthonban tudják a mindennapjaikat méltóképpen tölteni.
1: Milyen társadalmi kihívást jelent maga a demencia, mert ha most én arra gondolok csak, hogy egy demens embert ugye az állapotától függően gondozni kell, ha más nem, 2 naponta felnézni hozzá, van, akit ugye állandó, hogy mondjam, felügyeletet kell biztosítani tulajdonképpen, vagy ahogy ön is említette, hogy egy otthonba kell, hogy elhelyezzék. Ez milyen társadalmi következményeket von maga után? Mert ha belegondolok abba, hogy mondjuk a rokon, aki lehet, hogy a munkáját nem tudja 100%-osan elvégezni, vagy a hozzátartozó, azért, mert gondoznia kell a családtagját, a rokonát,
2: vagy
1: akkor
2: a másik
1: már
2: oldalon, hogyha ezt nem tudja megtenni, mert a munkája nem engedi meg, akkor nyilván a betegeknek gyakorlatilag rohamos állapot rosszabbodásai lesznek, illetve jönnek az elkóborlás veszélyei, jönnek
1: a sérülések,
2: balesetek, a gyógyszerszedés hiánya miatt, vagy a nem precíz gyógyszerszedés miatt annak következményei, ez meg ugye az egészségügyre fog egy fokozottabb terhet róni. Hát, én nem is igazán tudnám megmondani, de azt gondolom továbbra is, hogy mindaddig, amíg döntéshozói szinten nincs akarat arra vonatkozóan, hogy ezt egyszerűen el kell kezdeni, és tudatosan el kell kezdeni, és föl kell valahogy készíteni az ellátó rendszert, és ennek megfelelő anyagi hátteret kell biztosítani, addig sokkal több terhet jelent ez, mind társadalmi szinten, mind gazdasági szinten, mint jelenthetne, hogyha ezek szervezetten működnének.
1: Tehát, hogyha tudnánk az adatokat, akkor már egyszerűbb lenne felkészülni, nagyon leegyszerűsítve.
2: Meg hogyha tudnánk, igen, meg hogyha ez mindez rendelkezésünkre állna, és lenne egy ellátó rendszer, ami fölkészült erre a problémára, akkor sokkal gazdaságosabban lenne működtethető, mint az adhok módon történő ellátás. Tehát az, hogy szociális indokkal súlyos demenciával érintettek, aktív kórházi ágyon fekszenek, ez nem egy gazdaságos ellátása a demenciával élőknek, de természetesen, akinek 24 órás felügyeletre van szükség, valahol biztosítani kell, ha nincsenek hozzátartozói, vagy ha vannak, de nem gondoskodnak róla. És ezt lehetne egyébként optimalizálni, hogy mindenki ott is olyan ellátást kapna, amilyen az állapotának megfelelően szükséges. Ez lenne a leggazdaságosabb megoldás.
1: Hogyan lehet egyébként felmérni azt, hogy mennyi demens vagy demenciával érintett beteg van hazánkban, mert ugye ezt mondta a doktornő, hogy jó lenne számszerűsíteni, amennyire lehetséges. De hát azért valljuk be, nagyon sokan mondjuk egy bizonyos kor fölött, akár saját magukra is azt mondják, hogy feledékeny vagyok, ez a korral jár. A hozzátartozó is sokszor mondhatja azt, hogy most nem reggelizett a nagymama, nem, és akkor nem gondolkozott éppen úgy, ezért történt ez meg az. Ki tudja ezt kiszűrni? Hogyan lehet ezt kiszűrni?
2: Ugye a kérdésben kettő dolog van, amit külön kell választanunk. Az egyik ugye, ami a szűrésre vonatkozó, hogy ki szűri ki. A másik pedig, hogy ki tudná azt megmondani, hogy hányan vannak demenciával érintettek Magyarországon. Nyilván ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, csak inkább egy ilyen biostatisztikai adat lenne, és nyilván az ellátó rendszerben rendelkezésre álló és dokumentált adatokat kellene figyelembe venni, mert hogy ugye az egészségügy szolgáltat adatot azáltal, hogy szakrendelőben megfordulnak a betegek, meg kell nézni a betegforgalmat. Bizonyos stádiumokban vannak a folyamat lassítására alkalmas gyógyszeres terápiák, meg kellene nézni, hogy hányan kapják ezeket a gyógyszeres terápiákat. Ehhez hozzátartozik, ugye, hogy már tudjuk, hogy akik szociális intézményben élnek, ott hányan vannak érintettek, és valahogy egy általános következtetés lehetne arra vonatkozóan csinálni, hogy mondjuk ilyen referencia praxisokat megnézni, háziorvosi praxisokat ott megnézni a demenciával érintettek számát, és abból már releváns következtetés lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hányan lehetnek területen érintettek. Szóval ez egy nagyon összetett munka, de nyilván nagyon sok ország megcsinálta, tehát nem lehetetlen ezt megcsinálni. Most a másik dolog, ami a szűrés kérdése, ez mindig egy nagyon komoly probléma, mert a mai napig miután nincs például az Alzheimer-kornak gyógyszere, de ugyanígy a frontotemporális demenciáknak, a Parkinson-korhoz társult demenciáknak nincsenek megfelelő terápiás eszközei, és nem tudjuk gyógyítani. Mindig kérdés a szűrés, hogy szűrünk-e olyan betegségre, vagy betegségekre, aminek nincsen gyógymódja. Jó-e a betegnek, ha tudja, vagy nem jó? Jelen esetben ugye megoszlik ezzel kapcsolatban a szakma hozzáállása és a társadalom hozzáállása. A társadalom azt mondja, hogy jó lenne tudni, mert akkor fel tudnék rá készülni, még akkor is, hogyha az rossz.
1: Arról nem beszélve, bocsánat, hogy a családnak is jó lenne ezt tudni, nem? Hogy mennyire kell odafigyelni ahhoz, arra a hozzátartozóra?
2: Igen, nyilván azért ez megfelelő tanultság, intelligencia kérdése, hogy tényleg ki akar felkészülni, mire akar felkészülni, és hogyan akar felkészülni. Ez biztos, hogy egy társadalmi kérdés, és biztos, hogy nagyon sokat kellene edukálni a társadalmat arra, hogy megértsék, hogy jelen esetben annak ellenére, hogy nincsen terápia, miért van jelentősége tudni azt, hogy van demencia, és milyen betegség okozza ezt a demenciát. Ugye a szűrés vonatkozásában ugye azt mondja a szakma irányelv, ami jelen pillanatban nem érvényes, mert 2025 májusában az érvényességét veszített, és még nem újult meg az egészségügyi szakma részéről, tehát jelenleg nincs érvényes szakmai irányelv sem a betegek ellátására, ami megint egy nehéz probléma, de ez a szakmai irányelv még azt mondja, hogy populáció szinten, tehát össztársadalmi szinten nem szűrünk demenciára. Tehát például egy városi rendezvényre nem ültetek ki emberek, csak azért, hogy aki arra jár és kíváncsi, a szűrjék le. Ennek számtalan oka van, egyrészt azért, mert a demencia szűrés orvos jelenlétében, vagy pszichológus jelenlétében történik, nem önkitöltő tesztről beszélgetünk, és ez egy orvosi vizsgálat keretében kell, hogy történjen, nem pedig a téren, a padon, ahol zenevona van, meg minden van. Tehát ez egy nagyon-nagyon hibás gyakorlat, hogy a demencia szűréseket így ki akarjuk vinni így ezekre a társadalmi rendezvényekre. Lehet egyébként, de akkor kell kérni olyan helyet, és kell vinni olyan szakembert, aki megfelelő információval látja el az odaérkezőket, mert a téves információnál rosszabb nincs. Tehát az, hogy valaki elvégez egy tesztet, ez önmagában nem jelent semmit, mert hogy sokkal összetettebb ez a probléma annál, mint sem, hogy egy pontszám alapján valakire azt mondjuk, hogy demens vagy nem demens. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyet észlel valaki magán, vagy a hozzátartozó észleli édesanyján, édesapján, nagynénin, nagybácsin, a házi orvoshoz forduljon. A házi orvos, ha ő maga nem is végzi el a tesztet, de el tudja irányítani olyan szakrendelőre a betegeket, ahol már meg fog történni megfelelő körülmények között és megfelelő módon a demencia felmérése. Ugye, ami fontos még tudni, mindig szokták kérdezni, hogy elvihetik-e a tesztet a betegek, vagy akik mondjuk szűrésre jönnek, és mondjuk kíváncsiak a memóriájuk állapotára. Mindig szoktam mondani, és ez nagyon rosszul esik, hogy nem lehet elvinni, mai napig is, és most is azt mondom, hogy szintén egy hibás gyakorlat, hogy valaki kitölt például egy MMS-e tesztet, ami egy diagnosztikus teszt, és azt hazaviszi. Nagyon kevés diagnosztikus teszt létezik az egész világon, ami alapján objektivizálható valakinek a memória problémája. Tehát ez nem arra való, hogy én kitöltöm, majd otthon elmegyek, megtanulom és gyakorlom. Az, hogy gyakorlom és edzem az agyam, az egy nagyon jó dolog, de nem a teszttel kell, mert akkor mivel fogják a diagnózist felállítani az orvosok? Tehát ez megint egy fontos kérdéskör. Tehát a szűrés maga jellemzően kockázat alapján a magas kockázati csoportba tartozókra vonatkozik, és aki tüneteket észlel, akár a hozzátartozó, akár önmagán. Tehát ez az a kör, akinek biztosan orvoshoz kell mennie, és ne egy ilyen zajló városi rendezvényen, ilyen zenebona közepette menjen el és mondja el a problémáját.
3: Ugye a Feledhetetlen Alapítványnak az egyik, mondhatjuk azt, hogy nagyon komoly küldetése a szűrőbusz, és pont az ilyen szűréseknek a megszervezése. Hogyan állnak ezzel? Mert ugye 2025-ben is én úgy emlékszem, hogy volt egy szűrőprogram, ahol több héten, több hónapon keresztül tulajdonképpen járták az országot, jó néhány helyen szűrtek is embereket. Mi a helyzet jelenleg ezzel?
2: Jelenleg is lesz szűrés, de most igazság szerint a szeptemberi részen van jobban teltházunk. Amit mi fontosnak tartunk és tartottunk, hogy nyilván ez egy nagyon tematizált és orvos által irányított szűrővizsgálati rend. Az a koncepciónk, hogy oda vigyük el ezt a szűrést, ahol adott esetben nincs minden nap házi orvosi rendelés, vagy egyáltalán nincsen házi orvosi rendelés, úgyhogy ezért az idén is, mint ahogy tavaly is, 6000 fő alatti településeknek írtunk ki pályázatot. Az idén tavaly még csak egyszer terveztük, ott az Alzheimer világhónap környékére, most már kétszer tervezzük. Éppen le is zárult a jelentkezési időszakunk, úgyhogy most fog a érkezett pályázatok elbírálás, és igaziból oda megyünk, ahol a leghátrányosabb egészségügyi szempontból egy település. Mindezt úgy csináljuk, hogy a helyiekkel abszolút összefogva, akár helyi szakembereket is bekapcsolva és tanítva a rendszerbe, ott kapunk helyet hozzá, megfelelő helységet, nyilván megvannak a kritériumai annak, hogy hogyan, miképpen szűrünk. Úgyhogy az idén tavasszal is megyünk három településre, miután nyilván ezt ugye az alapítvány szűkös, de Ámbártól fontos küldetésének tartja, de szűkös forrásokból gazdálkodunk, ugyanígy el fogunk menni három településre az Alzheimer világhónapban, és még van összesen három már jelentkező település szeptemberben. Nyilván, aki az alapítványt szeretné támogatni, és mondjuk megrendel egy ilyen szűrő napot, akkor nyilván miután szükségünk van forrásra, oda megyünk, úgyhogy így van már három napunk. Mindez azért fontos szerintem, mert itt lehetőség van szakemberekkel találkozni, és lehetőség van minden egyes embernek megbeszélni a problémáját orvossal, vagy orvossal és pszichológussal is. Tehát ez egy abszolút megfelel, először csak memóriát mérünk, rizikót mérünk, és a magas rizikócsoportba tartozókat, illetve a memóriateszten kiemelt embereknek ajánljuk meg a demencia szűrést. De mindezt orvos végzi el, és az orvos utána beszélget el, hogy mi legyen a további teendő. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt valakiről kimondani azt, vagy valakinek meghallani azt, hogy azt mondja neki egy orvos, hogy ön enyhe demenciával él, azt gondolom, hogy ez egy sokkoló dolog. És tudni kell, hogy a szűrésen valószínűsítjük a problémát. Tehát a diagnózis felállítása az a szakrendelőben történik minden esetben. Tehát ha valaki elmegy egy vércukorszűrésre, és ott lesz mondjuk 15,6 a cukra, az annyit jelent, hogy ott akkor abban a pillanatban azon körülmények között a cukra ennyi volt. Ugyanezt kell tudni a szűrésen résztvevőknek, hogy ott akkor azon körülmények között, abban az izgalmi állapotban ennyi volt az eredménye. Tehát valószínűsítjük azt, hogy valakinek kognitív funkcióbeli csökkenése van, a szakorvos lesz az, aki tisztázni fogja, hogyha van, egyáltalán van-e, ha van, milyen mértékű, milyen betegség okozza azt, és milyen

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Manka. Hogyan indította el Csibészke a segédtanító mennykőgépét? Egyik délelőtt Rumcájsz a rejtekadó erdőt járva a harmadik írtványra ért. Filkó, a jicsini napszámos, éppen egy fatönköt fordított ki a földből. Filkó körül 7 gyerek nyüzsgött. Amikor meglendíti a fejszét, útjában áll 3 gyerek. Amikor az emelőt helyezi a fatönk alá, belebotlik a negyedikbe és az ötödikbe. És amikor ékelni akar, a 6. és a 7. gyerek van láb alatt. Így nem lehet dolgozni, panaszkodik Filkó. Miért hoztad el a gyerekeket az erdőbe? Kérdi Rumcájsz. Filkó a ki nem fordított fatönknek támaszkodott. Hát az úgy történt, Rumcájsz, hogy megbetegedett a jicsini segédtanító Szemes. Az iskolát becsukták, a gyerekekkel meg mindenki boldoguljon, ahogy tud. Rumcájsz segített Filkónak, majd hazament és elújságolt a Mankának, hogy mi történt. Manka jó szíve mindjárt megszólalt. Szemes egyedül van, mint az ujjam, elmegyek és ápolni fogom, amíg meg nem gyógyul. És délután Manka egy csokor gyógyfűvel indult Jicsinbe, és Csibészkét is magával vitte, hát ha követként szüksége lesz rá. Rumcájsz is elhatározta, hogy a rejtekadó erdőből minden nap elkiált Jicsinbe, nincs-e szükség az ő segítségére is. Szemes segédtanító abban a házban lakott, amelyet a templomtól a piac téren keresztül vezető úton lehetett megközelíteni. 2 szobája volt. Az egyik volt a lakószoba, a másikban mindenféle masinák, szerkezetek, szikrakeltők és motorok voltak, sőt, még egy önműködő kerék is. Szemes segédtanító ugyanis vegyész és fizikus is volt. Amikor Manka és Csibészke bementek hozzá, Szemesből csak úgy áradt a forróság. Hánykolódott az ágyban, és azt kérdezte, becsöngettek már? Félre beszélt a láztól. Manka azon nyomban vízért menesztette Csibészkét a díszhútkhoz, és előkészítette az első gyógyfű főzetet. Miután Szemes megitta a teját, a fele láz kiszállt a testéből, és érthetően kezdett beszélni. Főzzél még egy pohár teát, Manka! Manka azonban azt válaszolta, ilyen gyógyfűteját csak minden 3. napon szabad inni, különben nem segít. A tanító visszafeküdt a párnájára, és várta a 3. napot. Manka addig rendet rakott a szobában. Szemes, figyelmes tekintettel követte minden mozdulatát.

0: Itt mindent úgy rendezhetsz el, ahogy a kedved tartja, de ott, a másik szobában ne nyúlj semmihez. Manka hallgatja, de Csibészke is fülel. A harmadik napon Manka elkészítette a második adag gyógyfüteát, Szemes megitta, és a maradék láz is elszállt a testéből, de olyan gyönge volt még, hogy a légynek a szárnyát se bírná megemelni. A harmadik adag teja majd visszaadja az erődet, nyugtatta Manka. És várták, hogy eljön a harmadik nap. Szemes a párnák közt pihen, arca már szép rózsaszín, de mint a gondban volna a másik szoba miatt. Szünet nélkül figyelmezteti Mankát. Még gondolatba se szöpört ki azt a szobát. És eljött a harmadik nap is. Manka hozzáfogott a főzéshez. A füveket beleszórta egy lábosba, és feltette a tűzre. Várta, hogy a teavíz felforrósodjon, de föl ne forjon, mert különben az egészet ki lehet önteni. Szemes segédtanító ez alatt aludt, hogy erősödjön, és elbírja a bögrét, amikor majd meg kell innia a teját. És ekkor Csibészkében egyszer csak megmozdult valami. Kinyitotta a másik szoba ajtaját, s a kíváncsiság tovább lökte, és már bent is volt a szobában. Az állványokon ében fatugóval bedugaszolt üvecskék sorakoztak, csak hogy ezeket Csibészke észesen vette. Egyenesen hátra ment, oda, ahol a gépek voltak. Arra gondolt, hogy valamelyik gépet megindítja egy kicsit. Volt ott egy gép, kovácsolt rézládikóban. Legalább nem fog zúgni, mondta magában Csibészke. Csak hogy alig ért a hajtókarhoz, a gép, mint az örvény, pörögni kezdett. Röbdöstek a szikrák, pattogtak, mint amikor az ember tüzet csiholsa végén, nagyot dörrent valami. De akkora volt ez a dörrenés, mint amikor kitör a vihar. Ki is tört a ládikóból, amelyben eddig is nagyon szűkösen volt, s az ablakon át felvonult egyenesen az égboltra. Éppen akkor nyújtotta oda Manka Szemes segédtanítónak a harmadik bögre gyógyteját. Egyszer csak minden megremegett, még a bögre is odakoccant Szemes fogához. Jó erős teát főztél, Manka! Nyögött fel Szemes, de Manka fehér volt, mint a fal. Ez nem a teától van, mondta. Csibészke művelt valamit a szomszéd szobában. Ajj, mászok ki az egyik bajból, belesem a másikba! Siránkozott Szemes, és elindult a szomszédszobába. Manka utána. Ott állt Csibészke, egy halom roncs fölött, kezében a hajtókar, fején a megpörkölődött kalap. Elindítottam mennykőgépet, kiáltotta Szemes. Aztán már csak nézték, hogyan hömpölyögnek Jicsin fölött a sötét felhők, és hogyan csapkodnak bennük a villámok. Mennykőgépet csinálni gyerekjáték, de visszaparancsolni a vihart a ládikóbb, arra nem vagyok képes, mondta elszomorodva a segédtanító. Ha ez a vihar Jicsinre zúdul, a város nagy szerencsétlenség és kár éri. Manka meg sem várta, hogy Rumcájsz kiáltson a rejtekadó erdőből, piros szoknyájával maga adott jelt. Rumcájsz egy pillanat alatt ott termett, sietett, ahogy a lába bírta. Az ördögben mi történik itt? Kérdezte. Látja a tanástalan Szemest, a falfehér Mankát meg Csibészkét, erősen megpörkölődött kalappal a fején, és látja Jicsin felett a vihar felhőket. Rumcájsznak nem kellett elmagyarázni semmit, mindjárt tudta, hogy áll a dolog. Kemény dió, mondta, én a vihar felhőkhöz nem érek föl. Ha egyedül akarnám elkergetni őket, akkor lezúdulnának egyenesen a piac szélre. A villámok meg felgyújtanák a házak oromzatát. Aztán elküldte Szemes segédtanítót az iskolába, hogy ne zavarja a gondolkodásban tudós beszédével. És törje a fejét, hogyan lehetne elkergetni a vihart. Majd öklével a homlokára üt. Ha tudok valakit, aki elég szusszal bír, és a magassága is megfelelő, ott lakik a Sólyomhegyi sziklában. Jó magam azonban nem mehetek hozzá segítséget kérni. Amint meglátna, elkezdene velem birkózni, és a rengéstől a vihar egyenesen Jicsinre zúdulna. Manka ez idáig hallgatott, most megszólalt. Elmegyek hozzá én? Csibészke fogadalomképpen bejelentette. Megyek bizony én is. Rumcájsz ránézett. Rosszat tettél, próbálj meg, hát jót is tenni. Amikor odaértek a Sólyomhegyi sziklához, Manka elkiáltotta magát. Merre van az az ember, aki elég magas, és akiben annyi szusz van, hogy elfújja a vihart a domb mögé? Nem válaszolt senki sem. Manka másodszor is kiáltott, mintha pusztába kiáltana. Harmadszor a csibészke is hozzátársult. A sziklák megremegtek, csúcsaik egymáshoz verődtek, és ebben a földindulásban feldübörgött egy hang. Amíg egyedül kiáltoztál, mintha a fülemet simogatták volna, de amint az a magas hang is megszólalt, nyilallást éreztem a végtagjaimban. Manka körülnézett, honnan jön a hang, de nem látott senkit. Mutasd meg magad, kiáltott Manka és Csibészke is. Nevetés hallatszott, hogy a fülük is csengett bele. Ha-ha, ez éppen a kis ujjam hegyén álltok. Hogy jobban oda néztek, észrevették ezt a kis ujjat. 7 kocsi tengely volt a hossza, és a kis ujjhoz akkora óriás tartozott, hogy az ember csak 7-szeri ránézésre tudja fölmérni a szemével. Az óriás lassan az oldalára fordult, nehogy fölfordítsa a földgolyót, és békés hangon így szólt. Tulajdonképpen mit akartok tőlem? Mivel az óriás úgy feküdt, hogy a füle az erdőn túl volt, Manka és Csibészke keresztül vágtak az erdőn. Mikor odaértek az óriás füléhez, belekiabáltak. Segítséget akarunk tőled kérni! Az óriás fújt egyet, és így szólt. Nem szolgálok én senkinek! Többre nem mentek vele. Manka és Csibészke egy homokbuckára ültek, hogy megtanácskozzák, hogyan vegyék rá az óriást, hogy segítsen nekik. Mikor aztán töviről hegyire megbeszélték a dolgot, bele kiabáltak az óriás fülébe. Ha tudnád, kivel beszélsz, bizony ráállnál a dologra.
1: Mondjátok meg,
0: szuszogta az óriás. Ekkor Manka megpördült a piros szoknyájában.
2: Én Rumszájsz Mankája vagyok.
0: Csibészke megpörgette fenyőgajjal díszített kalapját.
2: Én pedig Rumcász fia vagyok, Csibészke!
1: Micsoda!
0: Mennydörögte az óriás és felállt, mintha egy hegy magasodott volna elébük. A szeme szikrázott a dütől. Tudnilik, ez az óriás néhányszor már birokra kelt Rumcászsal, de soha egyikük sem került ki győztesen a harcból. Az óriást iszonyúan elkeserítette, hogy óriás létére nem tudta legyőzni Rumcájszot, aki nem nagyobb egy közönséges embernél.
1: Hol van hát Rumcájsz?
0: Indulna az óriás. Manka és Csibészke azt mondták, amiben megállapodtak.
2: Jicsimben vár rád a piac téren.
0: Az óriás a tenyerébe vette őket, és alig tett 2 lépést, ott termett a jicsini piac téren. Mankát és Csibészkét letette, nem messze a kaputoronytól, és így szólt.
1: Hát, Rumcájsz, hol van?
0: Nyisd ki jobban a szemed, mondta Manka és Csibészke. Ott állt az óriás a piac téren, feje a felhőkben. Üstöke körül ott kering a szemes mennykőgépéből kiszabadult vihar. Nyilaikat hegyezik a villámok, hogy beleüthessenek a jicsini háztetőkbe. Az óriás hiába merezgeti a szemét, hogy meglássa Rumcájszot az alatta elterülő piasztéren. Sehol se látja.
2: Hogyan is láthatnád,
0: mondja Manka és Csibészke a kaputoronyból,
2: hiszen a sötét viharfelhők sötétségbe burkolták az egész piacteret.
0: Az óriás meghányta vetette a dolgot, hogy hangosan görögtek a gondolatok busa nagy fejében.
1: Emma, bizony igaz,
0: bólintott. Azzal felnyúlt a felhők közé, s úgy megkeverte őket, mint a lábasban a kását. De ezt már a villámok sem bírták ki. Nyilaik éle kicsorbult, és az egész mindenség az óriás üstökére hullott. A tűz, a mennydörgés és a kisülő villámok szaga. Azután csönd lett. Jicsin felett az ég olyan tiszta volt, mintha megfürdött volna a forrásban. Az óriás áldogált ott egy darabig, ingatta a fejét, ide-oda tekingetett, tűnődött.
1: Mit is akartam itt tulajdonképpen?
0: Ugyanis, ha az óriás üstökére viharzódul, kiver minden gondolatot a fejéből. A mi óriásunk is megvonta hát a vállát, és elment, hogy lefeküdjék a Sólyomhegyi sziklában.
2: Az árkádok alól kilépett Rumcájsz, és felkiáltott a kaputoronyba.
0: A legcsili csalafintább róka sem tudta volna ezt jobban kigondolni.
3: Jöjj, Úr Jézus, őriz álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint a költségvetési keret 25%-át a Tisztelet és Szabadság párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban, írja az MTI. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János úgy fogalmazott, mivel a hatályos jogi környezetben az Országos Kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mi hamarabb feladatának ellátásával. Főigazgatói feladatait Révész János 2024. január 1-től látta el. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csak 4,1 mm volt, ami 90%-kal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak 4,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhőképződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Műsorunk elején Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgetünk, aki beszámol arról a műhely munkáról, amelyet a kórház lelkészek részére néhány héttel ezelőtt szerveztek.
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a betegágy mellett.
1: Ezt követően Ferenc József református lelkipásztorral, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az imádság évéhez kapcsolódóan.
3: Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gál Juditot, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálat vezetőjét köszöntöm műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség.
1: Néhány héttel ezelőtt, ugye márciusban volt egy műhely munka, amelynek részleteiről szeretném megkérni, hogy számoljon be nekünk. Ugye ez országos szinten szólította meg a kórház lelkészeket. Miről is van szó pontosan, mit tudhatunk mindenről?
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a betegágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
1: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
2: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk, ezzel együtt elő szokott fordulni természetesen, hogy a témához kapcsolódóan van egy meghívott előadónk, aki végig ott van közöttünk. Most nem volt illetve többen most ismerkedtek meg a kórházlelkészi szolgálat és a társadalmi missziók is egy új vezetőhöz kerültek a református szeretett szolgálaton belül. Dr. Balogh Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes úrhoz tartozunk december óta, és többen vele ismerkedtek meg, és ő tartott egy bevezető előadást az imádság teológiájáról, hogyan jelent meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a betegágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet, kimondottan a betegágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször körös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórházlelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
1: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból, imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek. Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
2: Igen, van olyan, van, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben, az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy a elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk, azokra az eszközökre, amiket használ, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére. Egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. Jakab levelében olvassuk ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
1: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
2: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoztak, együtt tudnak hálát adni, együtt tudnak örvendezni vele, hogy Isten talpra segítette, felerősítette, megáldotta azokat az emberi utakat, amin keresztül a gyógyulás bekövetkezett. Ez a gyülekezetet is erősíti.
1: És ezek az emberi életutak ugye egyediek, és itt kicsit, ha visszakanyarodunk még a műhely munkára, akkor itt bizonyára nagyon sok egyéni történetet is megosztottak egymással a kórházlelkészek, akik ugye részt vettek ezen a találkozón. Mennyire lehet, vagy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok?
2: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok, és a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik. Mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, hogy mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
1: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet a legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
2: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórházlelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete, a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára. Ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Tehetjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon-nagyon sokat adnak, akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok, és hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelki gondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
1: És itt a továbbiakban, hogyha beszélhetnénk arról az önkéntes beteglátogató képzésről, amely most indul, itt előjáróban mik azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket ezzel kapcsolatban osztana meg velünk?
2: Nagyon fontos, hogy pár évvel ezelőtt a Magyar Református Szeretetszolgálat új szolgálati ága, a Filemon szolgálat jelent meg, ami azt jelentette, hogy a Filemon szolgálat vezetője sok-sok gyülekezettel fölvette a kapcsolatot az ügyben, hogy nem a gyülekezeti lelkész, hanem a gyülekezetben egy-két ember, aki nyitott arra, hogy a gyülekezetben is lelkesítsen, megosszon, összekösse a református szeretetszolgálat sok-sok szolgálati ágát a gyülekezettel. Ezeket az embereket összegyűjtötte, sokféle módon van kapcsolat, nem csak információ jut el, hanem több gyülekezetben szolgálatok indulnak vagy erősödnek. Tavaly előtt egy nagy konferencián már volt beszámoló a kórházlelkész szolgálatról. Tavaly én voltam és

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben az ír Horse Lips együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körüpképzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy személy nem volt még tagja az országgyűlésnek. A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzati ellenőrzésre szolgáló eszközökről adnak át ismereteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatás szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a pártjelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint a költségvetési keret 25%-át a Tisztelet és Szabadság párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban, írja az MTI. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János úgy fogalmazott, mivel a hatályos jogi környezetben az Országos Kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Főigazgatói feladatait Révész János 2024. január 1-től látta el. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csak 4,1 mm volt, ami 90%-kal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak 4,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Pekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lelki egészség hét.
2: Tehát itt az együttre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyon fontos a lelki egészség szempontjából, hogy ne egyedül birkózzunk meg, vagy próbáljunk megbirkózni a nehézségeinkkel, hanem fogjunk össze. Ez a program tulajdonképpen a közösség erejére, szolidaritására és a reményre épít.
1: Gyermek és csecsemők szája által ezzel a címmel rendezett katekétak találkozót a Tiszántúli Református Egyházkerület.
3: Konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerős, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt.
1: Fókuszban a biztonságos szórakozás a 31. KMDS diáknapokon.
4: Az idei diáknapok témája az esküvő, ahogy mi itt magunk között néha hívjuk, hogy bazi nagy DN lagzi. Ez igazából a diáknapozóktól jön ez a témaötlet egyébként, és egy viccből kezdtünk el fantáziálni róla, és így lett egy valóság belőle.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Május 4-e és 8-a között rendezték meg a Lelki Egészség Hetét, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mentális jólét, a stresszkezelés és a lelki egyensúly fontosságára. A programsorozat során előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi alkalmakon segítik az érdeklődőket abban, hogy tudatosabban figyeljenek önmagukra és egymásra. Hogy miért különösen aktuális ma a lelki egészség kérdése, és hogyan őrizhetjük meg belső egyensúlyunkat a mindennapok kihívásai közepette, arról Török Orsolya mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk.
2: Május 4 és 8-a között tartják a Lelki Egészség Hetét, hát az Európai Mentális Egészség Héthez kapcsolódva. Mit kell tudni ennek a programnak a lényegéről, hátteréről? Hát a lelki egészségünk témájában folytatjuk majd.
3: Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és már évek óta folyik ez az európai májusi kezdeményezés, hogy egy hetet szenteljünk a lelki egészségnek, mentális és lelki egészségnek Európában. Ebben az évben, 2026-ban egy olyan fókusszal indult ez a program. Együtt erősebben helyezzük előtérbe a lelki egészséget a változó Európában. Tehát itt az együttre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyon fontos a lelki egészség szempontjából, hogy ne egyedül birkózzunk meg, vagy próbáljunk megbirkózni a nehézségeinkkel, hanem fogjunk össze. Ez a program tulajdonképpen a közösség erejére, szolidaritására és a reményre épít. Itt ők arra gondolnak, hogy Európa nagyon nagy átalakulásokon megy keresztül, ez digitális váltást is jelent, és különféle gazdasági dolgokat is, a fiatalokra nehezedő nyomást, és ez sokakban kelt bizonytalanságot, hogy ezért is ezt választották most témául. A mentális egészség alapvető emberi jog, és meghatározza a mindennapjainkat. Nagyon fontos, hogy tegyünk azért, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, hogy elégedettek tudjunk lenni, hogy kapcsolódni tudjunk másokkal. A fő üzenetei ennek a hétnek az, hogy így kollektívben kell ezekhez a problémákhoz nyúlnunk és megoldanunk. Nem egyedül kell megbirkóznunk a válságokkal, hanem a gyógyulás és a túlélés az közösségi szinten egymást támogatva történik. Persze ennek van ilyen politikai vonulata, vetülete is. Tegnap volt egy esemény az Európai Parlamentben. Ők egy átfogó stratégiát szeretnének a lelki egészség, a mentális egészségnek a támogatását illetően. Illetve nagyon fontos itt ebben az évben az, hogy a fiataloknak a bevonása az őket érintő intézkedésekbe, programokba, hogy ne nélkülük döntsenek róluk. Úgyhogy ez egy fontos pont.
2: Mit kell, hogy jelentsen az ember számára a lelki egészségnek a szerepe? Milyen funkciót kell, hogy betöltsön, akár szakemberként számodra, mit jelent ez a kérdés?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a magyar nyelvben mi ezt a lelki egészség kifejezést használjuk, most ugye az európai program kapcsán a mentális egészség kifejezés került előtérbe. A mentális egészség az olyan, úgy tudnám mondani, mintha a háznak a szerkezete, tehát az nagyon fontos, hogy meglegyen a falak, a tető, stabilak legyenek, és a lelki egészség pedig az otthon melege, vagy a berendezés, az ott lakóknak a boldogsága. És hogy ha falak ugyan stabilan állnak, de belül sötét van, és minden barátságtalan, akkor ez egy nagyon reménytelen érzés. És a lelki egészség az számomra ezt jelenti, hogy otthon érzem magam a világban, hogy van értelme az életnek, a mindennapoknak, meg tudok birkózni a kihívásokkal, és alapvetően jól vagyok, vagy elégedett vagyok azzal, ami van. És ez nagyon sok mindent jelenthet, mert hogy lehetünk nyomás alatt, de mégis érezhetjük magunkat jól. Tegnap voltunk vagy részt vettem én is egy lelki egészséggel kapcsolatos online konferencián, amit a Magyar Mentálhigiénés Szövetség és néhány erdélyi mentálhigiénés szervezet, és nagyon jó volt itt találkozni és beszélni erről, hogy mit is jelent számunkra ez a lelki egészség, a mentális egészség. Itt is a biztonságot, az egyensúlyt, a nyugalmat, a jólétet, a teljességet, az önazonosságot, a magunkkal való kapcsolatot, másokkal való kapcsolatot, és még az Istennel való kapcsolatot is ide tudtuk hozni. Amikor ezek megvannak, akkor vagyunk lelkileg rendben.
2: Függnek a külső körülményektől? Mert hallgatva ezt a beszélgetést, azt gondolnak, hogy persze ez jó hangzik, azért Kárpátalján élünk itt a saját problémáinkban, senki nem mondja azt, hogy lelki egészség működhetés a körülményektől függetlenül lehetünk egyben lelkileg.
3: Igen, biztos, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amiben most a kárpátaljaiak vannak, ez sokkal több erőfeszítést igényel, vagyis nem is erőfeszítést talán, hanem figyelmet. Mert hogy mindig eszembe jut Placid atya, Olofszon Placid, aki a gulágon is boldog és lelkileg kiegyensúlyozott tudott lenni. Tehát, hogy az sem volt egy könnyű helyzet, és ebben a nyomás alatt is lehetnek olyan kis praktikáink, lehetnek olyan rituáléink, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megmaradjunk lelkileg egészségesnek. Nekem van egy kárpátaljai közösségem is, akik segítő szakemberek, és velük is erről beszéltünk most a májusi lelki egészség hét kapcsán, hogy melyek azok a dolgok, melyek azok a cselekvések, amely őket segíti abban, hogy lelkileg egészségesek legyenek, és ilyen ötletek jöttek fel, hogy keljünk fel időben, hogy legyen elég időnk magunkra is. Menjünk időben aludni, hogy visszakapjuk az energiánkat. Hagyjuk abba az ártalmas szokásokat. Beszélgessünk olyan emberekkel, akikkel jó együtt lenni. Sportoljunk, tegyünk meg legalább 10 000 lépést naponta. Ne nézzük a képernyőt olyan sokat, csökkentsük a képernyőidőt. Olvassunk minden nap valami olyat, ami a lelkünket felemeli. És esetleg tanuljunk valamit, az önfejlesztése is legyen időnk. De nagyon sok olyan ötletet lehet még mondani, amelyek segítenek a lelki egészség megőrzésben. Szerintem nagyon fontos az, hogy közösségben legyünk. Ez a hét is erre fókuszál, és én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy keressük a közösséget másokkal, és tudom, hogy vannak, akik nem tudnak fizikailag jelen lenni egy-egy közösségben, de biztos vannak olyan online csoportok is, és tudom is, hogy vannak, amelyek biztosítanak egy olyan hátteret a résztvevőknek, ahonnan tudnak meríteni energiát. Például én tudok olyat, aki hetente részt vesz anonim alkoholisták gyűlésén online. Ez egy nagyon fontos, megtartó közösség. Tudok olyat, aki elvégzett egy online kurzust, egy ingyenes online kurzust, hogy fejlessze magát, és hogy ebben a nehéz helyzetben is tudjon előre lépni. Tehát vannak ezek ilyen kis, apró, és nem is olyan apró lépések, amelyekkel tudjuk magunkat segíteni.
2: Egy téma fontos talán a segítségkérés, és ebben vagyok igazán elmaradva. De európai normák szerint ez már egy rutin, de nálunk korábban a közösség, az utca, a lóca intézménye, a fonó és a kerti munkák közösségében nagyon sok dolog meggyógyult, és nagyon sok dolog felszínre jött, aztán feldolgozásra került. Most ezek a közösségek a külső hatások miatt egyre kisebbek, vagy éppen megszűntek ideiglenesen, így aztán ott vagyunk magányunkban a saját gondjainkkal, problémáinkkal, és nem merünk segítséget kérni.
3: Igen, ez sokszor így van, és nem biztos, hogy egy nyugati országban élő ember könnyebben kér segítséget. Ez inkább annak a kérdése szerintem, hogy mennyire beszélünk arról, hogy ez rendben van, hogy segítséget kérjünk, segítséget lehet kérni. Kárpátalján már nagyon sok mentálhigiénés szakember van. Biztos, hogy találunk a környezetünkben olyat, aki tud ebben segíteni, vagy legalább elirányít olyanhoz, aki segíthet. A másik a Kárpátaljai Lelki Első Segélytelefonszolgálat, akik a hét minden napján 0-24 órában elérhetőek, tehát egy-egy beszélgetésre ott is van lehetőség. Nagyon fontos szerintem az, hogy keressünk olyan közösséget, egy-egy egyházi közösség, vagy bármi hobbi köré szerveződő közösség. Tehát tudatosan, sokkal tudatosabban kell most lépni, mint korábban, amikor adottak voltak ezek az alkalmak, ezek a lehetőségek. És ha érezzük magunkon, hogy elkezdünk magányosabban élni, vagy magányosabban válni, akkor ez legyen egy ilyen lámpácska, ami meggyul a fejünkben, hogy most el kell kezdeni beszélgetni, mert a beszélgetés az hoz egy könnyebbséget, ez egy ventillálás is, egy megkönnyebbülést hoz, és nagyon fontos, hogy ki tudjuk fejezni azt, ami bennünk van, a szorongásainkat. Nagyon sokszor az van, hogy nem is szívesen hallgatják meg egymást az emberek a nehézségeikről, de talán ebben a mostani helyzetben, Kárpátalján ez mások számára is világossá válik, hogy ez nagyon fontos, hogy egymást meghallgassák.
1: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénész szakemberrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a címmel rendezett katekéta találkozót a Tiszántúli Református Egyházkerület április 22-én. Az eseménnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan, gyakorlatban hasznosítható eszköztárat vihetnek magukkal, mely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katehetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. Az alkalomra kifejezetten az előadásokhoz kötődő kiadványokkal települt ki a Kávin kiadó. A riporter Tóth Emese.
2: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének oktatója és a Gyermekek és Csecsemők Szája által elnevezésű Katekéták találkozójának a szervezője itt az egyetemen. Tulajdonképpen miről szól ez a mostani konferencia? Van-e valamilyen hagyománya, múltja?
3: A konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerős, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt, nagyon sokan jutottak hitre, mindenféle üldözések ellenére is. Sok ember volt, aki hitre jutott, és ők rászorultak arra, hogy bevezessék őket a keresztény hit tanításaiba és a keresztény életvitel gyakorlatába. És ez a katekézis szó valami olyasmit jelent, hogy beszélgetve tanulás, tehát nem annyira az oktatás, nem egy ilyen szubmisszív helyzetről szól, ahol valaki szakértő és valaki meg nem, hanem ezt sokkal jobban szeretjük ezt a szót, azért is ragaszkodunk hozzá, bármennyire is egy kicsit idegenül hangzik, mert ez a kereszténység kezdeteihez kötődő, az újakat, a frissen hitre jutottaknak a bevezetését jelenti ebbe az egész dologba. Tehát erről szól, vagy ez a műfaja ennek a konferenciának. Mint mondtam, az imádság évihez kapcsolódunk, és a két cím, ami a két fő előadást jelöli, az is erről szól. Az egyik cím a gyermekek imádságra nevelése, a másik pedig a gyermekek lelki kísérése.
2: Miért fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak imádkozni, és kinek a felelősség vagy feladata ez?
3: Hát mi keresztények azt szoktuk mondani, van egy ilyen metaforánk erre, hogy az imádság az nekünk olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az imádság köt össze bennünket gyakorlatilag Istennel, és ugye ez az összeköttetés, ez a szent forgalom megáll, vagy nem zajlik többé, akkor nem csak úgy nagyon egyedül maradunk, hanem teljesen kiesünk abból a koordinátából, abból a vonatkoztatási rendszerből, amiben minket Isten beleteremtett. A teremtettségünk és a megváltottságunk okán is össze vagyunk kötve Istennel. Hogyha megszűnik ez a forgalom, és nem vagyunk imádságos közösségben Istennel, akkor gyakorlatilag azt veszíti el a kereszténységünk, amit ér. Azt a felülről jövő erőt, azt a másságot, ennek a különlegességét és unikumát. Lehet enélkül is művelni ezt a műfajt, de kimegy belőle az erő. Tehát nem lesz igazából hatékony, valóban azt veszíti el, ami a lényege.
2: Hol kell megtanulnia ezt elsősorban a gyermeknek? A családban, vagy a tiszteletestől, vagy az iskolában? Hol?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az Úr Jézustól sok mindent kérdeztek a tanítványok, de egy kérésük volt, mégpedig az, hogy taníts minket imádkozni. És Jézus nem mondta azt, hogy meg lehet tanulni imádkozni, azt sem mondta, hogy nem lehet, hanem rögtön elkezdte mondani, hogy ti azért így imádkozzatok, tehát hogy csinálni kell. Kezdjük el gyakorolni, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Most az, hogy hogyan tanulunk megimádkozni, hogyha megkérdeznénk hívő embereket, akkor érdekes válaszokat kapnánk, hogy kitől tanult megimádkozni. Nagyon sokan azt gondolom, hogy a nagyszülőktől, a nagymamától tanultunk, vagy édesanyánktól tanultunk. Vagy pedig, amikor valaki bekerül egy egyházi intézménybe, és ott hall először imádságot a hitoktatótól. Azt gondolom, hogy imádkozni leginkább imádkozó emberektől lehet megtanulni.
2: Még egy kérdésem lenne, feltétlenül tanulni kell lesz, vagy nem jön ez ösztönösen, vagy van ennek valamilyen formátuma, vagy valamilyen kerete, amik közébe kell helyezni, vagy hogyha szívből szakad valami föl, és elmondja az ember, és összekulcsolja a két kezét, az is imádság?
3: Hú, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Mind a kettőnek van létjogosultság, és mind a kettő, ez olyan, mint egy ellipszis, aminek két oldala van, nagyon-nagyon szükséges. Egyrészt szükséges a személyes ima, az, hogy nyitott legyek, és bizalommal mondjam el Istennek azt, ami bennem van, a saját szavaimmal, úgy, ahogyan az jön. Az imádságnak egyik legfontosabb kritériuma az, hogy nem a szavak a fontosak. Jézus mondja is ezt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, hanem menj be a te belső szobádba, és beszélj a te atyáddal. Tehát mondd el a saját szavaiddal, ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy ha csak a személyes imát gyakoroljuk, és nincsenek külső ingerek, akkor egy idő után magunkat ismételjük, fenyeget bennünket az egyszemélyes vallásnak a veszedelme, magunk köré tekeredünk, mindig ugyanazokat ismételjük, saját magunk belsejében kezdünk el gomolyogni, és kifogyunk a szavakból is, és ezért kellenek például azok a közös imák, amiket együtt mondunk a gyülekezetben, amikor valaki az egész gyülekezet nevében mond egy prófita imát, vagy pedig imádságos könyvekből tanuljuk ezt. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja egy pohár borra, hogy ez egy nagyon finom bor, ez egy vörös bor, és úgy ízlik, mint egy bor. De hogyha te egy borásztól hallod annak a szó kincsét, hogy ez milyen ízeket rétegez, hogy itt a savas, meg a nem tudom, savgerinc, meg a milyen finomságok vannak még ebben, most nem tudok értelem mondani, mert nem a szakterületem, de ha így kezdem el ízlelni azt a bort, akkor rájövök, hogy az nem önszuggesztió, hogy érzem már benne a fekete ribizlit, érzem a bükkfa hordó ízét, hanem valaki adott nekem hozzá fogalomrendszert, adott hozzá szókincset, és ezt fel tudom fedezni aztán én is. Vagy amikor tanultuk az iskolában, hogy hogyan hallgassuk a komoly zenét, hogy hallod belőle ezt és ezt a hangszert, ami egy sírást utánoz, hallod ezt a motorikus dolgot az alján, és akkor tulajdonképpen elkezded érteni, és a például a Zsoltárok könyve így ad nekünk szókincset, szavakat ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni azt, ami belül van.
2: Akkor ezt a célt szolgálja többek között egy ilyen konferencia, egy ilyen találkozó, ami egyébként a tudományos hátterét mutatja meg ennek az egésznek, és milyen furcsa, hogy tudományos háttérről beszélünk, mert akkor ezek szerint van tudományos háttere az imádságnak, az imádkozásnak? Kérdezem ezt laikusként.
3: Így van, tehát a teológia az egy objektívebb tudomány annál, mint sem, hogy mondjuk, ahogy jön, hanem a teológia megtanul az ige oldaláról és a józan ész mentén reflektálni arra, hogyan a keresztény életgyakorlatunkat folytatjuk. Én nem tudom, hogy mi lesz egészen pontosan az előadók előadásának a tartalma, de bizonyára lesz egy ilyen teológiai vonulata is. De én azt hiszem, hogy akik eljönnek erre a konferenciára, gyakorló hitoktatók, gyakorló lelkipásztorok, akik ott vannak a gyermekek között, ők nagyon szeretik, hogyha mindaz, ami teoretikus teológiai megalapozással indul, az kifut a gyakorlat felé. Tudom, hogy ez nagyon nagy vágyuk mindig az ideérkezőknek.
2: Miért lett napjainkban ilyen aktuális kérdés a gyermekek imádságra tanítása, nevelése?
3: Nem úgy fogalmaznám talán, hogy a gyermekek imádsága nevelése, hogyha csak így mondanám, akkor kicsit félek az indoktrinálástól, tehát hogy akkor a kezünk között vannak a gyerekek, és akkor most akkor adjuk be nekik, amit be kell adni, hanem azt hiszem, hogy az imádság lett kicsit fókuszba helyezve, nem csak az imádság éve kapcsán, hanem az a sokféle válság, ami körülvesz bennünket, az arra indított el, hogy annyi kérdésünk van kifelé, hogy induljunk el befelé, a mélységek felé, és ott keresünk olyan válaszokat, amik végső válaszok.
2: Kiket várnak erre a mostani konferenciára?
3: A Tiszántúli Egyházkerület összes hitoktatással foglalkozó munkatársa megkapta a meghívókat, tehát ezek lelkipásztorok, hitoktatók. Tudom, hogy készülnek ide a Tiszán inneni egyházkerületből is, és lesznek itt olyanok, akiket egyszerűen csak érdekel a gyermekek hitben nevelése, lesznek itt a házból teológusok. Nagyon nyitott ez a dolog, úgyhogy remélem, hogy sokféle érdeklődési ember itt lesz.
2: Mi lehet a hozadéka egy-egy ilyen tudományos tanácskozásnak, konferenciának a gyakorlatban?
3: Hát akik jönnek a végekről, gyakorlatilag akik a végvári harcosai ennek a munkának, ott vannak falvakban, városokban, sokszor a hitoktatókat nagyon egyedül hagyjuk, mert ilyen az élethelyzetük. Mennek egyik iskolából a másikba, mennek más felekezetek iskoláiba, rendkívül komoly frontokat látnak ők el, és azt hiszem, hogy nekik egy ilyen találkozó az azt is jelenti, hogy őket magukat is kicsit megerősítjük, hogy van értelme annak, amit csinálnak, hogy sokra becsüljük azt, amit végeznek. Ez jelent nem csak kognitív feltöltést, hanem egyfajta érzelmi megerősítést is. jelenti találkozások lehetőségét, akár új kapcsolatok születésének a tere lehet, és ami még nagyon jó, hogy ide várjuk már a Calvin kiadónak a munkatársait, azt jelenti, hogy özönkönyv között válogathatunk, és ez is egy jó lehetőség.
2: Az előadókra jellemző, hogy általában ezekben a témákban megjelent valamilyen írása vagy tanulmánya?
3: Zimányi Noémi régóta foglalkozik az RPI munkatársaként ilyen témákkal. Rengeteg gyülekezetben járt, azt gondolom, iskolákban tréningeket tart. Róla ezt tudom. Szabóné László Lilla pedig most jegyez egy könyvet, amit ő írt, éppen a gyermekek lelki kíséréséről. Remélem, hogy fog beszélni erről a könyvről is, akár dedikálja is ezeket az érdeklődőknek. Úgyhogy ő most nagyon jó, hogy itt van közöttünk.
2: Egyébként egy kicsit visszatérve az iskolákra, az iskolai hitoktatásra, milyen helyzetben van ez jelenleg? Tehát nyilván nem csak egyházi iskolákra gondolok, hiszen más iskolákban is jelen van a hitoktatás bizonyos formában, attól függ, hogy milyen felekezetbe tartozik a gyerek családja, a református gyerekeknek a reforma, a katolikusoknak a katolikus, szóval milyen helyzetben van, mit tudunk mondani, hogy megelégedésre ad okot a helyzet, vagy azért van mit tenni?
3: Én most nem vagyok aktívan benne a hitoktatás terepmunkájában, de azt tudom, hogy nagyon komoly kihívást jelent, mert sok iskolába kellene menni, sok gyerek van, van, ahol nagyon kicsi csoportok vannak, tehát pár embernek is el kell ezt mondani, és meg kell tartani ezeket az órákat. Tehát nagyon komoly munka ez. Szerintem mindenki a maga helyén, a maga falujában, városában, gyülekezete területén ezt megpróbálja a tőle telhető maximálisan megoldani minden lelkipásztor és a hitoktatók. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire sikerül a hitoktatásban résztvevő gyerekeket integrálni a gyülekezetek közösségébe. Ez szerintem megér egy akár egy másik beszélgetés, vagy egy másik konferenciát, mert sok helyen az a visszajelzés, és olyan kérdések merülnek föl, hogy oda adjuk az iskoláknak ezt a munkát, vagy oda adjuk az iskoláknak a munkatársakat, de nem nagyon látjuk, hogy megérkeznének, vagy visszaérkeznének a gyülekezetekbe ezek a gyerekek.
2: Tehát akkor a hitoktatás végső célja az lenne, hogy beintegrálják ezeket a gyerekeket a gyülekezetekbe, igaz?
3: Hát gyakorlatilag igen, mert az egyház nyújtja ki a kezét, tehát az egyház szolgálata ez, és a végső cél az tényleg az, hogy együtt, egy szájjal és egy szívvel, akár csecsemők és gyermekek szája által dicsőítessék az Isten, és az elszigeteltség meg az izoláltság az nem jó irány, akármilyen gyülekezeti csoportot vagy akármilyen generációt nézünk is.
1: Gyermekek és csecsemők szája által ezzel a címmel rendezett katekét a találkozót a tiszántúli református egyházkerület. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Kolozsvári Állami Magyar Operában a KMDSZ Diáknapok képviselői május 5-én, ahol tájékoztattak. Május 6-án több ezer magyar egyetemista hangja tölti be Kolozsvár főterét, ahonnan csapatokba szerveződve vonulnak át a 31. KMDSZ Diáknapok központi helyszínére, Törökvágásra. A programok szerdától vasárnapig tartanak, ez idő alatt a diákok sport, kulturális és kocsma feladatokban mérik össze tudásukat, az esti hangulatról pedig Magyarország és erdélyi fellépők gondoskodnak. Az idei rendezvény a biztonságos szórakozásra is hangsúlyt fektet. A Kolozsvári Állami Magyar Opera közreműködésével minden résztvevő pohárvédőt kap, amely a tudatmódosítószerek elkerülését szolgálja. A részletekről László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Több ezer magyar egyetemista tölti meg ma reggel Kolozsvár főterét, hiszen kezdetét veszi a 31. KMDSZ Diáknapok, amelynek idei témája az esküvő. Május 6 és 10 között a résztvevő diákok különféle programokban mérik össze tudásukat Kolozsváron és a Törökvágás területén, emellett közös városi szemétszedésben is részt vesznek. Az esti hangulatról magyarországi és erdélyi fellépők gondoskodnak. A részletekről László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. Szó volt itt a sajtótájékoztatón a Kolozsvári Magyar Opera támogatásáról, hogyan biztosítja a biztonságos szórakozást.
3: Igen, az idei évben van egy nagyon különleges kollaborációnk, ugyanis minden diáknapozónak, illetve minden szervezőnek pohárvédőket biztosít az opera. Ezek újra használható pohárvédők, amiben így be tudod tenni a szívószálat igazából, és meggátolja azt, hogy bármilyen tudatmódosítószer, vagy aminek semmi köze ugyebár a poharat tartalmához, az belekerüljön. És ezt a fiatalok nem csak a diáknapokon, hanem a további fesztiválokon, rendezvényeken, vagy minden nap igazából tudják használni, hogyha úgy érzik, és ennek nagyon fontos szerepe van, elsősorban a tudatosítás szempontjából, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a biztonságos szórakozásnak a fontosságára, és az egymásra való odafigyelésre, mert ez igazából egy egymásra való odafigyelés, így tudnám megfogalmazni, illetve egy jegy is jár egyébként a diáknapozóknak, egy belépő, egy előadásra, QR kóddal, amit a pohárvédővel kapnak, valamint az első csapatnak pedig bérleteket fog biztosítani az opera, szóval nagyon hálásak vagyunk, hogy azért van egy kulturális intézmény, amelyik ennyire támogatja a fiatalokat, szerintem ez ritka számban egy egész országos szinten.
2: A szervezésről kérdeznélek, hogy

0: hány szervező vett részt idén a diáknapok megszervezésében, illetve hogyan érzed, hogy mitől más az idei rendezvény?
1: Idén 183 fős a szervezteam, ahogy ugyebár mi hívjuk a szervezői csapatot. Itt ebben benne vannak fotósok, koordinátorok, videósok, illetve maguk az önkéntesek is. Ez egy nagyon népes csapat, és nem kis feladat őket így koordinálni, viszont azért szükség van ennyi szervezőre, lévén, hogy mellettük több ezer egyetemistának programokat biztosítunk, amik estétől reggelig tartanak, rengeteg bajnokság van ugyebár itt a kulturális programok mellett, és nagyon fontos, hogy megfelelő számban jelen tudjunk lenni, mert pár évvel ezelőtt egy nagyon hasonló volumenű diáknapokat jóval kevesebb szervezővel, 120-an szerveztünk meg, ami azért összehasonlíthatatlan, így mi így belsőleg érezzük, noha nem is tűnik olyan nagynak a szám, és hát mindegyik diáknapokat más megszervezni, mindegyik diáknapnak megvannak a maga kihívásai. Idén kicsit a sportprogramokat kellett alakítsuk, mert nem abban a formában kaptuk meg a pályákat, ahogy mi tervezzük, és kicsit átalakultak a napok, a sportprogramoknak a helyszínei, de ehhez is tudtunk alkalmazkodni, meg tudtunk oldani minden problémát, úgyhogy összességében eddig minden sínen ment, de hát ugyebár minden az elkövetkezendő 5 napba fog eldőlni.
0: Szóba kerültek itt a programok, hogy néz ki az idei program, mik várják a diákokat?
1: Ugye már elsősorban a próbák várják a diáknapozókat, amin a csapattagok vesznek részt, ugyebár ezek a versenyszámok, itt a sport, kocsmasport és kulturális programokról beszélünk, több mint 30 programon vesznek részt, és versenyeznek vagy csapattagként, vagy egyénileg, és ami a legszebb ebben, hogy azért egész évben készülnek ezekre a programokra, és komolyan veszik ezeket a feladatokat, ugyanis hát nem azt mondom, hogy harc megy az első helyért, de igenis presztízse van annak, hogy kinyeri meg a KMDSZ diáknapokat, és mindenki ismeri ezt a csapatot, és jövőre mindenki kicsit másképp néz arra a csapatra, ugyebár a győztes csapat, úgyhogy nem kis feladat van ebben, sőt, azért azt lehet mondani, hogy a top 20 csapat erős, és ők tényleg készülnek, nagy hangsúlyt fektetnek mindenre, és küzdenek azért, hogy benne maradjanak ebbe az első jó pár helyben.
0: Mi az idei diáknapok témája, és hogyan jelenik meg ez a programokban?
1: Az idei diáknapok témája az esküvő, ahogy mi itt magunk között néha hívjuk, hogy Bazinai Dén Lagzi. Ez igazából a diáknapozóktól jön ez a témaötlet egyébként, és egy viccből kezdtünk el fantáziálni róla, és így lett egy valóság belőle, ugyanis hát arra gondoltunk, hogy a diáknapok egyébként olyan euforikus érzés, mint a szerelem, és van egy nagy diáknapozó nép igazából, akik olyanok, mint a nász nép, és együtt ünneplik végig ezt az egész 5 napot, úgyhogy akkor kössük össze ezt. Kulturálisan is nagyon sok szempontból megközelíthető maga az esküvő, akár a házasság is, úgyhogy bele tudtuk csempészni mindenhova, a dizájntól kezdve a programokig, és reméljük, hogy minden diáknapozónak tetszeni fog.
0: Körülbelül hány diákot mozgat meg a rendezvény?
1: 2271 diáknapozó, és mellettük a 991 szimpatizáns, vagyis szurkoló, ők akik a stabil része a diáknapoknak, és mellettük a rengeteg ellátogató, olyan diákok is, akik nincsenek csapatban, nincsenek még szimpatizásként benne egy ilyen kisebb közösségben sem, de ellátogatnak a diáknapokra, valamint a rengeteg fiatal, visszatérő diáknapozó, veterán, valamint a középiskolásoknak is azért már kacsingatnak így a KMDSZ diáknapok felé, szóval minden este legalább 5000 fiatal kint van, és hogyha egy fesztivál számokban nézzük, hogy minden nap hány diákot mozgatunk meg, itt 20000 fiatalról beszélünk.
0: Mi vár a diákokra az esték folyamán?
1: Este koncertek várják a diákokat, ugyebár több magyarországi előadó, közismert előadó is jelen lesz, mint például VZ Manuel, a Döndi Duo, K. Kevin, illetve SM is zenéni fog a diáknapozóknak, mellettük pedig erdélyi DJ-k fogják hajnalig megteremteni ezt a diáknapos hangulatot, amit mindannyian annyira szeretünk.
0: És hogyha van egy üzeneted a résztvevőknek, a diákoknak?
1: Igazából az lenne, hogy használják ki minden percét. Én most már azért az 5. diáknapok lesz az, amin részt veszek, és végzősen mester is vagyok. Nagyon-nagyon hamar elteltek ezek az évek, és minden diáknap igazából egy pillanat alatt leforgott, de ez a pillanat szerintem örökre mindenkiben megmarad, és használják ki minden percét. Tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz a alvás nélkül, de próbálják megspórolni az alvást is, és örüljenek annak, hogy azért a kolozsvári magyar diák közösség ennyire összetart, nincsen még egy sem román, sem magyar diák szervezet, akinek ekkora rendezvénye lenne így diákoktól diákoknak, szóval tényleg használják ki.
2: Az elmúlt percekben László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrendföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt, április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Talán könnyebb lesz így a beszélgetés és a riport is.
3: Köszönöm.
2: Kezdjük egy kicsit a múltjával, a kezdetekkel. Hogyan alakult ki ez a nagy táncválasztó program itt Miskolcon?
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném elmondani, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Ide mindig jó jönni, és a táncválasztóval kapcsolatban is már ugye voltam itt egy párszor. A múltjára visszatekintve, ugye mint a számok úgy is mutatják, tehát ez volt most a 8. Ezt anno a Táncművészeti Egyetem, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége közös rendezvényként találta ki. És a cél az elsősorban nyilván a tánc népszerűsítése, és hogy minél többen találjanak erre a mozgásformára, és mögöttesen, mivel az egyetem is részt vesz, ugye mai napig is részt vesz benne, hogy a profi táncosokat ők keresnének, tehát hogy egyszerűen mint pálya, mint életpálya válasszák nagyon sokan a táncot. És ugye ez meg is mutatkozik egyébként az egyetemnek, vannak országosan azóta szerintem körülbelül talán ehhez az időponthoz köthetően vidéki tehetséggondozói is, és hát igen, szóval keresik a táncosokat, a tehetséges táncosokat, és ugye akik ebben megtalálnák úgymond a szakmát. Szóval ezt ők indították, de természetesen az amatőr mozgalmak, a tánc népszerűsítése minden műfajban és minden korosztályban. Elsősorban ugye ez volt a cél, és természetesen most egyre jobban fel is erősödött ugye a mozgás, illetve az egészség iránti nevelés tulajdonképpen a figyelem.
2: És itt Miskolcon hogyan csatlakoztatok be? Ugye egyszerűen csak láttátok ezt a felhívást, te, mint szervező, hogyan kapcsolódtál be ebbe az egészbe?
3: Engem megkerestek, én ugye a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja is vagyok, és a szervezésben a második évtől csatlakoztunk egyébként. Az első évben még igazából Budapest volt így a központ, és akkor utána mondjuk úgy, hogy így megterítették az országot, tehát 10 nagyvárosban kerül ez megrendezésre. Eddig mindig egy nap volt kitűzve, szinte egyszerre volt az egész országban. Az idén viszont kaptunk egy kis teret, hogy volt rá egy hét, hiszen minden városban egy picikét más főbb szempontok játszottak szerepet, amikor meg tudták rendezni. Illetve tehát úgy alakult, hogy így most nálunk, mi zártuk tulajdonképpen ezt a hetet itt Miskolcon, és hát nagyon örültem annak, hogy második évtől ugye mi is részesei voltunk ennek az országos rendezvénysorozatnak.
2: Kiket sikerült meghívni ide a Miskolci nagy táncválasztóra, illetve mely táncokat sikerült bemutatni?
3: Én azt tudom mondani, hogy nagyon széles a paletta itt Miskolcon is, és tényleg sikerült minden táncstílust megmutatni. A teljesség igénye nélkül én most nem kezdeném el felsorolni a tánciskolákat, de egyébként ez újságcikkekben megtalálható, de tényleg volt itt modern tánc, kortárs tánc, hip-hop tánc, volt néptánc is, volt showtánc, volt fit kid, a mai nagyon divatos K-pop, tehát én úgy gondolom, hogy társastánc, minden stílusból egy kis csipetet kaphattunk, és ezáltal betekintést nyerhettünk magukba a tánciskolákba is, hogy ott milyen szinten dolgoznak a gyerekek. Nagyon sokszor kapjuk mondhatnám én is, hiszen tánciskola vezető vagyok, hogy ugye nálunk csak mindig a versenyzés és a profi oktatás. Én úgy gondolom, hogy most nagyon látható volt, hogy nagyon színvonalas munkát végzünk, illetve végeznek a tánciskolába, úgymond az amatőr szinten, tehát akiket nem versenyeztetni viszünk, hanem csak hobbi szinten táncolnak a gyerekek. Ugye most több hobbi csoport is bemutatkozhatott, és hát persze nagyon nagy izgalom is volt, és nagyon jó volt látni, hogy ők is. Nekik ez nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültek, hogy részt vehettek rajta.
2: Helyileg hol volt itt Miskolcon a nagy táncválasztó, illetve mit tapasztaltál, milyen hangulatban telt a közönség, illetve a ti részetekről?
3: Helyileg a Művészetek háza előtti téren volt most nekünk egy színpad felállítva. Volt már itt nekem megrendezve, akkor ugye magában a Művészetek házában belül voltak táncórák, kerekasztalbeszélgetések, illetve filmvetítések. Aztán egy kevés időre kiköltöztünk az Ady Endre Művelődési Házban, mert a tánc oktatás részét ott jobban meg tudtuk oldani, ott voltak tánctermek. Míg sajnos a Művészetek házában jelenleg nem erre van kiépítve, feldolgozva, vagy kidolgozva. Tehát nem az magára a tánc oktatása nem volt annyira alkalmas, hiszen egyébként ez egy komplex rendezvény. Tehát itt ugye az oktatást is bemutattuk nagyon sok esetben, be lehetett állni táncórákra, be lehetett különböző ilyen művészekkel volt beszélgetés, illetve volt filmvetítés is az elején, de a legnagyobb érdeklődést mindig maguk a tánc fellépések adták, és abba került az utóbbi két évben kicsit hátrányba, inkább fókuszáltunk magára a táncoktatásra, megnyitották a tánciskolák ezen a napon az ajtóikat tulajdonképpen, és be lehetett menni, ingyenes táncórákkal vártuk az elmúlt években az érdeklődőket, és az idén pedig ráfókuszáltunk arra, hogy egy szabadtéri színpadon a Művészetek háza előtt tulajdonképpen bárki megtekinthette, és szerintem nagyon érdeklődőek voltak az emberek, elég sokan kijöttek, illetve hát ami nagyon szuper volt, hogy nagyon jó időnk volt hozzá, és tényleg nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk így a rendezvényről.
2: Táncosok hogyan érezték magukat? Említetted, hogy több esetben olyan táncosok léptek fel, akik hobbi szinten, amatőr szinten nem versenyeztetve vannak, ahogy te mondtad. Ők hogyan élték meg ezt, hogy hát most volt egy nagy bemutató?
3: Én elsősorban a saját csapataimról tudok beszélni, illetve a szülőkkel beszéltünk, hogy hát jobban izgultak, mint amikor így a félévi vagy évvégi bemutatóra kerül sor, és nagyon örültek, hisz mondhatnám azt, hogy ez picit komfortzónán kívül volt egy ilyen szabadtéri fellépés, mert mindig ugye olyan színpad, ahol be vannak világítva, le van próbálva, be van minden állítva, és itt ugye föl kell menni, és el kellett táncolni. Igen, nálunk is hobbi csapatok, majd persze remélhetőleg ők is versenycsoportok lesznek, vagy olyan gyerekek járnak ott, oda is majd, akik ugye versenyezni is fognak, de jelenleg nekik ez egy nagyon furcsa felállás volt, és nagyon-nagyon izgultak, jobban mondták a szülők is, meg a gyerekek is, hogy jobban izgulnak, mint hogyha a bemutató lenne, szóval én nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, hogy itt is persze nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és szerintem nagyon ügyes volt mindenki.
2: Említetted, hogy te is táncegyüttes vezető vagy, ti mivel készültetek, mit mutattatok be, ha erről egy kicsit mesélnél, hogyan készültetek?
3: Az én tánciskolámban elsősorban modern kortárs táncoktatás van, illetve a divattáncok terén a hip-hop az, amit erősítünk. Nekem most fél évkor volt egy érdekes, és hát érdekes bemutatóm, egy táncos mesejátékot mutattunk be az Alice Csoda országban, és ebből hoztunk el részleteket. Ez azért volt izgalmas, hiszen maga az egész mesét táncoltuk el, és mind a két tánc stílus, tehát a modern tánc is, és a hip-hop tánc is megjelent benne, sőt, ugye a mi tánciskolánkban van high heels, azaz magas sarkús táncoktatás is, és tulajdonképpen igen, őket is most elhoztuk bemutatni, ők is felléptek, és ők is nagyon élvezték. Szóval ezekkel a produkciókkal, és aminek nagyon örültem, hogy szóló táncosaim is felkészültek erre az időpontra, és két táncosom is most debütált a saját szólójával, úgyhogy igen, nagy munka volt, és nagyon örülök, hogy ezek itt bemutatásra kerültek.
2: Többi csoportnak hogyan láttad amúgy, említetted, hogy azért nagyon sok stílus megjelent.
3: Igen.
2: miért jó, vagy miért hasznos az, hogy a közönségnek ennyi stílust meg tudtok mutatni, hogy nem csak mondjuk a sajátotokat mutatjátok be?
3: Én azt láttam, hogy nagyon komplex, tényleg volt ugye lehetőségem az elejétől a végéig végignézni, hiszen én voltam maga a műsorvezető és szervező, tehát bizonyos szinten kötelességem is végignézni. Nagyon örültem, hogy ilyenkor tényleg láthatom a Miskolcon működő tánciskolákat, sportegyesületeket, és nagyon fontos, ugye, hogy művészeti iskolák is jöttek. Én szerintem nekik is egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség, hogy ugye akik tovább tanulás szempontjából a tánc terén, mint hogy az elején is említettem, hogy ennek azért valahol célja az is, hogy mint szakmát is a táncot a fiatalok válasszák, és hogy ők is bemutatkozhattak, és ezért lehet látni, hogy ott náluk milyen foglalkozás is, hogy folyik. Én úgy gondolom, hogy nagyon komplex és nagyon kompakt műsorokkal állt ki mindenki, és nagyon, nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. És azért fontos, hisz maga a tánc az egy ilyen gyűjtő fogalom. De azért a tánc az nagyon sokszínű és nagyon sokféle mozgásforma. Az igazán profi táncos az egyébként minden táncstílusban, bizonyos szinten otthonban. Tehát, ahogy az elején is beszélgettünk, például egy néptáncosnak is elengedhetetlen egy klasszikus balett képzés, tehát az alapokat az valahol még azt mondom, hogy ugye a hip-hop táncosoknál is, tehát az nagyon-nagyon jó, és hogyha mindig egy picit belekóstolunk a különböző stílusokba, hiszen egy testtel dolgozunk, de teljesen másképpen formáljuk, másképpen helyezzük a súlypontunkat, máshonnan indítja a mozdulatot, tehát ez nagyon jó koordináció, nagyon jó képességfejlesztő, tehát nagyon sok szempontból a különböző táncstílusok egyenként is jók, de hogyha mindenbe egy picit belekóstol az ember, akkor szerintem egy nagyon komplex fejlesztés magának az emberi agynak és a testnek is.
2: Ha már ezt szóba hoztad, de szerettem is volna kérdezni, hogy hogyan látod az ember életéhez, milyen pluszt tud adni a tánc.
3: Én talán a legfontosabb dolog, amit ma megemlítenék, ugye mi elsősorban nálunk mi fiatalokkal dolgozunk, ugye óvodáskortól egyetem végéig, és talán még azon túl egy picikét. Közösség, ami nagyon-nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek. Ez egy nagyon jó közösség, és egy közös célért dolgoznak, hiszen hetente eljárnak rendszeresen, és nagyon pozitívan tudják egymást támogatni abban, hogy legyünk ott, hogy csináljuk, hogy mozogjunk, ugye egy adott koreográfia is. Nálunk elsősorban csapatok, formációk vannak, és ugye egy célért való munka. Ez ugye kitartás, szorgalom, nagyon sok gyakorlást is igényel, és hát én azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon-nagyon fontos. És természetesen az, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy a tánc az ilyen kis ugri-bugri, én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell jönni egy edzésre. És akkor rájövünk arra, hogyha csak nézzük, sem ugrálunk össze-vissza, hanem igenis nagyon szerkezeti felépítéssel van a tréningeknek, tehát ez egy nagyon komoly test és mentális edzés is, és én szerintem a léleknek is ad nagyon sok pozitívumot, függetlenül attól, hogy esetleg a gyerekek meg akarnak felelni az oktatónak, tehát azt a fajta visszajelzés, de azon felül szerintem a legfontosabb az, amikor tényleg sikerül úgy kivitelezni dolgokat, ami őt abszolút pozitívan feltölti, megerősíti, és tényleg egy olyan plusz dolgot ad, amiben ő is jó lehet.
2: Említettük, hogy ugye a nagy táncválasztó egyik célja, hogy legyen utánpótlás, legyenek profi táncosok. Ha valaki ebbe vágja a fejszéjét, hogy profi táncos lenne, miért érdemes, illetve hogyan látjátok, milyen a profi utánpótlás, fiatalok mennek-e táncosnak a profi szintre akár?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, bár nagyon kevés a fiú. Nagyon-nagyon-nagyon kevés a fiú. Én szerintem ez már egy nagyon régi probléma, de már most nagyon-nagyon kicsúcsosodott igazából. Van utánpótlás, mint ahogy mondtam is, ugye ezek a vidéki tehetséggondozók is azért jöttek létre. Elsősorban ugye klasszikus balett terén, de már ugye modern tánc, vagy nagyon kiterjesztették, hogy akár későbbiekben ugye az oktatási rendszerhez is, tehát mind oktatók is el tudjanak helyezkedni, tehát nem csak mint táncos. Ez egy nagyon-nagyon kemény szakma, de nagyon vonzó is szerintem egyben. Nagyon fontos azért itt nem szabad elmenni amellett, hogy itt azért a tehetségnek azért valamilyen szinten lenni kell, illetve olyan testi adottságnak. Ha táncosként gondolkozunk, és itt mondom rögtön azt, hogy ugye, hogy már az egyetem is abban is ugye érdekelt, hogy nem csak táncosokat, hanem mind oktatókat is, ahhoz ugye nem feltétlenül kell az a nem tudom én olyan testi adottság, de mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon elszánt embernek kell lennie, de ez egy fiatal szakma, tehát ez fiatalon lehet nagyon jól végezni, mert ugye mint minden versenysport, igen, és akkor itt lehet megint ugye arról beszélgetni, hogy a tánc a sport vagy művészet. Mi a Táncpedagógusok Országos Szövetségénél elsősorban a művészeti oldalát közelítenénk meg, és pontosan a művészetre való nevelés, ami egy nagyon fontos szempont. De természetesen, aki ugye olyan mértékben táncol, edzi a testét, az már igen, az már egy sportolói szint, ami, mint tudjuk, azért nem ápolja a testet, hanem nagyon keményen igénybe veszi. Tehát ezt fiatalon kell, és lehet is, és hát van utánpótlás, de nagyon sok munka kell hozzá, és pontosan ezek a rendezvények is a tánc népszerűsítése. De természetesen, mint hogy szokták mondani, hogy ne csak a verseny részére fókuszáljunk, hanem hogy az amatőr mozgalmak is nagyon-nagyon fontosak.
2: Hogyha valaki esetleg abba gondolkodik, tényleg, hogy akár egyetemre elmegy, vagy akár az amatőr együttesekből továbbfejleszti magát, hova tud úgymond kicsúcsosodni profi szintre, úgymond hova kell az utánpótlás?
3: Ugye nyilván vannak ugye profi együttesek, illetve ugye klasszikus baletterén ugye az Állami Operaház, ami ugye folytatólagosan ugye felveszi a növendékeket, de itt azért el kell mondanom, hogy itt is már komoly felvételi van, tehát nem egyenes út az, hogy most valaki végez a Táncművészeti Egyetemen, és akkor kérem szépen itt folytatott tovább. Nagyon sokan egyébként kapnak külföldi megkeresést is, hiszen az egyetemről lehet menni ugye külföldre is, ugye akár fél éves, egy éves kinti tanulmányokra, ahol azért hát igenis Magyarországon is nagyon jó, nagyon magas szintű táncos képzés folyik, és egyébként ez már az amatőr csapatoknál kezdődik el, ez nagyon fontos elmondani, hiszen mi találjuk meg ezeket a gyerekeket, és mi továbbítjuk, tehát így próbáljuk ezt a folyamatot erősíteni és megtartani. Úgyhogy külföldi együtteseknél is, hát ez ugye nagyon-nagyon változatos. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a kultúrának picikét felkaroltabbnak kellene lenni a jövőben, és ebben nagyon-nagyon reménykedünk, és a művészeten belül pedig a táncnak és a táncművészetnek nagyon jó lenne, hogyha minél nagyobb, hát mondjuk úgy, hogy támogatottságot kapjon arra, hogy egy olyan nemzedék is kerüljön kinevelésre, akik egyszerűen érdeklődni fognak. Tehát egy érdeklődő növendékeket kell nekünk is a táncművészet iránt is, és összességében a művészet iránt is teremteni.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmájné Tóth Evelin főszervezőt hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Bringázz a suliba program. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 4-e és május 29-e között zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Honnan jött az ötlete, hogyan kezdődött ez a program?
3: Jó napot kívánok! Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diák Sport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát, fenntartható közlekedést. És felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és a matricákat mindenki gyűjti saját magának is, a kis füzetébe, illetve az osztályok is gyűjtik a közös plakátjukra, tehát ez közösségben és egyénileg is működik, tehát ez egyfajta ilyen játékos, motiváló módon igyekszünk rávenni a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek aktívan iskolába.
2: Innen Borsodból, Miskolcról esetleg vannak-e iskolák, jelentkeztek-e, vagy esetleg, ha lesz folytatás, majd hogyan tudnak még jelentkezni innen akár miskolci, borsodi iskolákból?
3: Igen, vannak borsodi iskolák is. A Balázs Győző Református Gimnázium, szakgimnázium és általános iskola, ő a miskolci iskola, és ezen kívül a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, a Battai telephelye a Bükkábrányi iskolának, illetve a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola, ez az a négy suli, amelyik Borsod megyéből jelentkezett erre a programra. Úgyhogy ott ezek szerint már zajlik a programnak a megvalósítása. Bízunk benne, hogy minél több gyereket sikerül behúzni, bevonni ebbe a programba, minél többen fognak aktívan májusban közlekedni, és nyilván ők is részesülhetnek majd ezekben a nyereményekben az iskolák, ugyanis aki tényleg megvalósítja, beküldi az erről szóló beszámolót nekünk, ők sportszervásárlási utalványt nyerhetnek, és hogyha ez lezárul, akkor ősszel újra kezdődik ez az egész kampány, akkor is meg fogjuk szeptember hónapban majd hirdetni a jelentkezést. Újabb 200 iskolának lesz lehetősége becsatlakozni ebbe a programba, tehát aki most tavasszal már részt vett, az ősszel nem vehet részt. Nyilván szeretnénk ezzel is bővíteni az iskolák, résztvevő iskoláknak a létszámát. Tavasszal és ősszel összesen akkor 400 suli vesz majd részt, és ezzel számításaink szerint 50 ezer gyereket fogunk tudni a programmal elérni. Úgyhogy azok, akik most még tavasszal nem tudtak becsatlakozni, legyenek résen, és szeptemberben az új meghirdetésünk kapcsán mielőbb jelentkezzenek majd.
2: És itt az iskolákon belül, ugye, ha jól látom, vannak programkoordinátorok, programfelelősök, gondolom az ő feladatuk a programok elvégzése, kitalálása, úgymond azon túl, hogy gyűjtik a matricát, mit kell lebonyolítani, mit koordinálnak.
3: Itt nyilván a gyerekeken túl mindenképp a szülőket is be kell vonni ebbe, hiszen az, hogy a gyerekek hogyan, milyen formában közlekednek az iskolába, arra nagy ráhatása van ugye a szülőknek is. Tehát az iskolai koordinátoroknak, a pedagógusoknak ugye az a egyik legfontosabb feladata, hogy a szülőket tájékoztassák arról, hogy minek a jegyében zajlik ez a hónap, és minél több gyereket engedjenek el iskolába biciklivel, illetve hagyományos rollerrel. Ennek nyilván vannak szervezési, közlekedésbiztonsági vetülete is, illetve fel kell készíteni nyilván, hogy a gyerekeknek legyen sisakja, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Előzetesen a gyerekeknek erről érdemes tájékoztatást adni, hogy hogyan szereljék fel a bicikliüket, rollerjüket, mindenféleképpen hordjanak sisakot, hogy biztonságosan beérkezzenek. Vannak olyan iskolák, akik bringabuszt szerveznek erre a hónapra, ami azt jelenti, hogy vannak találkozási csomópontok reggelenként, amikor a felnőtt kíséretében tudnak menni, és akkor be lehet csatlakozni ezeken a pontokon a menetbe, és akkor együtt tudnak a biciklivel vagy rollerrel az iskolába érkezni, illetve természetesen ugye a matricáknak a kiosztása is ide tartozik.
2: Ha jól láttam, vannak sárga, illetve kék matricák, úgymond a matricagyűjtés hogyan működik?
3: Úgy működik a matricagyűjtés, hogy amikor megérkeznek reggel a gyerekek, akkor